Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szeptember 24-e csütörtök van, nagyon boldog névnapot a Gellérteknek, és persze Isten éltesse a születésnaposokat. Töltsük fel a bögrénket forró kávéval, és nézzük, hogy milyen események köthetők szeptember 24-éhez. 1046 óta a mai nap Szent Gellért ünnepe, aki itáliai származású szerzetesként az első magyar vértanú lett a történelemben. 1889-ben Párizsban ezen a napon osztották ki sorhúzással a méter és kilogramm etalonokat. Magyarország a 14-es számú platina iridium méter rudat és a 16-os kilogrammot kapta meg. Ezekből aztán 1891-ben hivatalos törvényes alapmérték lett nálunk. Gondoljunk bele, hogy előtte még lépésben, lábban és hüvelykben mértek mindent. 1824-ben pedig megszületett Berecki Máté, a magyar gyümölcs nemesítés atya. 48-as március ifjúként és Kossuth tisztként kezdte, majd a szabadságharc bukása utáni bújtosás alatt szerelmesedett bele a kertészetbe. Neki köszönhetjük az ország első óriási gyümölcsfajta gyűjteményét, és ő ismertette meg hazánkban a híres Jonatán almát is. Kortyoljuk a reggeli kávét, vidd magaddal ezeket az érdekességeket, és indítsuk a csütörtököt együtt a Petőfivel, és most például a Disco Drámával, ez a Senki Más.

a Petőfi Rádió, ahol minden magyar öltöz rétegesen, és lehet, hogy nem baj, ha ott van nálunk az esernyő, mert hogy az ország nagy részén felhős időre ébredünk. A csípős hideg reggel után, ahol a szélcsendesebb derültebb völgyekben akár fagypont közeli, fagyzúgos értékek is előfordulhatnak. Napközben azért még 17 és 23 fok közé felkúszik a hőmérő higanyszála. Délelőtt még nem kell tartani komolyabb esőtől, de délután és este északnyugat felől megérkezik a hidegfront. Egyre több tájegységünkön alakulhatnak ki záporok, a délnyugati ország részben pedig akár egy-egy dörgő villámlós zivatarra is készülni kell. Kapd fel a jacket, és igyekezz szárazon tartani magadat. Közben pedig hallgassuk együtt a Petőfit, már is a kiesjön, ez az egyetlen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk a csütörtök hajnalunkat, 3 óra után járunk, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, hello. Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody projekt mindjárt itt lesz, pár percen belül, de most még a Mátfieldet hozom neked, a srácoktól szól a napfénytenger.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag.

rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Dori Moci néven alkotó Rimóci Dóri jön most a Suzy című zenével, melyben a kapcsolódási nehézségekről, a különböző situationshipekről és a múltból hozott traumákról énekel. Ő maga úgy fogalmazott még korábban, hogy ez a dal arról szól, honnan jön, hol tart most, és hogyan próbálja megtalálni magát. A témát viszont nem egy befelé forduló nehéz dalban mondja el, hanem egy öniróniával megspékelt, könnyedebb popdalban, Kamu Country hangulattal. Jön most Dori Moci és a Suzy, itt a Pet.

S merik el. Lehet úgy is, hogy csak megmosolyogtatod, már ezzel is elültethetsz egy még szebb holnapot. Egy

még nagyjá is lehetsz. Ha csak csendben, de vízhangosan szeretsz. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az,

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Több mint két éve már, hogy játszint robbanásszerűen feltűnt a dal színpadán, akkor a Miért félnék álmodni című slágerével egészen a döntőig menetelt. Azóta is szállítja nekünk az újabbnál újabb dalokat. Ráadásul egy album is jött, mely a pörgősebb, bulisabb ritmusok mellett továbbra is a mélyen érzelmes lírai balladákkal operál, mert azt mondja, ezek jelentik számára az igazi otthont. Jön Bradics Jácint és a Miért félnék álmodni. Yeah.

0: minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeptember 24-e csütörtök van, megyünk tovább a hajnalban itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Szó lesz majd egy magyar gólyáról, ami Szomáliában tűnt fel, de emellett persze rengeteg jó zenét is meghallgatunk. Jön a kezdésre a Junkies és a Királyi Többes.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy egészen hihetetlen, szomorú, de mégis felemelő természetvédelmi történettel megyünk tovább a csütörtök hajnalban. A Bükki Nemzeti Park munkatársa még júniusban gyűrűzött meg egy UK-43-as jelű fiatal fehér gólyát a Széchenyi melletti Pöstjén pusztán. A kismadár útra kelt, de a megszokott sínai félsziget és nílusvölgyi útvonal helyett a csapata egy egészen szokatlan irányt választott az Arab félsziget partvidékén, Jemenen keresztül keltek át Afrika szarvára egészen Szomáliáig. Bár a fiatal gólya az elképesztő hőség és az aszály miatt végül kimerült és elpusztult a szomáliai sivatagban, a története igazi nemzetközi összefogássá formálódott. A szomáliai környezetvédelmi minisztérium és a helyi sajtó kiemelten foglalkozott a magyar madárral, felvették a kapcsolatot a magyar gyűrűző központtal is, és igyekeznek felhívni a figyelmet a vonuló madarak védelmének fontos. Egy pici Pöstjén pusztai gólya nagy útja volt ez. Óvjuk a környezetünket. Veled utazom, ez pedig már az Edgar csapata hozza nekünk a folytatásban, itt a Petőfi.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar szenzációs időjárási híreim vannak a hétvégére és jövő hétre, bár a mai hidegfront még átszaladt felettünk egy-egy záporral, ez lesz az utolsó front ebben a hónapban, ha minden igaz. Hétvégétől ugyanis megszűnik a hideg levegő utánpótlása, egy hatalmas anticiklon veszi át az uralmat, és hivatalosan is beköszönt a vénasszonyok nyara, vagy éppen indián nyár, kinek melyik szimpatikusabb. Bár a hajnalok már kifejezetten csípősek lesznek, a hidegebb völgyekben akár 5 fokig is lehűlhet a levegő, napközben igazi aranyszínű őszi meleg vár ránk, vasárnap már 21-25 fok, és hétfőn 22-27 fok, kedden pedig a legmelegebb órákban akár 28 fokot is mutathatnak a hőmérők. Száraz, napos, igazi, kellemes őszi időnk lesz, úgyhogy érdemes szabadtéri programokat tervezni a hétvégére. Hangolódjunk együtt a szép őszi időre, egy kis széllel. Itt a Nem vagyok az apád, és a szél, a Petőfim.

0: termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Az éjszakai műszak utolsó pillanataihoz, vagy éppen az ébredéshez hozom a jó hazai dalokat csütörtökön is. Szeptember 24-e van, hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jön mindjárt a Hunklorik és a Repülj Madár, repülj, de előbb Bari Laci énekel nekünk. Ez az elsételtel.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha van zenekar, aki tudja, hogyan kell igazi ír kelta punk rock őrületet varázsolni a színpadra, az a Fonogram díjas Furkin. A srácok az elmúlt 15 évben több mint 750 koncertet nyomtak le Kanadától, az Egyesült Királyságon át, egészen a legnagyobb hazai fesztiválokig. Bárhol lépnek fel, a buli gyakorlatilag garantált. A koncertjeik igazi örömünnepek, ahol a közönség és a bandatagok egy nagy, tomboló Furkin családdá válnak. Nem véletlen, hogy a legutóbbi albumuk címe és a közös jelmondatuk We Are The Ones. Ha egy igazán energikus és felszabadult estére vágysz, akkor mindenképpen kapd el őket a legközelebbi buliaikon. Most pedig tekerjük fel a hangerőt, így tombol a Furkin itt a Petőfin, jön a Csak annyit mondanék.

Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar öltöz rétegesen és legyen kéznél az esernyő, de a jó hírem az, hogy már látjuk a fényt az alagút végén. A csípős reggel után napközben még 17 és 23 fok közé kúszik fel a hőmérő higanyszála, az ország nagy részén megnövekednek a felhők, de a délelőtt folyamán még nem kell tartani komolyabb esőtől, délután és este viszont északnyugat felől megérkezik a hideg front, egyre több helyen alakulhatnak ki záporok, délnyugaton pedig zivatarok is lecsaphatnak. De kitartást, mert ez az utolsó front ebben a hónapban, hétvégétől megszűnik a lehűlés, és ha minden igaz, akkor a jövő hét elejére hivatalosan is megérkezik a vénasszonyok nyara. Hétfőn és kedden akár 28 fokos csúcsokat is mutathatnak a hőmérők. Legyen így, indulja jól a csütörtököd, és közben hallgassunk együtt jó hazai zenéket itt a Petőfin. Devával megyünk tovább, ez a Galambok. Jó reggelt!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Habocki Máté kollégám érkezik 6 óra után, rajtól a halló magyarok. Ő hozza neked a legjobb ébresztő zenéket a csütörtöki napindításod mellé. A mikrofonnál az elmúlt órákban Megyesi Gábort hallottad. Legyen nagyon szép a csütörtököd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony idő lesz ma is. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Már idén munkaszüneti nap lehet, december 24-e.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggelül össze a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Rusin Szendi Romulus közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve. A Fidesz szerint a tárca döntései minden esetben indokoltak és jogszerűek voltak. Már idén munkaszüneti nappá nyilvánítanák december 24-ét. Tiszás képviselők javaslata szerint az üzleteknek egész nap zárva kellene tartania, de továbbra is nyitva lehetnének a virág és az édesség üzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok, valamint a vendéglátóhelyek. A KDNP üdvözölte a kormánypárti előterjesztést. Négy szemközti magánaudencián fogadja ma Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A magyar kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a katolikus egyházfőnek. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Vincenti József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A hajnali 5-12 fok után napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! A reggel indulás mellé még nem kellenek az esernyők. 2026. szeptember 24-én csütörtökön elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok is, méghozzá magyar zenei kedvencekkel. Kezdés a Blaha Louisianával, jön a Nemereszt.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel.

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Aki ma délután nálunk énekel, az nem más, mint Bótyi Borostyán, énekes dalszerző, blues és soul, valamint pop stílusú, szívszorítóan őszinte dalokkal érkezik. Belső vívódásokat, kimondatlan érzéseket dolgoz fel dalaiban. Zenét a karcos, érzelemdús hangzás, a sebezhetőség és az erő összhangja jellemzi. Első szóló kislemeze az Úgyis jó lesz, még 2023-ban jelent meg zongoraének balladákkal. Nésra nem várok tovább című blues balladáját pedig a dal 2026 színpadán is bemutatta. Úgyhogy onnan is ismerős lehet akár egy órától Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, akár nézheted is nap koncertjét. Ákossal pedig akár dedikáltathatod is a karácsonyi lemezét, amit szeptember 29-én majd a Magyar Zeneházában dedikál. Adj hitet, ezúttal ezt hallgatjuk tőle itt a Petőfin.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, szeptember 24-e van. Vas István kétszeres Kossuth díjas, háromszoros József Attila díjas költő, műfordító ezen a napon született 1910-ben, mint ahogy Mihály Tamásra, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas rockzenészre is emlékezhetünk a nap kapcsán. Pásztor Erzsi, Kossuth Jászai Mari és Balázs Béla díjas színművészt, érdemes művészt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját pedig köszönhetjük. Isten éltesse sokáig születésnapján, és téged is, hogyha ma ünnepelsz, mint ahogy Wolf Katit is, aki szintén ma fújhatja a gyertyákat. A hírek után majd ő énekel nekünk, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Rendkívüli ülésen dönthet a parlament, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Hankó Balázs és Seszták Miklós ellenzéki képviselők mentelmi jogának felfüggesztéséről. Már idén munkaszüneti nap lehet, december 24-e. Változékony idő lesz ma is.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Felújítják az útburkolatot az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnavény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a járműveket. Vadat gázoltak a 8-as főúton hosszú pereszteg közelében. A 130-as kilométernél Vasvár felé egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Rendkívüli ülést tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs, Fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggelül össze a mentelmi bizottság is, amely tegnap megkapta a legfőbb ügyész beadványát a miniszterelnök és a két ellenzéki képviselő ügyében. Magyar Péter ellen feltételezett lopás gyanújával, Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés, míg a fideszes Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Újabb 4,2 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a magyar reformokat. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A lépéssel közelebb kerültünk ahhoz is, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője azt mondta, most az elmúlt hónapokban hozott változtatásokat vizsgálták, és a döntést még a tagállami kormányoknak is jóvá kell hagynia.
3: Értékeltük a magyar kormány által tett erőfeszítéseket több területen, például olyan ügyekben, mint az integritási hatóság, ahol a magyar fél jelentősen megerősítette az intézmény jogkörét. Szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert is bevezettek, rendezték a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémákat, és megkezdték ezek kivezetését, de olyan intézkedések is születtek, amelyek például a közbeszerzésekre vonatkoznak, tehát értékelésünk szerint a magyar kormány átláthatóbb betette a közbeszerzéseket és a közpénzek felhasználását.
2: Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a tervek szerint külön foglalkoznak a mesterséges intelligencia és a közösségi média oktatási hatásaival. Emellett új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is kidolgoznak. A tárcavezető szerint az új alaptantervet csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be, az oktatási rendszer átalakításáról pedig széles körű szakmai egyeztetést folytatnak. A Fidesz közölte nem támogatja, hogy a nemzeti alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait szerintük liberális megközelítés váltsa fel. Feljelentést tesz a honvédelmi miniszter, mert a tárca előző vezetése mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy angol céggel. Ruszinszendi Romulus közösségi oldalán közölte, a pénzt a többi között szabályzatokra, vezetői tréningre és egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem lett rendszeresítve.
4: Nos, az előző honvédelmi vezetés talált egy angol céget, még egyszer egy angol céget, akinek az volt a feladata, hogy tanácsadás keretén belül megírja a szabályzatokat, hogy hogyan kell ezeket az eszközöket alkalmazni, használni, tartson vezetői tréninget, illetve milyen furcsa, tervezzen nekünk egyenruhát angol mintára. Tudják, mennyibe került ez? 12 millió forintba. Mint egy 30 millió angol fontba. Érdezem sírva, könyörögve, nem volt itthon ember, aki ezt meg tudta volna jönni.
2: A Fidesz visszautasította a honvédelmi miniszter állításait. Szerintük Szalai Bobrovnicki Kristóf beszerzési döntései minden esetben indokoltak.

0: ellenben dolgozó több mint 500 ezer embernek ez nagyon fontos lépés.
1: Nagyon komoly erővel kell majd erre készülni, mert három egymást követő nap lesz munkaszüneti nap. Tehát nem csak a december 21, hanem ugye azt követően már a 25-a és a 26-a is, ami korábban is az volt. Ez különösen nagy kihívás elé fogja állítani a kereskedelmi vállalkozásokat. Ugye a karácsonyi forgalmat azt méltó módon a legjobb minőségben szeretnénk mindig bonyolítani, de a friss áruk tekintetében, a romlandó élelmiszerek tekintetében azért ez egy komoly szervezést igény.
0: A KDNP ügyvezető alelnöke kereszténydemokrata győzelemként értékelte a kormánypárti javaslatot. Latorcai Csaba azt mondta, pártja örül annak, hogy a Tisza is belátta, ez a nap akkor igazán ünnep, ha a családok együtt lehetnek. Rendkívül leterheltek a kéményseprők a fűtési szezon kezdetén. A kért időpontra akár egy-két hetet is várni kell. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. A szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, a társasházban élőkhöz automatikusan kimennek a katasztrófa védelem kéményseprői. A családi házakban élőknek viszont időpontot kell egyeztetniük. Mukics Dániel hozzátette, az ingyenes ellenőrzésre a 1818-as telefonszámon vagy online a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon lehet időpontot foglalni.
2: Ugye valahol évek óta nem járt kéményseprő. Egy nagyon régi kéményt, egy régi fűtőeszközt szeretnénk újra beüzemelni, akkor az első használat előtt mindenképpen nézessük meg szakemberrel. Hogyha valahol új fűtőeszközt kötöttek a kéményre, vagy átalakították a kéményt, akkor kötelező kéményseprőt hívni. A kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot fog kiállítani a kéményről, csak ezt követően lehet használni. Hogyha enélkül használjuk a kéményünket, akkor nem csak szabályt szegünk, hanem az életünkkel játszunk, mert akár lakástűz, akár szén-oxidmérgezés lehet belőle.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A kora reggeli 5-12 fok után napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm a hallgatókat. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Hámori Luca pontozással megnyerte elődöntőjét és bejutott a női 65 kg-os súlycsoport fináliába a szófiai Ökölvívó Európa-bajnokság szerdai versenynapján. Kukta Vladislava is bejutott a legjobb négy közé a nők 57 kg-os súlycsoportjában, a 75 kilós Akilo Filip viszont kikapott a negyed döntőben. Szira Zsófia az elődöntőben kapott ki, így bronzérmes a női plusz 80 kg-os súlycsoportban. A DVTK a szerb Cvena Zvezda, míg a Sopron a litván Vilnius ellen harcolhatja ki a női kosárlabda Euroliga főtáblájára jutást. Az Euroligába kerülésről egy összecsapás dönt, amelyet mindkét magyar csapat jövő szerdán 18 órától hazai pályán játszhat. Az angol Jared Gillett vezeti a magyar labdarúgó válogatott Ukrajna elleni mérkőzését. A Nemzetek Ligája B-ligájának második csoportjában rendezendő találkozót a budapesti Puskás Arénában játsszák pénteken 20 óra 45 perctől. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
3: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a mai nap is. Halló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is 7 órához érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk. Ne feledd, mára is van nálam egy páros mozi belépő a Földszín című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld, keresd a játékszínát, ami 11 óráig bármikor felcsendülhet. Hogyha pedig meghallod, akkor várom az előadót és dalcímet SMS-ben a 0630303380-as számra, és hogyha nálad csörög majd a telefon, akkor a szlogenünket is kérdezni fogom. Petőfi Rádió, minden magyar. A Mercedesekről, Gellértekről ne feledkezz meg a mai napon, hiszen ma ünneplik névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig. A következő órát pedig a Tortuga csapata kezdi. Róluk sem feledkezünk meg, csak te vagy!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az operenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
1: A műsorajánló után... A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedakurt.
10: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
12: Anya, kapar a torkom!
13: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
14: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
6: Ez a Petőfi Rádió.
15: Változóan felhős napos idő lesz, délután néhol eshet is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Erősödik a forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Tahitótfalu és Szentendre között, a 31-esen Mende és Maglód térségében, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
15: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs, fideszes és Eszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggel ül össze a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják azt szavazni. Házkutatást tartott az Alapjogokért Központnál és egy az intézettel kapcsolatban álló, egykori külföldi tisztségviselő lakcímén a rendőrség. A gyanú szerint az intézmény háttércége több mint havi 3,5 millió forintért alkalmazott egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőt, aki alig végzett érdemi munkát. Politikai indíttatásúnak nevezte az akciót a Fidesz. Közleményükben megnevezik az intézettel kapcsolatban álló szemét. Márcsin Romanovszki volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest, akit hazájában több bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, és az Orbán kormány idején menedékjogot kapott Magyarországon. Újra nyitották a szegedi koraszülött intenzív osztályt, amit korábban fertőzés veszély miatt zártak be. A fertőtlenítés után levett levegő és felületi minták eredményei valamennyi esetben negatívak lettek, így újra fogadják a betegeket. Az intézmény közölte, a kiszűrt újszülöttek egyikénél sem jelentkeztek tünetek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Jó reggelt kívánok, elmúlt 7 óra, ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 24-én csütörtökön. Hétvégére csodás őszi időt jósolnak, számos helyen készülnek a szüreti mulatságokra. Erre is kitekintünk hamarosan, közben szólnak a magyar kedvencek, kezdés a Tortugával.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Ez a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan a Balaton felvidéken.
2: A Balaton felvidék ezen a hétvégén is tökéletes választás, főleg ha szereted a halételeket, hiszen péntektől vasárnapig rendezik a Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivált, immár 14. alkalommal. A festői szépségű Malomtó partján 3 napig a legkülönfélébb módokon elkészített pisztrángokat fogyaszthatod, a gasztronómiai élmény mellett pedig a kulturális programok is várnak, ahol a helyi hagyományok is megelevenednek. Akár barátokkal, ismerősökkel is szervezhetsz egy kirándulást, hiszen minden adott egy jó beszélgetés mellé, és ne feledd, ha már Tapolcán jársz, akkor a tavas barlangot se hagyd ki, ide azonban mindenképp érdemes előre időpontot foglalni. Kellemes tervezgetést, hétvégére jó időt jósolnak, igazi őszi kiránduló időt, úgyhogy bátran lehet kimozdulni a szabadba. A mai napra pedig, hogy minden jó legyen, az időjárástól függetlenül jönnek a magyar kedvencek, jelesül a jazz meg az, ma jól vagyok, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 érkezünk, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, aztán pedig még egy kicsit a születi mulatságok körmére is nézünk, hiszen mégiscsak itt vagyunk szeptember vége felé, amikor mindez igencsak aktuális. Aktuális egyébként a játékszignál is 11-ig valamikor felcsendül, ma is van nálam egy páros mozi belépő. Ha eddig lemaradtál a részletekről, hamarosan mondom majd. Tarts velem, kezdés a hírek után az Airi Mafiával. Easy as 1-2-3, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a kora őszi idő, délelőtt még sok napsütéssel. Hétfőn dönthetnek a kormányfő, valamint Hankó Balázs, Fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogáról. Vizsgálatot indított a Budapesti Operett Színháznál a kulturális tárca.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Erős a forgalom a Budapest környéki utakon, lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani a főváros felé, az M3-as bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Tahitótfalu és Szentendre között, a 31-es főúton Mendei és Maglód térségében, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharasztinál. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Mintegy 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület szerint hatékonyak a jogállamisági problémákat érintő reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizon Europe programokhoz. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs, Fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt a Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggel ül össze a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. A vizsgálatot indított a Budapesti Operett Színháznál a kulturális tárca. A társulat tagjai szerint a vezetés alkalmatlan a feladatok ellátására, nem megfelelő az új produkciók színvonala, és alacsonyak a fizetések is. Jelezték továbbá azt is, hogy problémának tartják a főigazgatói poszton Kisbi Attila személyét, aki korábban zaklatási ügyek eltusolásában vett részt. Év végére készül el Magyarország új oktatási stratégiája. Az oktatási miniszter közösségi oldalán azt írta, új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot dolgoznak ki. Emellett külön foglalkoznak majd a mesterséges intelligencia és a közösségi média hatásaival. A Fidesz nem támogatja, hogy az alaptanterv nemzeti és keresztény alapjait liberális megközelítés váltsa fel.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar, a szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: a Halló Magyarok.
1: Kalandoz egész évben aktívan
0: a Balaton felvidéken.
2: A nyárnak is búcsút intettünk már, de a Balatonnak semmiképp. Az imént Tapolcán jártunk a Balaton felvidéket illetően, és szintén az északi parton falunak is élményekkel készül a hétvégére. Péntektől vasárnapig tartják ugyanis a falunapi és szüreti programokat. Az ősz köszöntésével felpesdül az élet a tájház, a faluház és a főtér környékén, a település több helyszínén egész hétvégén várnak. Háromnapos esemény sorozat mindez a falusi hagyományok és a szüreti időszak hangulatát idézik meg találkozásokkal, közösségi programokkal és az őszi Balatonfelvidék jellegzetes derűs ritmusával. Palóznakon ilyenkor nem csak a helyszínek telnek meg élettel, hanem az utcákon is érezni lehet, hogy ünnepre készül a falu. Hát boldog ünneplést persze nem csak itt, hanem országszerte, hiszen többek között Kőszegen, Vésztőn, Bócsán, Hajdúhatházon, Nagyszenken és sok egyéb helyszínen is készülnek szüreti mulatságokkal. Bármerre indulsz a hétvégén, a Petőfi elkísér. Benne pedig a következőkben a Balkán VIP, itt a Szabadabb,

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Nem

0: újítás. A Bocki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Jó reggelt és jó ébredezést kívánok, ha még csak ott tartasz, reggeli csúcsban minden esetre elkél az éber tekintet. Jönnek már is a legfrissebb információk az utakról, és valamikor 11-ig jön a játékszignál is. Ma is van nálam egy páros mozi belépő a Földszín című film premier előtti vetítésére. Hogyha szeretnél ott lenni, akkor figyeld, keresd a játékszignált, ha meghallod, akkor várom az előadót és a dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra. Hogyha pedig nálad csörgök, na akkor kérdezem majd a szlogenünket is. Petőfi Rádió, minden magyar. Benne 8 után a Kelemen kabátban. Egy van!
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk.

0: Petőfi Rádió. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Egy reggel indulhat így is.
6: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
7: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
1: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jó voltából.
2: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
2: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
8: Drágám, az a tányér a dédié volt.
9: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
10: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a kora őszi idő, délelőtt még sok napsütéssel. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Oroszország és Ukrajna is nyitott a gabonakereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt a 3-as főúton Miskolc belterületén, a Király utcában, a Vörös Marti Mihály utca körforgalmánál. Az érintett szakaszon a Sajó-Szent Péter felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, hívja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn délelőtt, hogy azonnal dönthessen a kormányfő, valamint Hankó Balázs, fideszes és Seszták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Hétfőn reggel ül össze a mentelmi bizottság is. Kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának eltörlését közvádas bűncselekmények esetén a miniszterelnök. Magyar Péter ezt szintén a Facebook oldalán jelentette be. A Mi Hazánk támogatásáról biztosította a javaslatot, és közölték, hogy meg fogják szavazni. Némileg visszaesett a Tisza párt támogatottsága, míg a Fideszé valamelyest nőtt szeptember közepére, derül ki a Medián felméréséből. A közvéleménykutató ügyvezető igazgatója Kossuth Rádió reggeli műsorában azt mondta, a politikai erőviszonyok érdemben nem változtak. A kormánypárt helyzete stabil, előnye továbbra is olyan mértékű, amire korábban nem volt példa. Hán Endre szerint a Fidesz erősödésében Orbán Viktor aktívabb politikai szerepvállalása is közrejátszhat. Vladimir Putyin kész személyesen egyeztetni Donald Trump-al, de konkrétumok még nincsenek a találkozóról, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov azt is közölte, szakértői szintű előkészületek nélkül nincs értelme egy orosz-ukrán csúcs találkozónak. Oroszország és Ukrajna is nyitotta gabona kereskedelmet és az energetikát érintő tűzszünetre, jelentette ki az amerikai külügyminiszter, miután orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt New Yorkban. Marco Rubio közölte azt is, hogy az orosz elnök meghívást kapott a G20 decemberi csúcs találkozójára, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet, néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
1: A hírek után
12: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. szeptember 24-én csütörtökön. Sok türelmet, ha még úton vagy a reggeli csúcsban, a magyar kedvencek kísérnek egészen a munkáig. Kelemen kabátban egy van, ez a kezdő.
12: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó utat kívánok, bízom benne, hogy biztonságosan célba érsz és baleset nélkül tudjuk le ezt a reggelt is. Mint ahogy baleset nélkül telik majd a Forma 1-es mezőny azeri nagydíja is. Bakuban már ma megkezdődnek a szabad edzések, 10:30-tól az első, 14 órától pedig a második. Mindezt az M4 Sporton, illetve az m4sport.hu-n élőben láthatod is. Az országúti kerékpárosok is versenyeznek a világbajnokságon a női U23-as mezőny, illetve a junior férfi mezőny versenyben is. 134 kilométer a mai táv. A labdarúgóknál pedig a Nemzetek Ligája felvezető műsorát láthatod majd este 8 órától, szintén az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Ne feledd, holnap majd Ukrajnát fogadja a magyar labdarúgó válogatott, a mérkőzés szintén élőben a sportcsatornán. No de mindenre majd visszatérünk még a holnap folyamán. Most pedig térjünk vissza a zenei kedvencekhez. Intim Torna Illegál, örökké, ezzel megyünk tovább a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egy csodás dal a Margaret Island-től. Ez volt az eső, 8:29-kor itt a Petőfi. Országszerte jelenleg nem mutatnak esőt a radarok, délután azonban várható, már is jönnek majd a további részletek. Ami az utakat illeti, a fővárosban a Nagykörösi úti lehajtón, a határútnál egy műszaki hibás jármű vesztek el a külső sávban, úgyhogy itt ezért a torlódás. Mi pedig készülhetünk szombaton akár egy jó kis halott pénz koncertre, például Dunaszerda helyen. Ők zenélnek nem sokára, itt a Petőfi.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a kora őszi idő, délelőtt még sok napsütéssel. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Újabb vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestist Baranyában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt a 3-as főúton Miskolc belterületén, a Király utcában, a Vörösmarty Mihály utcai körforgalomnál. Az érintett szakaszon a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Mintegy 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. A testület szerint hatékonyak a jogállamisági problémákat érintő reformok, ezért feloldhatóak az elmúlt 4 év korlátozásai. A bizottság közölte azt is, hogy helyreállhat a magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot a részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az új szabályok szerint az elnöki posztra pályázatot írnak ki, a győztesről pedig a 15 alkotmánybíró titkos szavazással dönt. A tisztség szeptember elején üresedett meg, amikor Polt Péter mandátuma a 70 éves korhatár miatt megszűnt. Újabb 2 vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire derült lesz az ég, majd délután újra megnövekszik a felhőzet. Néhol lehet eső, zápor, nyugaton zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. Napközben 18-24 fok közé melegszik a levegő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:44 a pontos idő. Az M1-esen Budapest felé Tatabányánál a forgalom terelés elején a 61-es kilométernél történt egy baleset. Az átterelt belső sávban az egy sávra szűkült pályaszakaszon jelenleg 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni, úgyhogy plusz menetidővel számolj. Akár csak az M3-ason 60 nyugat csomópontnál felújítják a burkolatot az 53-as 57-es kilométerek között, na a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, de a külső és leállósában haladnak a járművek, ezért van egy 2 kilométeres torlódás nagyjából. A fővárosban a Nagykörösi úti lehajtón pedig a határútnál egy műszaki hibás jármű vesztegel el a külső sávban. Itt is torlódásra kell készülni. SMS számunk 06303030380. Hogyha van infód, akkor itt várjuk szeretettel, vagy a Messengeren, illetve a Viberen. Ahogy egyébként közeledik a hidegebb idő, érdemes átnézetni az autónkat is. Otthon is ellenőrizheted az akkumulátort, a világítást, a folyadékszinteket, az ablaktörlőket, a gumik állapotát. Fontos a guminyomás és a profilmélység ellenőrzése is. A futóművet, a fékeket vagy a generátort viszont jobb szakemberre bízni, főleg, hogyha valami gyanúsat találsz. Egy alapos őszi átvizsgálással sok kellemetlen meglepetést és akár veszélyes helyzetet is megelőzhetsz a hideg hónapokban. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottságának honlapján bővebben is olvashatsz mindenről. Az autóhangszórókból pedig a következőkben a Hammer Street 7 zenéje szól így az ősz eleje felé. Márta

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: magyarok. Induljon rutinból, jól a napot.
1: Ez volt Fluorral a Mizu, 3 perccel 9 előtt itt a Petőfin, én pedig mondom, hogy Mizu a fővárosi utakon. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt. Itt egy sáv járható, a Nagykörösi úti lehajtón pedig a Határútnál egy műszaki hibás jármű vesztegel a külső sávban, úgyhogy ott torlódásra kell készülni. És készülhetünk arra is, hogy ma is lesz játék, méghozzá a Földszín című film premier előtti vetítésére szóló mozi jegyekért, úgyhogy tarts velem, ha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadott dalcímet SMS-ben a 0630303380-ra, ha pedig nála csörög a telefon, kérdezni fogom a szlogenünket is, Petőfi Rádió minden magyar, benne hamarosan az Imágó Mundi, húzz!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Himalájában élő tibeti szerzetesek ma már minden pénzüket a legújabb okostelefonokra és tabletekre költik. De hogyan egyeztethető össze az applikációk állandóan vibráló világa és a meditáció, az elme lecsendesítése? A Prima Primissima és Pulitzer emlékdíjas Cseke Eszter és Estakács András kérdéseikkel egészen a Dalai Lámáig jutottak. On the spot, okos világ. Kedden 23 óra 5 perctől a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
6: Brad Pitt.
7: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
6: A vadon szíve. A mozikban.
8: Hány óra?
9: Hajnal 2.
8: Megint nem alszol?
9: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
8: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
10: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Alszol.
10: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
11: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Változóan felhős napos idő lesz, e délután néhol eshet is. Már idén munkaszüneti nap lehet, december 24-e. Több mint 4 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé két autó ütközött Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom így csak a külső sávon halad. A torlódás már több mint 3 kilométeres. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön Kapuvár térségében. A Sopron felé vezető oldalon a 44-es jelű kapuvári csomópont lehajtó ágán. A munkálatok idejére a lehajtani nem lehet, ezért a következő 53-as fertőd csomópontban tudnak kerülni. Vadat gázolt egy autó az 55-ös főúton Mélykút és Mórahalom között a 46-os kilométernél egy sávon. Irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Már idén munkaszüneti nappá nyilvánítanák december 24-ét. Tiszás képviselők javaslata szerint az üzletek egész nap zárva lennének, de továbbra is nyitva tarthatnának a virág és az édesség üzletek, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok, valamint a vendéglátóhelyek. A KDNP üdvözölte a kormánypárti előterjesztést. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy budapesti apartmant vett ki egy hétre, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, és nem jelentkezett ki időben. A lakás tulajdonosa takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 gram fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök, kábítószer kereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Késnek a vonatok a Püspökladány Bihar keresztes vonalon. Reggel Berettyóújfalun falun gázolás történt. A román határhoz közeli település és Bihar keresztes között szünetel a forgalom. Az utasokat pótlóbuszok szállítják, várhatóan 10-11 óráig. Javítási munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat vasárnap. A csepeli autós forgalom kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás déli szakaszán keresztül haladhat. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a buszok terelve közlekednek. A gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hidat használhatják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Repülnek a ma reggeli munkaórák is, hiszen már elmúlt 9 óra. Ez a Halló Magyarok 2026. szeptember 24-én csütörtökön. A Kuplung zenekar a Carbon Fuzz egyaránt vár ránk, kezdés pedig az Imágó Mundival. Jön a húz!
0: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Halló magyarok! Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ez volt a Balkán Fanatik és a Hadd menjen, hát menjünk akkor akár a kilátók irányába. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén is keresi Magyarország kedvenc kilátóját. Na, a természetjárók arról dönthetnek, hogy melyik kilátótoronyból látható a legszebb horizont, vagy épp melyik építmény teszi még izgalmasabbá a tájat. Az idei döntős mezőny a nagyközönség jelöléseiből állt össze, illetve szakmai ajánlásokból természetesen az Aktív Kalandor oldalán megtalálod. Na, Jánosvár a kilátó, a Zemplénben úgy tartják, hogy akár a Mennyországba is vezethetne, hiszen egy 1050 fokos lépcsősor vár rá, ha odalátogatsz. A Kovácsvágás falva fölött magasodó toronyból a Zemplén panorámáját csodálhatod meg benne a Füzéri várral. Kék túrázva érdemes akár egy kitérőt tenni a kilátóhoz. Na, Magyarország látnivalóit bemutató Aktív Kalandor weboldalon a döntős helyszínek részletesen is megismerhetők, a kilátókhoz pedig túrát is lehet keresni, vagy akár a környék további látnivalóival is kiegészíthetsz egy kirándulást, és természetesen ott szavazhatsz is az év kilátójára. Egy-egy kilátóból pedig akár messze is elláthatunk. Elénk tárul a szabadság, most pedig a szabadság dal Méringerékkel, itt a Petőfém.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: való magyarok!
1: Kalandoz egész évben aktívan Magyarországon!
2: Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ idén is keresi Magyarország kedvenc kilátóját, ezúttal is szavazhatsz arra, hogy honnan a legszebb a naplemente, vagy épp melyik építmény éri meg a csúcstámadást. Minden szeptember 28-án éjfélig teheted meg az Aktív Kalandor oldalán. És ott van a listában a Boldog Özséb kilátó is a Pilisben, a Pálos rend alapítójáról, Boldog Özsébről kapta a nevét. Na, a Pilis tetején álló kilátó a geodéziai torony körpanorámát kínál a környező hegyekre. Na, a Pilis csúcsa egy igazi túraközpont, na, a kilátó mellett bivakházban töltheted az éjszakát, és fénpalló soron lehet bemenni a fokozottan védett területre, illetve fölé. Úgyhogy ez is egy csodálatos kiránduló helyszín, akár még az ősszel érdemes felkeresni. Hogyha pedig most is úton vagy, akkor mondom, hogy az M85-ösön Sopron felé, a 60-as jelű Fertőszent Miklós csomópont lehajtóágán burkolatjeleket festenek, a munkálatok idejére lehajtani nem lehet, ezért a következő 72-es Nagycenk csomópontban tudsz kerülni. Az 55-ös főúton pedig Mélykút és Muralom között személyautó vadatgázolt, a 46-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom, és a fővárosban is van baleset Újpesten, az István úton, kifelé az Árpád út közelében is tart a helyszínen, és a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utca előtt itt egy sáv járható. Vigyázz magadra, hogyha infód van, akkor pedig küldd el a Petőfinek is. Mi pedig küldjük a magyar kedvenceket a folytatásban itt a Zanzibár, Ádám keresi Évát, a Petőfém. Szerintem

0: minden magyar.
1: Petőfi Rádió.
2: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
3: Hello.
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
2: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Szép napot és jó munkát kívánok. Az országos hőmérsékleti átlag jelenleg 14,1 Celsius fok, az északi tájak pedig igencsak befelhősödtek, a déli tájakon azért helyenként még a napot is látni. És látjuk már magunk előtt a kutatók éjszakáját is, hiszen most hétvégén esedékes mindez. A Design Mentális Jólétben betöltött szerepét vizsgáló közös programot szervez a MoMA és a Semmelweis Egyetem a kutatók éjszakáján szeptember 25-én a Semmelweis Egyetem elméleti orvostudományi központjában. Olyan kutatásokat és tervezői projekteket vonultatnak fel, amelyek azt szemléltetik, hogy miként támogathatja a design gondolkodás, a lelki egészséget, a gyógyulást, a rehabilitációt, a tanulást, a társas kapcsolatokat és a társadalmi szemlélet formálást. Többek között virtuális valóság technológiával, pszichológiai társasjátékkal, kiterjesztett valóságon alapuló önismereti eszközökkel, valamint személyes tapasztalatokra épülő installációkkal keresheted azt, hogy hogyan támogatható a lelki egészség, a kapcsolódás és a társadalmi érzékenyítés. Bemutatnak egy kiterjesztett valóságon alapuló önismereti platformot is, valamint az aktívabb tanulást és a vizsgaszorongás csökkentő, továbbá a traumafeldolgozást támogató hallgatói munkákat is. Úgyhogy igen-igen sokszínű a felhozata, a részleteket megtalálod a kutatók éjszakája weboldalán, ahol természetesen országszerte böngészheted a programokat. Ami azt illeti, a hétvége kapcsán a 4 Streetet is megemlíthetjük, hiszen holnap Cseszneken játszanak, szombaton pedig Dunaföldváron, ahol a jól ismert kedvencek mellett legújabb dalaikat is meghallgathatod egy vadonatúj műsor keretében. Itt egy nagy kedvenc tőlük, ez a Hova tűntél, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Varga Viktor énekelt nekünk az óra végén, ez volt a Szőkével álmodtam. 2 perc múlva 10-et mutatnak az időjelzők a fővárosban. Továbbra is baleset nehezíti a közlekedést Újpesten az István úton kifelé az Árpád út közelében. Úgyhogy elkér a türelem és tart a helyszínen, és a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé a Kővér utca után itt sávzárás van. Vigyázz magadra. Jönnek a további infók, aztán Odett vár ránk 10 után. Van az a pillanat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
7: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: 1, 2, 3, let's go!
8: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb, és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változóan felhős napos idő lesz, délután néhol eshet is. Újabb dróntámadás érte az ukrán fővárost, ketten meghaltak, 80 megsebesültek. Washingtonba érkezett a kínai elnök, aki Donald Trump-al is tárgyal majd.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Sokan haladnak az M1-esen Budapest felé, Szárliget és Óbarok között, valamint Biatorbágynál. Szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Szintén a főváros felé két autó ütközött, Tatabánya térségében a terelés elején az átterelt belső sávnál. A 61-es kilométernél a forgalom így csak a külső sávon halad. A torlódás már meghaladta a 3 kilométert. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön, Kapuvár térségében a Sopron felé vezető oldalon. A 44-es jelű kapuvári csomópont lehajtó ágán. A munkálatok idejére lehajtani nem lehet, ezért a következő 53-as fertőd csomópontban lehet kerülni. Vadat gázolt egy autó az 55-ös főúton Mélykút és Mórahalom között. A 46-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Lakóépületekbe és egészségügyi intézményekbe csapódtak orosz drónok és rakéták Kijevben. Ukrán források szerint legkevesebb 2 meghaltak, 80 pedig megsebesültek. Moszkva szerint hadi üzemeket, távközlési és logisztikai központokat támadtak az ukrán fővárosban és Odessa megyében. Közben a dél-oroszországi Krasznodár környékén ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben. A rosztovi régióban egy olajtározó irodájában keletkezett kár. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Szucsáva megyében csapódott be. Senki sem sérült meg. A román légierő 2 F-16-os vadászgépét riasztott. Éjszaka a Duna-delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében. Ott azonban nem történt légtérsértés. Washingtonba érkezett a kínai elnök Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a Közel-Kelet és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről is egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Itthon elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékhez előírt tájékoztatást. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly egyebek mellett a hűtők és fagyasztók esetében vizsgálódott, az üzletek harmadánál, a webáruházak 2/3-ánál tapasztaltak jogsértést.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt! reggelt kívánok, megkezdjük a mai utolsó 60 percünket itt 10 óra után. 2026. szeptember 24-e a dátum, méghozzá egy csütörtöki napunk van. És van még egy páros mozi belépő is, ami akár a tiéd is lehet. Kezdés most Odettel, van az a pillanat.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Kávé helyett az Island Parazol gondoskodott a megfelelő pulzusszámról az elmúlt percekben. Jó reggelt kívánok, 10-17-et mutatnak az időjelzők. A Földszín című film premier előtti vetítésére van még nálam egy páros mozi belépő, de már nem sokáig. Hogyha meghallod a játékszignált, akkor várom az előadó dalcímet SMS-ben. A 0630303380, a szlogenünk pedig Petőfi Rádió, minden magyar. A Földszín című film egy tragikomédia, a főszereplője Mén Kristóf a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével Verával egy társasházi földszinti lakásban lakik. A történet azon a napon játszódik, amikor Kristóf véletlenül penészfoltot fedez fel a lakásuk falán, és nem sokkal később megtudja Verától, hogy gyerekük lesz, elhatározza ezután, hogy felderíti a penész eredetét. A korábban számára ismeretlen lakótársak fogadása közben egyre élesebbé válik a konfliktusa a nyájaskodó közös képviselővel, aki éppen egy nagy lift beszerelési projektet akar keresztülvinni a késő délutáni lakógyűlésen. Nagy Kristóf kezd belegabolyodni a ház ügyeibe, a gyanúja egyre erősebb, hogy a ház beteg. No hát, hogy mi is bomlik ki ebből a történetből, az kiderül a mozivásznon, hogyha szeretnél ott lenni, akkor pedig várom az előadót és dalcímet SMS-ben most.
1: Ma reggel ez az óra magyar zenéje. Most küld a dal előadóját és címét elsőként.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.

0: Halló magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, Hauberékkel szólt a történelem az elmúlt percekben, és hogyha a nagy krónikák nem is emlékeznek meg majd róla, azért mégiscsak történelmi tény lesz, hogy valaki ma is bezsebel egy páros mozibelépőt a Földszín című film premier előtti vetítésére.
3: Igen, tessék?
2: Halló, Habocki Máté, Petőfi Rádió, ki ez van szerencsém?
3: Szia, Timi vagyok.
2: Szia, Timi, köszöntelek. Már odírtál nekünk a játékunk kapcsán.
3: Kiskunhalasról.
2: Kiskunhalas, milyen az idő most Kiskunhalason? Ott talán még naposan indult a reggel, ha minden igaz.
3: Hát, naposan indult, de most már itt is el van borulva.
2: Hát még az is lehet, hogy délután vagy este az esernyőkre is szükség lesz, bár a csapadékot meg várjuk nagyon. Hogy indult a napod?
3: Semmi extra, ugye, ahogy szokott, minden rendben.
2: Dolgozol, vagy otthon vagy?
3: Dolgozom, igen.
2: Oké, jó munkát kívánok. Nem is tartalak fel, akkor majd nekem Timi egy előadó dalcímet, mi volt az órazenéje?
3: Tankcsapda adjon az ég.
2: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
3: Petőfi Rádió, minden magyar.
2: Gratulálok, Timi, nyereményed egy páros egy a Földszín című film premier előtti vetítésére a Cirkofilm jó voltából.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon-nagyon szívesen. Megvan-e már, hogy ki lesz a partnered a vetítésre?
3: Hát szerintem a nagyfiammal megyek majd.
2: Na hát a nagyfiadnak akár még oktató jellegű is lehet, ami kibomlik a mozivászon, egy kicsit felkészíti az embert az életre egy-egy ilyen történet. Remélem nektek még nem nagyon volt ilyen negatív tapasztalatotok.
3: Nem, szerencsére.
2: Szuper, örülök neki. Mindent megbeszélünk adáson kívül, arra kérlek, ne tedd le a telefon, most pedig következzen egy olyan hölgy, akihez sokkal inkább pozitív tapasztalatok fűznek minket. Rúzsa Magdi és a Rúzs, ezt hallgatjuk itt a Petőfi.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó munkát és jó utat kívánom. Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható. Hogyha autóval vagy és Budapest a célod, érdemes ezt a sávot használni. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön Sopron felé a 72-es jelű Nagycenk csomópont lehajtó ágán. A munkálatok ideje alatt nem lehet lehajtani, ezért a következő 82-es Sopron kelet csomópontban tudsz kerülni. Napi munkavégzés miatt torlódások alakultak ki az M3-ason, a határ felé vezető oldalon Bag és 60 között, valamint az M5-ös autópályán Röszke felé Örkény térségében. Az N0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya felé az 5-ös főúti csomópont után mindhárom helyszínnél sávzárás mellett dolgoznak, vigyázz az ott dolgozókra is. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést, a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé, a Kőér utca után itt egy sáv járható. És ami még szintén a közlekedéshez kapcsolódik, a Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúrát szeptember 26-án szombaton rendezik majd. A Budapest-Vác-Szob vonalon aznap több vonaton is a megszokottnál több kerékpárt lehet szállítani, hogy megkönnyítse a MÁV az előre eljutást. Ezen felül még mentesítő vonatot is indítanak a nyugati pályaudvarról a verseny helyszínére, természetesen a MÁV csoport oldalán megtalálod a részleteket. Nálunk pedig 11 után megtalálod Mákkatát, programajánlatokkal készül, aztán egy órától jön a Hajrá Magyarok, benne stúdiókoncert, ezúttal Borostyánnal, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon akár nézheted is. Délután Szikor Atomi érkezik, este jöttől kívánság műsor, szokás szerint, aztán 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz majd Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám a Unique-ból, illetve Pálmai Panna és Fóris Rita a Szól szakmai műhelyből, úgyhogy zenésen telik majd a késő este, pláne hogy este 11-től a Kitekintőben Fekete Laci a világ zenei termését vizsgálgatja. Úgyhogy tarts velünk akkor is, no meg most is, amikor is visszatérünk a magyar kedvencekhez, hiszen a magyar zenék tárháza itt van, az otthon itt van, Royal, most a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar a Solvay-vel hallgattuk a sorstalant, így az óra végéhez közeledve 2 perc múlva 11 órához érkezünk, és érkeznek a felhők is egyre inkább az északi térségek felől most már a déli irányába is. Délután még az is lehet, hogy az esernyő is kell, főleg a nyugati tájakon. No, de mindjárt jönnek a részletek, aztán egyébként érkezik Mák Kata, és én pedig köszönöm szépen, hogy az elmúlt 5 órát velem töltöttet, Habóczki Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, addig is ne feledd, bármerre jársz, határon, innen vagy túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fog ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Hey Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Anya, kapar a torkom!
9: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
10: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
1: A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
12: Változóan felhős napos idő lesz, délután néhol eshet is. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Magán audencián fogadta a pápa Magyar Péter miniszterelnököt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható, de az átterelt belső sáv jól járható. Így aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes ezt az átterelt belső sávot használnia. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön Kapuvár térségében a Sopron felé vezető oldalon, a 44-es jelű kapuvári csomópont lehajtó ágán. A munkálatok idejére ott lehajtani nem lehet, ezért a következő 53-as Fertőd csomópontban tudnak kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyalótermi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak és hatékonyak legyenek. Koszorút helyezett el a miniszterelnök Szent István szobránál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magánaudiencián fogadta a kormányfőt. Itthon ismét fagyos volt a hajnal, 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtasson, -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 2 Zabarban pedig 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a -3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon 1948-ban.
1: Petőfi Rádió Sport.
6: Jó napot kívánok, Mújtita Istvánt hallják! Hámori utca pontozással megnyerte elődöntőjét, és bejutott a nők 65 kg-os súlycsoportjának fináléjába a szófiai ökölvívó Európa-bajnokságon. A plusz 80 kilósoknál Szira Zsófia viszont kikapott orosz riválisától az elődöntőben, így bronzéremmel zárta az EB-t. 57 kg-ban Kukta Vladislava azonban győzött tegnap, és már elődöntős. A férfiaknál 75 kilós Akilov Pilip pedig kikapott az orosz Mutulgovtól, így lemaradt az elődöntőről. A Vasas 5 gólos hátrányból fordítva 12-11-re győzött Szolnokon a férfi vízilabda OB1 alapszakaszának második fordulójában. A címvédő Ferencváros és a BVSC pedig kiütéssel nyert. Az FTC a Szentes, a BVSC pedig az UVSE otthonában győzött. Szintén a férfi vízilabda bajnokságban a Honvéd az Egert, míg az OSC a Szegedet verte idegenben. A Kaposvár pedig hazai medencében a Debrecent győzte le. Az osztrák kékkorongligában a Fehérvár a V19 hiába vezetett 2-szer is a Vienna Capitals otthonában, végül szétlövés után 3-2-re kikapott, így csak 1 ponttal lett gazdaga. Bondár Anna bejutott a negyed döntőbe a szöuli keménypályás női tenisztornán, miután magyar idő szerint ma hajnalban, nagy csatában, 3 játszmában legyőzte az örmény Alina Csárajevát. Bondár a legjobb 8 között a negyedikként rangsorolt román Elena Gabriela Ruszéval mérkőzik majd meg. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Szép napot, indul az Itthon-Otthon a Petőfi program ajánlója, és mivel közeleg Szent Mihály napja, ami gazdasági évfordulója, a pásztorünnep és az ősz kezdete a magyar hagyományban, ehhez is több program kapcsolódik. Tarts velem, és minden részletet megtudhatsz itt a Petőfin.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: Sacul nem csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az egész országból összegyűjtöm az aktuális program kínálatot, és ilyenkor 11 és 1 óra között részletezem, nehogy valamiről lemaradj. Közeleg Szent Mihály napja, ez mindig a gazdasági év fordulója, a pásztorünnep és az ősz kezdete a magyar hagyományban, így már ehhez is kapcsolódnak programok, például a Mihály napi sokadalom Kunhegyesen, ahol a népi kultúra, a kézművesség, a gasztronómia, a tánc és a zene kapja a főszerepet. Az esemény első napján előadásokkal, könyvbemutatóval és folkestel indítanak, ez például rendhagyó hon és népismereti óra, Mesterségek utcája, ahol régi könyvek és különböző mesterségek bemutatója vár, népmondóval, tárogató művésszel is lehet találkozni, még másnap már korán reggel tornával indítják a napot, Mozdulj Kunhegyes, erre csábítják az érkezőket, aztán megnyitják a főzőverseny és a háziasszony betélkedőt is. Majd jön a tiszafüredi ifjúsági fúvózenekar zenés ébresztője, Mazsuret bemutató, aztán lesz karamlöptetés, helyi és testvértelepülési amatőr művészeti csoportok is fellépnek, népzenei és néptánc bemutatóval készülnek, Brennyul mini diszkó is lesz, a délutáni esti órákban pedig Vastag Tamás is például az Ismerős arcokat koncertet. Az eseményt a végén pedig utcabállal zárják, a Mihály napi sokadalom keretében Kunhegyesen. Sok-sok program már még ezen kívül is, rengeteg szüreti mulatság még mindig, hiszen itt az ősz, úgyhogy erről is kapsz mindjárt információkat itt a Petőfi. Ha jó program ötleted van, akkor pedig ne feledd, te is csatlakozhatsz 0630303380 a számunk, SMS-ben vagy Viberen küldd el a részleteket.

0: otthon. Programot
1: az ország mindenpontjáról összegyűjtöm az aktualitásokat, és ilyenkor részletezem, nehogy valamiről lemaradj. A szüreti hagyományokat, a zenét és a közösségi programokat kapcsolja össze például az a háromnapos esemény, ami Kőszegen vár. Ez a kőszegi szüret és fúvó zenekari találkozó. Lesz majd felvonulás is, különféle jelmezekben járják majd végig Kőszeg utcáit, tehát évről évre mintegy ezren be is kapcsolódnak ilyenkor a karnevába, úgyhogy már csak ezért is megéri ellátogatni. A fesztivál másik meghatározó eleme pedig a nemzetközi fúvózenekari találkozó. A három nap során több fúvózenekar érkezik Kőszegre, melyek térzenével, felvonulással és önálló műsorokkal is bemutatkoznak, a programot pedig könnyűzenei koncertek, táncbemutatók és szüreti bál egészíti ki. A kőszegi szüret egyébként több mint 3 évtizedes múltra tekint vissza. Az egyik leglátványosabb eseménye mindig a szüreti karnevál, ilyenkor a város iskolái, civil szervezetei, közösségei és cégei is részt vesznek az eseményen. Ha kedvet kaptál is, te is ott leszel, majd várom az élménybeszámolókat jövő héten. Egyébként Vastag Csaba is készül majd egy akusztikus koncerttel, úgyhogy ez mind-mind vár, és még sok minden más. Kőszegen a főtéren a kőszegi szüret és fúvózenekari találkozón. Sok-sok program felsorakozott még, úgyhogy tarts velem, és mindenre fény derül itt a Petőfi. Ha pedig csatlakoznál egy-egy jó program ötlettel, 0630 30 30 380, a részleteket írd meg SMS-ben vagy Viberen.
0: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a Petőfi.

0: Otthon van programod. A stúdióban.
1: Megkata, aki az előttünk álló programokról mindig beszámol részletesen. Lehet csatlakozni is 0-30-30-30-380, meg te is mindent, ha tudsz egy jó programot, ahol feltöltődhetünk és kikapcsolódhatunk, SMS-ben is Viberen küld a részleteket. Készülődőben például egy olyan háromnapos esemény, ahol Európa legjobb bordal énekesei gyűlnek össze, hogy a nemes nedű dicsérő dallamoktól legyen hangos Pécs és a Villányi borvidék. Ez az esemény már több mint két évtizede várja a bordalok kedvelőit és a férfikari éneklésnek biztosít kiemelkedő bemutatkozási lehetőséget. A fesztivál során különböző népek bordalai szólalnak meg, melyeket különböző pince koncerteken lehet élvezni. A fesztivál, ahogy említettem, Pécsen és Villányban zajlik, és több helyszínen kínál programokat. Pécsett a Villányi Prémium bormustra is része az eseménynek, ahol különféle borokat lehet megkóstolni, persze csak mértékkel. Az esemény záró akardja pedig egy gála koncert lesz, melyen méltó lezárást kapsz a háromnapos kulturális és gasztronómiai élménynek. Ez a fesztivál tehát nem csak a borok és bordalok kedvelőinek, hanem minden korosztálynak tartalmas és szórakoztató programokat kínál, és különleges betekintést nyújt a régió kulturális örökségébe. Európai Bordal Fesztivál, jegyezd fel, Pécsett, itt a Petőfin pedig, ezúttal Manuel.

0: A ma születésnapját ünneplő Wolf Kati, a Petőfin nagyon sok boldogságot kívánunk. Katival hamarosan majd a Szegedi Tudományegyetem őszi kulturális fesztiválján lehet találkozni. Ott lesz vendég, illetve a Queen Symphony keretében is majd több helyszínen fellép. Nálunk most a legfrissebb hírek jönnek, majd a Fish-sel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Különleges vendég érkezik a Fakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Kezdj el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyjobbi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a Helyobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: Egyre reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
5: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
2: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
2: Ha te vagy az első, akkor nyereményed párosjegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jó voltából.
1: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
2: Erről mi is gondoskodunk.
1: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Változóan felhős napos idő lesz, délután néhol eshet is. Magánaudencián fogadta a pápa Magyar Péter miniszterelnököt, megújult a felsőzsolcai vasútállomás.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé, emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Ezután Biatorbágyig szakaszos torlódás tapasztalható. Az átterelt belső sáv azonban jól járható, így aki személyautóval van és a Budapest az úti célja, az válassza azt a sávot. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön Kapuvár térségében a Sopron felé vezető oldalon a 44-es jelű kapuvári csomópont lehajtóágán. A munkálatok idejére ott nem lehet lehajtani, a következő 53-as fertőző csomópontban lehet kerülni. Több jármű ütközött a 35-ös főúton Debrecen belterületén, a Böszörményi úton, az Akadémia utca kereszteződésénél. A 80-as kilométernél a városközpont felé vezető oldalon két sávot lezártak. Munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás az M0-áson az 5-ös főúti csomópont után az M5-ös felé. A 29-es kilométernél a külső sávot zárták le. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. az audienciáról, a miniszterelnök a Szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával egyeztet. Ismét civilek vesztették életüket orosz rakéta és dróncsapásokban. Harkiv megyében egy mezőgazdasági üzemet ért támadásban 6 ember meghalt, 12-en megsebesültek, közülük többen súlyosan. Hajnalban Kijevben lakóépületek, egészségügyi intézmények és raktárak rongálódtak meg. 2-en meghaltak, 80 pedig megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás okozott tüzet egy ipari létesítményben a dél-oroszországi Krasznodár környékén. A Rosztovi régióban egy olajtározó irodáiban keletkezett kár. Itthon megújult a felsőzsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint fedett kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az átadón emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 óra 4 perc a pontos idő, folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánlója. Van olyan esemény, ahol például megtudhatsz mindent a hatházi lapos káposztáról, de közeleg Szent Mihály napja is, ehhez is kapcsolódik rendezvény. Tarts velem, és jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Itt nálunk mindig megkapod a részletes beszámolót az aktuális programokról 11 és 1 óra között. Szép napot, közeleg ugye a hétvége, már sokan azt mondják a csütörtökre, hogy ez kis péntek, úgyhogy nézzük, mi minden vár ránk. A hatházi lapos káposzta és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományok állnak például a középpontjában annak a kétnapos eseménynek, ami Hajdúhatházán vár. A káposztás napok célja, hogy bemutassa tehát Hajdúhatház régi időkre visszanyúló káposzta termesztési és feldolgozási hagyományait. Egyik fontos része a káposztás főzőverseny, illetve a két nap során a helyi kulturális közösségek és hagyományőrző csoportok is bemutatkoznak. A zenei kínálatban több ismert előadó is szerepel, felé például a TNT, az FLM és az Animal Cannibals, de ezen kívül a családokat a Kacogó Báb Színház, valamint különböző sport és tánc bemutatók is várják. Ott lesz például a Tűzmadara Gőzerővel című mutatványos produkció, Csucsu Bohóccal is lehet majd találkozni, Péli Barna is készül, valamint Csonka András egy-egy érdekességgel. Ezen kívül látványkáposzta gyalulás és taposás is várja majd az érkezőket, de lehet gokártozni, sőt a gyerekeknek még különféle kísérletekkel is készülnek. Ez mind-mind, tehát a Hajdú Hatházi káposztás napokon vár. Itt a Petőfin pedig megtudhatod azt is, hogy hol és milyen szüreti események várnak az elkövetkező napokban. Tarts velem továbbra is!

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Itt vagyok üszöbön, még hallom a hangot.

0: Hétköznaponként 11 és 1 óra között részletezem, hogy hol is milyen események várnak rád. Nemes Nád udvar lesz például a helyszíne a Szent Mihály napi újbor ünnepnek, ami 3 napon keresztül garantálja a programokat. A fesztivál család és kulturális programokkal indul, a mesebusz és a kiállítás megnyitó után pedig színházi előadás következik, majd aztán német rockzene, ami zárja a Mária völgye pince soron a bulit. Reggel másnap már zenés ébresztő járja a település, köszönhetően a kecskeméti városi fúvó zenekarnak. Aztán 11:30-kor indul a felvonulás, a nap egyik látványos eseménye, a Szent Háromság térről a Mária völgye pince sorhoz tartanak majd a szüreti felvonulók, de folklor program bortúra is szerepel a napi kínálatban, továbbá ugrálóvárral, ródeobikával, buborékfújóval, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal is készülnek, Stitch-el is lehet találkozni, és kisvonat is közlekedik majd. Aztán a főzőverseny eredményhirdetése és a tombola után pedig ismét a zene kerül előtérbe. A háromnapos esemény utolsó napja pedig csendesebb programokkal zárul, délelőtt szentmisét tartanak, melyet Agapé követ, délután pedig futballmérkőzés szerepel a programban, a Szent Mihály napi újbor ünnepen Nemes Nád udvaron. Szüreti eseményekről fog beszámolni a folytatásban, tarts velem itt a Petőfin és Lenkével, most ő folytatja.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: programot. A stúdióban
1: megkötve gondoskodom róla, hogy ne kelljen otthon unatkoznod. Az ország minden területéről feltérképezem, hol és milyen eseményekkel várnak. Nagy Cseng például az ország nyugati csücskében szüreti napokkal készül, melynek programjában mulatos est, hagyományos szüreti felvonulás is áll. A rendezvény központja a Bám utcai rendezvénysátor és környéke lesz, ott például első nap a Döndi Duó és Roli, a Pacsirták, a Randi zenekar és Kacor Feri gondoskodnak a jó hangulatról. Másnap pedig délután 3-kor indul majd a hagyományos szüreti felvonulás, melyen gyalogosok, lovasok és traktorok is részt vesznek. Helyi csoportok és intézmények műsorai következnek ezután. Citara együttessel, néptánc együttessel is találkozhat, sőt ott lesz Szandi, a Showtime Band, a fesztivál zárónapja pedig majd főként a családi és közösségi programokra épül. A Buborék együttes is tiszteletét teszi, de ott lesz a Zaporozsec is. Egyébként Körhinta, Dodge Jam, Céllövölde, Kirakodó, Vásár mind-mind vár Nagy Cengen a szüreti napok keretében. De Palóznak is vár, ott is szüreti mulatságokat, illetve falunapot tartanak, tehát felpesdül az élet majd a palóznaki tájház, a faluház és a főtér környékén. Ez is egy háromnapos eseménysorozat lesz, ahol a falusi hagyományok és a szüreti időszak hangulatát idézik meg. Lesz pörkölt parti, bográcsos ételek versenyeznek majd, és tortaparádéval is készülnek. Felép továbbá Kalap Jakab, a B-duo gondoskodik majd a jó hangulatról, de gitárművésszel is találkozhatsz. Néptánc együttes is fellép, ott lesz Szulák Andrea és zenekara, és itt is lesz természetesen szüreti felvonulás a főtérről, és majd ugyanide érkezik vissza. Faültetéssel is készülnek az esemény utolsó napján az újszülött palóznaki babáknak, valamint búcsúi szentmise, bár az esemény utolsó napján a római katolikus templomban. Ne feledd, tehát Nagy Cengre is ellátogathatsz, a szüreti mulatságban szeretnél részesülni, vagy Palóznakra, a falunapok és szüreti mulatságokra. Itt a Petőfin, most az Airi Mafia folytatja, aztán hamarosan indul az élő stúdiókoncert.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. A folytatásban pedig már is élő stúdiókoncert vár egy olyan fiatal énekes dalszerzővel, aki tavaly végzett a Kőbányai Zenei Stúdióban énekszakon. Közben vokalistaként már korábban csatlakozott a Godfather zenekar új felállásához, ezt igen nagy megtiszteltetésként élte meg. Szóló karrieréről is beszél majd nekünk, és természetesen a dalokat is bemutatja. Tarts velünk, itt van Borostyán, ő adja ma az élő stúdiókoncertet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Egyszer volt, hol nem volt.
3: Még az óperenciás tengeren is túl.
4: A mese tanít.
3: Még veszélyeztek is valat. Ilyen hiába valóságokat.
4: Megnevettet.
5: Mit nevetne? Magának nincsen feje.
4: Ám végül mindig győz az igazság.
3: Na, fiam János, te vagy mától fogva ennek az országnak a király.
4: A Magyar Népmese Napja. Szeptember 30-án egész nap az M2 Mese TV-n és a Csukás Mese Rádióban.
2: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Változóan felhős napos idő lesz, délután már néhol eshet is. Magán audiencián fogadta a pápa Magyar Péter miniszterelnököt. Lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé. Emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Biatorbágyig pedig szakaszos torlódás tapasztalható. Az átterelt belső sáv azonban jól járható, így aki személyautóval van és Budapestre tart, annak érdemes azt a sávot használnia. Munkagépnek hajtott egy autó az M3-as főváros felé vezető oldalán Nyíregyháza térségében. A 216-os kilométernél a belső sávot lezárták. Burkolatjeleket festenek az M85-ösön Kapuvár térségében. A Sopron felé vezető oldalon a 44-es jelű kapuvári csomópont lehajtóágán. A munkálatok idejére ott nem lehet lehajtani, a következő 53-as fertőd csomópontban tudnak kerülni. Több jármű ütközött a 35-ös főúton Debrecenben, a Böszörményi úton az Akadémia utca kereszteződésénél. A 80-as kilométernél a városközpont felé vezető oldalon két sávot lezártak. Munkavégzés miatt alakult ki kisebb torlódás az M0-áson az 5-ös főúti csomópont után az M5-ös felé. A 29-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt 14. Leó pápa a Vatikánban. A találkozó után a miniszterelnök a Szentszéki Államtitkárságon egyeztetett a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érseggel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fábio Salerno atyával. Magyar Péter délután felkeresi a Szent Péter tér oldalában található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt. Meghosszabbítják az úgynevezett kereskedelmi fegyverszünetet Kína és az Egyesült Államok között. Január közepéig Washington nem emeli a kínai termékekre kiszabott büntetővámokat. Peking pedig folytatja a ritka földfém szállítást az Egyesült Államokba. A csak nem egy éve érvényben lévő megállapodást vetett véget annak a vámháborúnak, amelyben a két ország egymás termékeire 100%-ot meghaladó pótlólagos vámokat vetett ki. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Pöttyös lámpahordó kabócát találtak még a nyáron Bács-Kiskun megyében. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdőkre. Az Ázsiából származó, gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. Lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. A visszaszolgáltatott műkincsek összértéke több mint 5 millió dollár.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24, késő este 8-14 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Mostantól minden láthatóvá válik, az Élő Stúdió koncert azonnal indul, csatlakozz hozzánk a Petőfi Facebook oldalán vagy YouTube csatornáján. Itt az énekes dalszerző, akinek a zenéjében a blues, a soul és a pop találkozik. A dal 26-ban is szerepelt, most pedig itt a Petőfi, jön Borostyán.

0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Boros Jánnal, valamint csapatával. Mindenki látható most már a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján, úgyhogy lehet csatlakozni hozzánk, üzenni, kérdezni, és hát velünk eltölteni ezt az órát, akár így az ebédidőben, vagy helyett, vagy alatt. Sziasztok!
2: Ahó, sziasztok!
1: Boros Ján, elárultam a hallgatóknak, és bizonyára, aki követte a műsort, az pontosan tudja, hogy ott voltatok a Dal 2026-ban. Hát most már majdnem egy éve, hiszen ugye ez az év elején van mindig ez a műsor, és el is hoztátok azt a dalt, amivel ott képviseltétek magatokat. Milyen élményekkel zártátok ezt a megmérettetést?
2: Én nagyon élveztem magát az egész műsort, meg így ott az ott szerzett tapasztalatokat. Nagyon élmény volt mindig, amikor színpadon voltam, meg elénekelhettem azt a dalt, a dalnak az átdolgozását is nagyon szerettem, szóval tényleg egy
1: fantasztikus élmény volt. Nem állt tőletek távol átdolgozni a dalt? Ugye az mindig teljesen más stílusba, más köntösbe kell bújtatni. Igen. Azt, amit lehet, hogy nagy nehezen sikerül végre megcsinálni, azt mondani, hogy igen, ez az, ezzel jelentkezzünk, és akkor át kell variálni teljesen.
2: Igen, és pont ez is volt a koncepció, hogy nagyon átvariáltuk, tehát tényleg amennyire csak lehetett, és tényleg egy teljesen más hangulatú popdalt csináltunk ebből a blues balladából. Azt éreztem, hogy így van értelme annak, hogy át kell dolgozni valamit, hogy akkor viszont legyen már nagyon más, és nagyon más is lett.
1: Volt olyan visszajelzés, ami meglepett?
2: Igazából magára az átdolgozásról van szó, abszolút jó visszajelzések volt. Valakinek még jobban is tetszett, mint az eredeti.
1: Na hát, sőt, volt, elgondolkodtató, nem? Amikor ilyet mondanak.
2: Hát meg volt, aki kérte, hogy erről van-e így külön felvétel, mert hogy annyira visszahallgatná, csak úgy felvétel szinten, szóval így ki.
1: És akkor ezzel indított egyébként titeket egy olyan vonalon, hogy mondjuk más dalban is gondolkodtatok, hogy átalakítjátok, vagy megpróbáljátok, hogy szólna másként?
2: Ez szerintem ez így egyszeri alkalomnak tök jó, de megvan, hogy milyen stílusban szeretek zenélni, meg énekelni, szóval.
1: Ha újra ott lehetnél a dal színpadán, csinálnál valamit másképp?
2: Nem is tudom. Nagyon-nagyon próbáltam megélni a pillanatokat, főleg amikor színpadon voltam, még jobban ott lenni, és még jobban átélni, mert szuper élmény volt, meg nagyon kevés idő volt, amíg színpadon voltunk, és újra átélni.
1: Aha. Ugye ezt a nézők nem nagyon tudják, hogy tévéműsorban lenni azért nem annyira egyszerű feladat, mert rengeteg kamera van, és ugye mindig más szögből vesznek, és sokszor azért együtt kell működni ugye a kamerákkal. Ez okozott neked nehézséget, hogy azt fürkészt, hogy melyiken van éppen a piros gomb, vagy melyikbe kell nézni?
2: Hát ez a próbák alatt egyébként eléggé meg volt beszélve, hogy nagyjából így hova fordulok, hova nézek, tehát volt egy ilyen koreográfia, úgymond, amit még gyakoroltam is otthon, hogy akkor hova megyek, de amikor csináltam, akkor meg már annyira automatikusan ment, hogy tényleg arra figyeltem, hogy éneklés és jelen legyek, szóval akkor már nem azt fürkésztem, hogy most akkor hova nézek, hanem hogy itt vagyok és csináljuk.
1: Fontos ugye ezek a helyszínbejárások, a próbák, az szerintem nagyon-nagyon sokat tesz az élő produkció előtt, akkor már olyan biztosan tud az ember ott állni a színpadon, ugye?
2: Igen.
1: És az izgalmakat talán jobban le tudja küzdeni. Igen. És hát most ez egy kisebb stúdió. Rádióstúdióban szerepeltetek már?
2: Szerintem pár éve voltam már itt egy másik formációval, szóval igen, már voltam ilyesmi.
1: Na, akkor most vissza a Dal 2026-ra, elhoztátok azt a dalt, amit ott is lehetett hallani, látni. Ez a Nem várok tovább egyébként belső vívódásról szól. Fontos téma, amit körüljártok. Beszélsz rá egy picit, hogy honnan indult ez a dal? Mi váltotta ki?
2: Igen, szerintem ez az azért egy jó téma, mert hogy mindenki a saját életéhez egy kicsit rá tud kapcsolódni az éppen ott zajló. Ez egy olyan vívódásról szól, hogy már nagyon szeretnél elindulni az utadon, és érzed, hogy mi van neked megírva, de egyszerűen még mindig félsz elindulni, és van benned egy ilyen bizonytalanság, és már tudatában vagy, és már látod, hogy mi a probléma, de csak arra vársz, hogy tényleg így a megfelelő pillanatra vársz, pedig minden pillanat maga a megfelelő pillanat, és nincs ilyen, és nincs mire várni. Szóval ez abszolút egy ilyen kijelentés, hogy na jó, vége, most elindulok.
1: Na most, élő stúdió koncert itt a Petőfin, Boros Jánnal, jön a Nem várok tovább.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Nem várunk tovább, az Élő Stúdió koncertnál is folytatódik tovább. Borostyán van itt a stúdióban, és az ő csapata, akiket te is láthatsz, és ugye a továbbiakban is hallhatsz, a Facebook oldalunkon lehet üzenni, lehet kérdezni, vagy a 0630303380-as számon. Hú, de jó hangod van! Már is jön az üzenet. A dalban is drukkoltam neked, Lacus, gyorsan néz be a kamerán, ez Balu mondja. Hát Lacus, nem kell szólítani, mert már itt van. Jól látom, egy gyönyörű fiatal lánya Szintinél. Nagyon tetszik. Puszilom. Lacus írja a vidéki. Anna Mária, mit szólsz? Szó se jut, szegény. Köszöni, de teljesen meg van lepve. És akkor itt van Szabesz, aki pedig kiszúrta a tetkót, úgyhogy most kivételesen ő is szeretne egy közelit kérni. Egy halálfej lenne?
1: Igen, igazából egy ilyen kicsit ilyen mexikói mintájú halálfej, igen. Egy napraforgóval együtt, szóval az óvatosít a helyzeten.
0: Ez volt az első tetoválás, amit készítettél?
1: Nem. Az első az a másik karomon lévő. Uh-huh.
0: Ez a kettő van, vagy van több is?
1: Hátamon is van még.
0: És az micsoda?
1: Azok is ilyen minták, egy kicsit ilyen non-figuratív, ilyen borostyánlevél, meg mindenféle.
0: Hol lesz a következő? Azt szokták mondani, ugye vagy megáll valaki egynél, vagy nincs megállás.
1: Hát, már évek óta mindig mondom, hogy ja, majd megyek egyszer, és majd csináltatok újat, de még valahogy nem, majd lehet hamarosan.
0: Majd lesz valami kiváltó, amikor majd elkészül persze, a következő. Persze. Tarts velünk itt a Petőfin és Borostyánékkal, ők adják ma az Élő Stúdió koncertet, Facebook oldalunkon mindent láthatsz, ne feledd, már is folytatjuk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene. Minden magyar.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban
1: Boros Jani és az ő csapata, akiket te is láthatsz a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Na, hát kedvenc műsorom, ezt írta Zsolt, nagyon-nagyon köszönjük. Ugye itt mindig az első sorban lehet követni az eseményeket, tehát az élő stúdió koncertnek teljes mértékben a részese lehetsz, ha csatlakozol hozzánk a Facebookon vagy a YouTube csatornánkon. És hát itt ugye senki nem marad láthatatlan, még ott hátul a dobnál sem, pedig sokszor takarásban vannak a dobosok ott a sarokban, de Móni a bosszilány érdeklődik. Vajon ki ül a doboknál? Fiatal srác bejön. Mindenki el kell lassan az adás végére. Boros ilyen bemutatod gyorsan akkor a csap... Ó, rajzolt egy szívecskét neked, nem tudom, láttad, de... Szóval bemutatod gyorsan a csapatod? Hogy kikkel érkeztél?
2: Persze, persze. Szóval új Misa, a basszusgitár. Oké. Okay. Makai Anna Mária a pillentyűknél. Igen. És a doboknál Fuchner Benedek. Most fel a lepel lehull. És a gitárnál pedig Nagy Dániel.
1: Így áll össze a csapat. Kőbenyonyi zenei suli, ugye te nemrég végeztél, onnan verbúválódott a kis csapatod?
2: Hát a nem régen, az most már kezd régen lenni, vagy hát tavaly előtt, majd másfél éve, de igen, mindenki onnan jött a Kőbányáról, és akkor így onnan ismerem a srácokat.
1: Nagyon sokan érkeztek már ide ebbe a stúdióba a Kőbenyonyi zenei suliból, és már többször mondtam is, hogy nagyon menő hely lehet, mert annyira jó csapatok jönnek, annyira jó énekesek, dalszerzők, hogy le a kalappal, úgyhogy hát sok sikert mindenkinek, aki oda jelentkezik. Azt írja egy hallgatók, nagyon ügyesek vagytok, az énekesnőnek kiváló hangja van, és ezt mások is írják, igen, nagyon különleges a hangod, de milyen érzés az, amikor más népszerű énekesekhez hasonlítják, mert itt írta más is, hogy Keresztes Ildikó, kicsit Rúzsa Magdi, szóval, hogy megtiszteltetés ez, vagy inkább egyfajta, most idézőjelesen mondom, és értsd jól, átok. Mert hiszen ez te vagy, és nem ők, de hogy...
2: Igazából, hogyha nyilván olyanokhoz hasonlítok, akiket én is szeretek, vagy akik alapján így inspirálódtam, akkor az jól esik. Mm-hmm. Nyilván ezek olyan hangok, amiket az előbb mondtál, meg tényleg vannak olyan hangok, akikhez, hogyha hasonlítanak, akkor azt érzem, hogy de jó, igen. Meg közben az, hogy nyilván valami inspirálta azt, hogy hogyan éneklek, meg nyilván van egy hangszínem, de hogy hogyan használom a hangomat, az mások inspiráció alapján is történik. Szóval bóknak tudom venni egy ilyesmit, hogyha olyan hanghoz hasonlítanak, mihez én is érzem, hogy nyilván hasonlít egy picit a hanghoz.
1: És amikor te elindultál ezen a pályán, akkor ki volt az, aki inspirált, akire azt mondta, hogy Úristen, én is olyan akarok lenni, mint ő.
2: Így, hogyha éneklésről meg hangról van szó, akkor nekem így Janis Joplin volt az, akit nagyon szerettem. Szóval így ő neki a hangját, az éneklési stílusát, viszont magyarok közül Cserháti Zsuzsa volt, akit imádtam, és nagyon sokat hallgattam, és azt néha még én is felfedezem, ahogy mondom akár a szavakat, vagy éneklem vagy éneklek, azt én is így érzem, hogy inspirált.
1: És ez a stílus, ez szerinted hogy alakult ki? Ez már így kezdetén ott volt benne, mert ugye itt a blues is van, egy kis pop, tehát hogy többféle műfaj találkozik.
2: Hát igen, ezek azok, amikben így megtalálom magamat, meg amik így jönnek akár dalszerzésnél is, meg amilyen stílusban így a hangomat legszívesebben használom.
1: Na, már is mehetünk tovább. Tedd fel a kávét. Kávéztok egyébként, ha már készült egy ilyen dal?
2: Hát egyébként pont akkor kezdtem el kicsit visszavenni a kávézásból, mikor kiadtam ezt a dalt, mert nagyon sok koffeint ittam.
1: Hány kávét tölt el egy nap?
2: Azért egy ilyen 4-5 kávét megittam, és ráadásul ilyen nagyon erős, vagy hát úgy ittam.
1: És most hol tartasz?
2: Most már így egy-egy kávéval napi szinten el vagyok. Na, ez legyen olyan.
1: Igen. Egy jó kávénál nincs is jobb, ha azzal elindulhat a nap. Tedd fel a kávét, ez a dal szól élőben itt a Petőfin Borostyántól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

0: Egy kávét mindenkinek evéd után, vagy egy-két jó zenét még a folytatásban. A Borosján agyama az élő stúdió koncertet itt a Petőfin, akit és csapatát láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Bátran kérdez vagy üzenj, például Otto már is kíváncsiskodik egy-két dolog iránt, úgyhogy hamarosan ezzel folytatjuk. Itt a Petőfin, tarts velünk!
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban! Ez.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Borostyán, aki szerepelt a dal 2026-ban, és elsőként hallottuk ugye azt a dalt, amit ami alatt is indultatok. És megyünk szépen tovább, sorba-sorba, egymás után, és hát itt a dalokban azért több ízben fel lehet fedezni azt, hogy szeretsz ezekről a belső vívódásokról írni. Miért? Ez egyfajta ilyen terápia? Kiírni magadból? Hogy érzed?
2: Abszolút, meg szerintem sokan vagyunk úgy, hogy nagyon nehezen beszélünk arról, hogy mi az, ami így bánt, és nehezen mondjuk ki az érzéseinket, így a dalokon keresztül abszolút így le tudom írni azokat a dolgokat, amik így bennem mozognak, meg szerintem ez másoknak is akár tud segíteni, hogy igen, nem vagytok egyedül, uh-huh. Mindenkinek vannak így nehezebb pillanatai. Ez a következő dal is egyébként egy ilyen arról szól, hogy mennyire nehezen beszélünk arról, hogyha valami fáj.
1: Igen, sokszor érezzük, hogy ezt a gombócot a torkunkban, amit sokszor hallottunk, mondtunk már, igen, neked igen. Ilyenkor mi segít egyébként, mert nyilván nem lehet egyből egy dalt írni, amikor ott van az a gombot. Szóval, hogy milyen más lehetőségek vannak még neked, mi az, ami segített még ezen kívül?
2: Ami így a gombócot eltüntetni a torkunkban. Hát ugye az éneklés meg az a zenélés azon az mindenképpen, de egyébként ami sokszor nekem segít, az így a mozgás, a futás. Nagyon szeretek elmenni futni és kifutni magamból.
1: Igen, mások lesznek az energiák, és abszolút, nyilván ugye, egy kicsit kitisztul az ember feje, igen. És mellett, hogy könnyedebben gondol vissza arra, ami egyébként zavarta. Vajon mennyi idő kell hozzá, hogy az egyik dalotok rádiós láger legyen? Szerintem sem ennyi, már is van ilyen, ezt írt a kezel egy hallgató.
2: Mert oké, köszönöm.
1: Illetve egy régebben sok kávét ívott, érdemes kipróbálni, hogy a koffeinmenteseket nem nyomja meg a vérnyomást. Tapasztalatból, igen. Ugye itt visszatérve a sok kávér, amiből neked volt napi 4-5 is, igen. De most már visszaszorítottad. Kivel csinálnál a legszívesebben közös dalt? Ottó kérdezi.
2: Ez egy váratlan kérdés. Nem is tudom.
1: Hát azért csak elgondolkodtál egyébként már ezen, nem, hogyha lehetne ilyen.
2: Énekesnővel, akivel így szívesen énekelnék együtt, a Balala Lucianának az énekese, a Barbarával. Uh-huh. Neki nagyon szeretem így a zenei stílusokat is, szerintem nagyon jó. Uh-huh. Szóval velük szívesen csinálnék.
1: Nézd, a gitáros meg nem tud megállni. Na, akkor csapjunk bele. Beszéltünk már arról a bizonyos gombócról, ami a torokba akad néha, hiszen van, amikor nem tudunk kimondani dolgokat, pedig nagyon-nagyon szeretnénk. Magamba zárom, vezet dal címe, és élőben hallatod itt a Petőfin Borostyántól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Borostyánnal, ez volt a Magamba zárom című dal. A 0-30-30-30-380-as számon, ne feledd, de ebben az órában te is hozzászólhatsz a műsorhoz, sőt lehet kérdezni is. Például várható valamikor új dal? Otto érdeklődik.
1: Igen, igen, most az ősszel kettő új dalt is szeretnék kiadni, és mind a kettőt már fog játszani. A következő kettő az pont új.
0: Akkor tarts velünk Otto továbbra is, mi is mindenkit a Petőfi már is folytatjuk. Borostyánék adják ma az élő stúdió koncertet.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élő!

0: hát korábban te metal zenekarban is énekeltél, jól tudom?
1: Igen, a testvéreimmel kezdtünk el zenélni, és akkor alapítottunk egy metal zenekart. Azt évekig csináltuk, most már nem aktív, de a testvéreim még mindig nagyon szeretnék feléleszteni ezt, ezt a projektet.
0: És?
1: Majd lehet egyszer lesz.
0: Lehet egyszer?
1: Lehet.
0: Indie pop formációban is kipróbáltad magad?
1: Igen, igen. Velük voltunk is itt pár éve a Hörszárfál.
0: És ugye van egy másik csapat, aminek vokalistája vagy még mindig?
1: Igen.
0: Mesélsz róla?
1: A Gotvaterben vagyok vokalista, igen. Most nemrég is volt koncertünk, nyomjuk, tök jó, nagyon szeretem.
0: Na, hát ez ilyen nagyon sokrétű pálya akkor, amit eddig mondjuk így befutottál, és aztán hogyan tovább, szerinted így mennyire fog még változni a stílus, vagy most megtaláltad magad?
1: Ebben a stílusban abszolút, de szerintem ez olyan, hogy folyamatosan változik az ember, és nyilván lehet egy egész életen át ugyanazt csinálni, de nem úgy gondolom, hogy én az az ember leszek, aki mindig ugyanazt csinálja, szóval még simán lehet, hogy még változik.
0: Hogy megy a dinamika a csapaton belül, ki hozza az ötletet mindig te, és akkor a többiek pedig hozzáteszik, amit tudnak?
1: Hát alapvetően a zeneszerzőtársam Nagy Dániel, aki gitározik is, többnyire egyébként így az én ötleteimet, így szöveg meg dalok, azokat szokta felhangszerelni, de mostanában többször volt olyan, hogy az ő dal ötlete, és akkor én arra írtam szöveget meg dalt, a dalos dalnál is erről volt szó, tehát annak ő a zeneszerzője, és akkor az abszolút olyan stílus volt, ami hozzám passzol, és akkor arra én írtam a szöveget.
0: Mindig egyezik a véleményetek?
1: Szerintem harmonikusan tudunk együtt dolgozni, hogy a zenéről van szó, mert én bízom az ő zenei szakmai hozzáállásában, szóval ezért igen.
0: Mivel fogunk tovább menni? Milyen dallal?
1: A Belefeledkezek fog következni.
0: Mivel feledkezünk bele?
1: Hát a pillanatokba, és megpróbálunk nem elvárni semmit a másiktól, csak élvezni a közös pillanatokat.
0: Na, hát akkor hadd szóljon. Élőben itt a Petőfin Borostyántól a Belefeledkezek, figyeljük.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: Élő stúdiókoncert itt a Petőfi Borostyánnal. Belefeledkezek, ezt hallottad, és ha jön még egy újdonság a folytatásban, úgyhogy tarts velünk továbbra is. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy ha kérdésed van, az pedig tedd fel a Facebook oldalunkon, illetve 0630303380 számon is tudod, SMS-ben vagy Viberen. A stílus nagyon tetszik, írja Szabe, ezt nem csak a zenétekkel töltöttétek meg a stúdiót, hanem szépen be is futottátok az egészet. Nagyon köszöni, gratulál, a stúdió robbantó címet érdemeltetek ki tőle. Elvarázsoltátok, köszönjük szépen, innen pedig már is folytatjuk.
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban
1: Borostyán, minden látható, ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon ilyenkor 1 és 2 óra között, úgyhogy az első sorból követed a nyomon az eseményeket, sőt hozzá is lehet szólni, lehet kérdezni neked is, bátorság. De 3 hónap múlva Szenteste, így most valahogy a valóság arcon vágott engem is. Igen, ünnepi hangulatú zenét fogtok csinálni? Hogy érzed?
2: Én idénre mindenképpen terveztem.
1: Igen?
2: Igen. Mindig leszoktam maradni róla, és mindig később jutottam, hogy kellett volna csinálni valami jó.
1: Most még időben ünnepi, vagytok.
2: De most meg időben, szóval abszolút. Még jó, hogy figyelmeztetek.
1: Szívesen. jó. Egyébként várod az ünnepeket, az év végét?
2: Igazából mindig, most ezt az ősz, ezt nagyon élem, szóval nem várom, hanem majd az tök jó lesz, de most még az őszben vagyok éppen.
1: És milyen volt a nyár? Mennyire volt mozgalmas?
2: Mozgalmas volt, sok tök jó helyre utaztam el egyébként, de kicsit furcsa volt, mert most végeztem egyetemen, és egy picit ilyen furcsa szabadságérzés volt.
1: Hirtelen.
2: Igen, hirtelen.
1: A és nagy ez, szabadság.
2: Igen, és ez nem feltétlenül mindig ilyen jó, pozitív értelemben, hanem kicsit ilyen ijesztő értelemben.
1: És egyébként milyen élmény adja neked a zene mellett az igazi feltöltődést, a kikapcsolódást, egy utazás például?
2: Az is, de amit már korábban mondtam, így a futás, meg a mozgás, a jogázás, meg bármilyen természetben történő túrázás, vagy ilyesmi, azt nagyon szeretem.
1: Na egy kicsit segíts nekünk, illetve azoknak, akik mondjuk már így nézegették a jogát, de még nem mernek elindulni, vagy nem tudnak elindulni ezen a vonalon, mert mondjuk azt gondolják, hogy nem elég hajlékonyak, és nem fogják tudni kitartani a pozíciókat. Most kicsit hazabeszélek, volt nekem is ilyen.
2: Egyébként
1: hogy úgy kicsit elriasztja szerintem sok embert, hogy nézve igen. Azokat, hogy mennyire lazán tudják csinálni a különböző pózokat, és az ember így megpróbálja otthon, aztán rájön, hogy
2: Igen, de egyébként tök sokféle jóga van, és ez az, hogy jól, úgy értem, hogy jól kell választani. Nyilván, aki még nem csinálta, annak olyasmi jógát kell választani, ami nem például egy astanga, mert ott tényleg nagyon sokáig kell kitartani. De egy hatha jóga, vagy női jóga, vagy yin jóga, azt például nagyon tudom ajánlani, az ilyen sokkal nyugisabb, meg a gerinc jóga, az is tök jó, és ott nincsenek ilyen nagyon nagy, hosszan kitartott pózok, meg tényleg az arra van, hogy így figyeljünk egy picit magunkra. Szóval mindenkinek ajánlom, aki szeretné elkezdeni, hogy nem kell félni, és nem kell mindent tökéletesen csinálni, elég, hogyha magunkra figyelünk arra az időre, amíg gyakoroljuk.
1: Mindig elindulni a legnehezebb egyébként. Ha már ott van az ember, utána igen. Már nagyon jó, és olyan büszke mindig magára mindenki, hogy jó, ezt csináltam, csak így tovább, úgyhogy bátorság mindenkinek. Itt a Petőfin pedig folytatjuk az élő stúdiókoncertet, végül, de nem utolsó sorban, szintén egy olyan dallal, ami még nem jelent meg, úgyhogy elsőként hallatjuk itt a Petőfin, ez a Mérleg.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Mérleg, ez volt élőben itt a Petőfin Borostyántól. Már imádom ezt a számot, írt a Károly, mondom ezt, én egy mérleg. Benedek elégedett? Azt mondta, hogy ha ez a dal lemegy jól, akkor megtapsolja magát. Köszönjük szépen az élő stúdió koncertet. Igen. Most ha jöhet, akkor a száncsengő, úgyhogy szorítunk, hogy elkészüljön majd az ünnepi dal, még erre azért. Köszönünk minden, nagyon
1: most
0: jó volt.
1: Most nagy a nyomás így, igen, igen. Már muszáj lesz.
0: Megígérted. Az élő stúdió koncert visszanézhető, visszahallgatható mindig a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve egy idő után a YouTube csatornánkon is. Köszönjük szépen, Borostyán, nektek további sok sikert. A folytatásban pedig mindjárt itt a Biorobot.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Legyen szó modern és elegáns takaróinkról és párnáinkról, vagy illatgyártyáinkról és lakásillatosítóinkról, egy kis kényeztetés kell a mindennapokra. Már 1500 forinttól. Üzleteinkben még több termékkel várunk. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Drágám, az a tányér a dédié volt.
6: Van jobb ötletünk a feszültség enyhítésére. Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. A három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte nappal oldja a feszültséget. Este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy reggel indulhat így is.
9: Meg így is.
8: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
10: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
8: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
2: Yeah! A reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
8: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó Film jó voltából.
2: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
8: Erről mi is gondoskodunk.
2: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
8: Minden magyar.
11: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Estig több felé lehet eső, zápor. Folytatódik a Hungary Helps program. Sokan jelentkeznek a nemzeti parkok vezetésére.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-esen Budapest felé. Emiatt Tata és Tatabánya között a külső sávban áll, vagy csak lépésben halad a kamionsor. Biatorbágyék pedig szakaszos torlódást tapasztalható. Az átterelt belső sáv azonban jól járható, így autóval a főváros felé érdemes azt a sávot használni. Munkagépnek hajtott egy autó az M3-as főváros felé vezető oldalán Nyíregyháza térségében. A 216-os kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Miután találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Geleher érsekkel, a Vatikán államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával, és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, hogy tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Egyeztetést tartott a legfőbb ügyészség és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetője. Lajtár István a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes, és Unger Anna az MVVH elnöke, valamint Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes áttekintette az együttműködés kereteit és az ahhoz kapcsolódó elsődleges feladatokat. Emellett megállapodtak abban, hogy a további tevékenységük részleteit együttműködési megállapodásban rögzítik. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni, figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori aszály a vízszintingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tóérzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban társadalmi és szabályozásügyi kérdés is.
8: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Estig még többfelé lehet esőzápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap általában felhős lesz ugyan az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
8: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A csütörtök az már kis péntek, sokak szerint kettő elmúlt, ráadásul pontosan 3 hónap múlva lesz szenteste, ami lehet, hogy munkaszüneti nap lesz, várjuk majd az ezzel kapcsolatos fejleményeket. Itt a Petőfin pedig változatosan továbbra is a legjobb magyar slágerek szólnak. Jön a Biorobot!
2: Itt egy újabb óra!
8: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával!
2: Ez a Petőfi Rádió!
13: Magán gondol mellém ül, cigifűszál az erkéről, a végén úgyis csak egy sóhaj majd.

Kettős fronti hatás, ez is van. Ma egy front eléri hazánkat, ennek hatására a déli óráktól már egyre több helyen előfordul eső, zápor eső, bár ez egy nagy mennyiségű csapadékra továbbra sem lehet sajnos számítani, elsősorban egyébként délnyugaton hullhat, nagyjából 5 mm-t meghaladó eső, délután pedig a nyugati, észak-nyugati területek jönnek, itt a Petőfin pedig változatosan a legjobb magyar slágerek. Most kicsi.

0: Petőfi Rádió minden magyarra. Suligból már kicsengettek, a napközi valahol még csak most kezdődik, és sokan már mennek a gyerkőcökért, úgyhogy gyorsan mondom a lényeget. A legmesésebb mesemondót továbbra is keresik. Tulajdonképpen itt nem a hibátlan előadása fontos, sokkal inkább az, hogy egyéni legyen a hangvétel, a kreativitás és az, hogy a gyerek lelkesen örömmel mondja a mesét. Legalább 3, de legfeljebb 10 éves lelkes kis mesemondókat várnak, tehát akik szívesen megosztanák saját előadásukban kedvenc meséjüket, legyen az népmese, műmese vagy verses történet egy legfeljebb 6 perces hangfelvételem. Október 22, eddig lehet beadni a jelentkezéseket a 7-7-kaland@mtva.hu e-mail címre. A levél tárgyában a pályázat címét és a gyermek nevét szükséges megadni, legmesésebb mesemondó tehát és a gyermek neve. Az érvényes nevezéshez a mese MP3 vagy BAV formátumú hangfelvételét kell csatolni, valamint meg kell adni a mese címét, a gyermek nevét, életkorát, a választott kategóriát, egy rövid bemutatkozást, illetve a szülő vagy törvényes képviselő által kitöltött és aláírt hozzájáruló és felhasználási nyilatkozatot is be kell küldeni. A díjazottak aztán majd családjukkal együtt részt vehetnek a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén. A legszebben mesélők meséit pedig professzionális stúdió körülmények között rögzítik, és ezek később műsorba is kerülhetnek. Szóval most még nem késő, október 22, eddig lehet tehát pályázni a legmesésebb mesemondó címre. Itt a Petőfin pedig.
1: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Közeleg a hétvége, készülj arra, hogy vasárnap egész napra teljes szélességével le fogják zárni a Gubacsi közúti hidat. Ugyanis az autós forgalom Cseperre és Cseperről kifelé, és ebben az időszakban kizárólag a Kvassai hídon, valamint az M0-ás déli szakaszán keresztül haladhat majd. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti, a gyalogosok és kerékpárosok a Gubacsi vasúti hídon tudnak közlekedni a jelenlegi forgalmi rend szerint. Várhatóan októbertől a híd illatációs szerkezetének cseréjét végzik majd el, ez a munka éjszakánként jár majd félpályás út lezárással. Ha infod van a közlekedésről, bárhol fennakadást észlelsz, ne feledd jelezni nekünk 0630 30 30 380, ez a számunk.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Józsi jelezte, hogy van egy műszakhívás kamion, és ez okozza fennakadást az M0-áson, a 6-os főútnál, az M5 felé vezető oldalon. A gyorsítósávot foglalja el a jármű mögötte, több kilométeres már a tolódás. Köszönjük szépen. Infokat a 06303030380-as számunkra küldesz továbbra is, SMS-ben vagy Viberen. A hírek után pedig jön a Random Fit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos.
1: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
1: Brad Pitt.
6: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
1: A vadon szíve. A mozikban.
7: Séta.
8: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
1: Indulhatunk.
10: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
11: Estig több felé lehet esőzápor. 5 előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők a rendkívüli parlamenti ülésen. Folytatódik a Hungary Helps program.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Műszaki hibás kamion okoz fennakadást az M0-as autóúton az M5-ös felé a 6-os főúti csomópontnál. A jármű a gyorsítósávot foglalja el a 14-es kilométernél, mögötte 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, miután találkozott 14. Leó pápával és több szentszéki magasrangú vezetővel. A kormányfő hangsúlyozta, tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte alapvezetősége. Október 8-ától az nso.hu címen érhető el a portál. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is.
1: Petőfi Rádió. Sport.
12: A mikrofonnál Vera Emese. George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es azeri nagydíj első szabad edzésén ma délelőtt Bakuban. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. Az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető Kimi Antonelli edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt. A második gyakorlás ezekben a percekben ér véget, az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezi. A Kispest Honvéd középpályás a Somogyi Ádám szárkapocs csonttörést szenvedett az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar U21-es labdarúgó válogatott edzésén. A 18 éves játékosra legalább 3 hónapos kihagyás vár, ugyanakkor a teljes felépülés ennél hosszabb időt is igénybe vehet. Junior világbajnok lett a triatlonos Szalai Fanni. A 18 éves magyar sportoló a világbajnoki sorozat döntőjében nyerte meg a korosztályos versenyt. Kropko Jászmin is remekelt, ő az 5. helyen zárta a spanyolországi Pontevedrában. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton akár egy-egy heves zivatar. Holnap általában felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor keleten lehet. Éjszaka 0, éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyre több helyen elered az eső az országban, de jelentős mennyiségű csapadékra továbbra sem számíthatunk, azért nem árt egy esernyő. Szép délutánt, 3 elmúlt, itt nálunk a Petőfin változatos magyar zenei kínálat vár továbbra is, jön a Random Trip és Bagosi Norbi.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar. A mai lehűlés annak a idegfrontnak köszönhető, ami elérte hazánkat. A folytatásban majd azért visszatérnek napközben legalábbis a 20-ok fölötti csúcsértékek. Az esték azért most már hűvösebbek, úgyhogy jönnek a kuckózós délutánok és esték, de nagyon jó hírem van, főleg ezúttal a Harry Potter filmek rajongóinak, ugyanis a legendás kód helyszíneket lehet felfedezni vasárnap az M5 kulturális csatornán. Egy dokumentumfilm segítségével tehát J.K. Rowling regény világának kulisszái mutatkoznak meg. Skócia lenyűgöző vidékei, ahol várromok, sötét erdők, zord hegyvonulatok és ködbevesző sziklagerincek idézik tehát fel a Potter filmekből ismert látványvilágot. És ott ugye a híres viadukt, ami sokanak ismerős lehet, ott kanyarog ugye a filmekből ismert varázsvonat, a Roxford Express. De a film bemutatja továbbá a skót felföld fegyverkészítőjének hagyományait, meg lehet ismerni a környék állatvilágát, és egyik különleges állomása az utazásnak a skót Alcatrazként emlegetett, az Északi-tengerben fekvő sziget, mely egykor börtönként szolgált, ma pedig hatalmas madárkolóniáknak, köztük szuláknak ad otthon. A film a Filmes helyszínek nyomában című sorozat egyik állomása vasárnap délután 5 óra 50-től, tehát az M5 kulturális csatornán, és figyelj a folytatásra is, hiszen a széria további epizódjaiban a Gyűrűk ura izlandi, a Tigris és sárkány ázsiai, a Bridget Jones angliai és az Amélie csodálatos élete francia kultikus helyszíneit is meg lehet majd ismerni.

0: Petőfi Rádió, minden magyar egyre több helyen esik az országban, nem épp a legalkalmasabb időpont a kutyasétáltatásra. Magyarországon közel 1 millió kutyát tartottak nyilván még a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 10-11 emberre jut egy kutya az országban. Az önkormányzatok pedig mindig a saját hivatalos felületeiken teszik közé azt, hogy éppen hol és mikor van ebb olvasás. Többek között most a főváros 3. kerületében, illetve a 15. valamint Zámolyon, Nagydorogon, Jánossomorján, Vaszaron, Lovason, Lábatlanon és Szentgyáj Szabadján is tart az ebb összeírás. Ez azokat a gazdikat is érinti, akik egy korábbi adatgyűjtés során már megadták kedvencük adatait, a csippel ellátott ebeket is be kell jelenteni. Egyébként az önkormányzat biztosít egy adatlapot a kitöltése. Itt a gazda saját személyes adatai mellett a kutya legfontosabb paramétereit kell rögzíteni, vagyis a tartási helyet, az ebb fajtáját, nemét, színét, nevét és születési idejét, a mikrocsip és az oltási könyv pontos adatait, az ivartalanítás tényét, valamint a legutóbbi veszettség elleni oltás időpontját. A folyamat az e-önkormányzat portálon keresztül online is lebonyolítható. Aki ezt elmulasztja, ebenként akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat.
1: Ez a legújabb magyar zene.

annak, hogy az első nő körbe biciklizte a földet 1895-ben, ez 15 hónapig tartott, 24 ezer kilométer tett meg, és persze nem teljesen biciklivel, hajóval és vonattal is utazott, csak úgy, mint előtte egy férfi, Thomas Stevens 1884 és 87 között, körülbelül 2 év és 9 hónap alatt teljesítette ezt a távot. Az útvonal Európán, Ázsián és Észak-Amerikán is keresztül vezetett, és hát hajóval is közlekedett ő is természetesen, mivel az óceánokat nem tudta átbiciklizni. Na, hát kicsit úgy tudom ezt elképzelni, mint ahogy Forrest Gump kezdte a futást, hogy egyszer csak valaki bringára pattan, elindul, és aztán valahogy nem tud megállni. Valed volt már ilyen szituáció, hogy valamit elkezdtél, és aztán azt vetted észre, hogy hopp, eltelt egy óra, két óra, három, és még mindig ugyanazt csinálod, hogy teljesen belefeledkeztél. Mi volt ez? 06 30 30 30 380, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket. Még itt a Petőfin, a legjobb hazai előadóktól jönnek.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva lesz 4 óra, jönnek a legfrissebb hírek, majd Szikora Tomival indul a Petőfi csúcs, és ma is lehet versenyezni. Petőfi ajándékcsomagért, figyeld a részleteket, a kívánság műsorban pedig a mai névnaposokat, a Gellérteket, Mercedeseket, szülinaposokat, évfordulósokat lehet meglepni, vagy aki csak szeretnél. Minden rád van bízva, Tomi a segítségedre lesz, én pedig búcsúzom. Ivan and the Paraswalt, mindjárt ők is jönnek, szép délután.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Ennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Egy reggel indulhat így is.
1: Meg így is.
2: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: 1, 2, 3, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmusindítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
2: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli komától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
2: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jó voltából.
1: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
2: Erről mi is gondoskodunk.
1: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
9: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
9: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Estig többfelé lehet esőzápor. Újabb jelentős uniós támogatást kap Ukrajna. Felújították a Felsőzsolcai vasútállomást.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé, emiatt Bicske és Biatorbágy között a külső sávban csak lépésben halad a főként kamionokból álló sor. Érdemes áttérni a belső, átterelt sávba. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. Miután találkozott 14. Leó pápával, majd Paul Richard Geleher érsekkel és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. A kormányfő hangsúlyozta, hogy tájékoztatta a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa, Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. Újabb 3 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá Ukrajna számára az Európai Unió. Ez az összeg az Ukrajna alap 8. kifizetése lesz. A támogatás célja, hogy erősítse az ország makrogazdasági és pénzügyi stabilitását, helyreállítását és modernizációját, valamint támogassa Kijev reform törekvéseit. Közben az ukrán elnök bejelentette, hogy országa megállapodott a Patriot légvédelmi rendszereihez szükséges rakétacsomagról. Volodymyr Zelenszky ugyanakkor azt nem közölte, hogy melyik országtól érkezik a harci eszköz. Sajtóértesülések szerint Spanyolországnak, illetve Görögországnak vannak hamarosan lejáró szabatosságú rakétái. Lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell készülni holnap este 6 órától a Puskás Aréna környékén. A Magyarország-Ukrajna válogatott labdarúgó mérkőzés miatt várhatóan lezárják egyebek között a Dózsa-György út és az Ifjúság útja egy-egy szakaszát, a Verseny utcát és az István mezei utat. Érdemes a sűrűbben járó metrókkal és villamossal megközelíteni a stadiont. Megújult a Felső Zsolcai vasútállomás. A homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint fedett kerékpártárolót is kialakítottak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Estig többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap általában felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Ha az órádat nézegeted, délután 4 óra van, innen már csak egy utolsó lendület kell, és túléljük a mai munkanapot is. Na meg, hamarosan játék következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, számítok rád a folytatásban.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: Malom dinom danom hegye.
1: Tempó, tempó, tempó, Betonhofival, ez volt a Hello Hello.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban én leszek a GPS, aki szól neked, hogy hol milyen fennakadás van a forgalomban. Hello a mikrofonnál, Szikora Tamás. Figyelem, hallgatóink jelezték, hogy Mende és Sűsáv között baleset történt, két autó ütközött össze és teljes útzár van. Mentők, tűzoltók, a helyszínen több kilométeres torlódás van. A plusz menetidő akár egy óra is lehet, ezt írták a hallgatóink, köszönjük szépen. Tehát baleset van a 31-es főúton, Mende és Sűsáv között a 40-es kilométernél teljes útzár van. Kerülni egyébként csak nagy kerülővel észak felé, Isaszeg felé lehet. Az M3-ason pedig a főváros felé, az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó, valamint egy kamion karambolozott. A 66-os kilométernél csak egy sávjárató, tehát mindez az M3-ason Budapest felé, a 66-os kilométernél baleset miatt csak egy sávon megy a forgalom. És te, merre tartasz, merre vezetsz? Várom a közlekedési infokat országosan, Kőszegről, Tokajból, Albertisáról. Hív most 061-75 9660.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: Lépünk tovább Bíró Csongordalával itt a Macskakövön. Ha pedig szeretnél nyerni egy Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, akkor maradj velem, mindjárt mondom a részleteket.
3: Könnyeim

Petőfi Rádió minden magyar. Mindenki felkészült a játékra? Ha igen, akkor figyelem, hamarosan következik az óra nyerős lágere. Ezt figyeld. Amikor meghallod a felhívást, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy elküld nekünk az óra előadóját és a szám címét a 0630 30 30 380-ra. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak. Mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt, amely ma délután egy Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Igen, ennyire egyszerű. Figyelem, a játék mindjárt indul.

0: Bály Alex és a Slep anya a Petőfi Rádióban minden magyar. 16:36-kor ez volt az óra nyerős lágere, amely valakinek nyereményt ér, méghozzá Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jelezzük neked a friss aktuális forgalmi infókat. Figyelem, torlódik a forgalom az M0-áson a déli szektorban, korábban a 6-os főúti csomópontjánál egy defektes teherautó vesztegelt, a jármű viszont elindult, de a torlódás még aktuális, tehát emiatt van lassulás az M0-áson a 6-os főúti csomópont közelében, nagyjából 10-12 perces araszolás után lehet például feljutni az autóútra is. Az M3-ason Budapest felé a 66-os kilométernél baleset miatt csak egy sávjárató, két személyautó és egy kamion karambolozott, tehát baleset van az M3-ason Budapest felé a 66-os kilométernél, és teljes útzárban baleset miatt a 31-es főúton Mende és Sűsáv között két személyautó karambolozott, a 40-es kilométernél történt a baleset, tehát mindez a 31-esen Mende és Sűsáv között, baleset tehát a 40-es kilométernél teljes útzár mellett helyszínelnek. A további közlekedési információkra is számítok. Az egész országból, Poroszlóról, Kiskörösről, Várpalotáról hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
2: Sziasztok, Bebe vagyok, és ez az új dalom a Kapjál a Petőfi Rádióban.

0: Jude Law Room, a Petőfi Rádióban minden magyar. Remélem mindenkinek van kedve játszani. Nemrég szólt az óra nyerős lágere, aki elküldte nekünk a címét és az előadóját SMS-ben a 06303030380-ra. Esélyben van a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, és hogy ki volt a legelső? Na, őt hívom most vissza.
1: Tessék,
0: Hello Kevin, itt pedig Szikora Tomi, Petőfi Rádió.
1: Szia!
0: Első voltál a játékban, bekerültél!
1: Ó, köszönöm, szuper!
0: Számítottál rá?
1: Hát készültem, ott álltam már a rádió mellett.
0: Aha, akkor ezek szerint már többször hallottad a játékot, csak még nem sikerült bekerülnöd.
1: Igen. Múltkor pont lemaradtam, pedig a Kispár és a Borszorok, ha az életben nincs már több móka, az ment, de hát pont lemaradtam róla.
0: Aha, na és most melyik dal ment? Mi volt az óra nyerős lágere?
1: Hát By Alex és a Slapfit Gajanótól az anya.
0: Oh, tökéletes! Dal. Jobb, mint a Shazam. És a Petőfi Rádió szlogen is így megy.
1: Hát reméljük. Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, akkor meg vagyunk. Te nyertél. Gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Bögrével, kulaccsal, nyakpasszal és Petőfi Rádiós bevásárlótáskával. Na ez megy majd neked postára.
1: Szuper. Jó van, kislányom is így örül neki.
0: Igen, hallom. Hát akkor jó helyre kerül a csomag.
1: Igen. Hú, hát a feleségem tortát készít most hétvégére. Hát összegyűlik a család, lesz egy kis pizza party, aztán reméljük az idő is kedvez neki, és akkor kint is lehetünk. Uh-huh. Úgyhogy reméljük jól alakul. Mi pedig a kisasszonnyal játszunk meg, eltöltjük az időt itt mindenféle járkálással, munkázással.
0: Hát szó szerint játszottatok, meg is nyertétek a játékot.
1: Igen.
0: Én pedig akkor a következő dalt is nektek játszom itt a Petőfi Rádióban. Kálai Szanders, András és a My Baby most a tiétek.
1: Ó, köszönjük szépen.
0: Játékot holnap is indítok majd a megszokott időpontban 4 és 5 óra között. Légy az első és nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Odakint borús, sok helyen elsős az idő, úgyhogy hozok egy kis nyarat mindenki rádiójába ezzel a dallal. Valmar Manuel, Éget a nap, mindjárt a Petőfi Rádióban.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.

0: Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: Itthon.
1: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőt ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kezdje el az őszi kertrendezést az Obival. A nagy és kisvirágú árvácska helyi Obi kuponnal 17% kedvezménnyel 469 forint helyett most darabonként 389 forintért kapható. És ez még nem minden. A kalodásfa egy erdei köbméteres kiszerelésben 5%-os áfakulccsal 79.990 forintért kapható. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul újra itt a hódos bónusz a helyi Obi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
5: Brad Pitt.
6: Senki sem jön értünk. Csak ketten vagyunk. Hazaviszlek.
5: A vadon szíve. A mozikban.
7: Séta?
8: Gondoltam.
9: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
8: Indulhatunk.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Ma még több felé lehet esőzápor. Találkozott a pápával Magyar Péter. Sokan jelentkeztek a Nemzeti Parkok igazgatói pályázatára.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M3-as autópályán a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sáv járható. Két személyautó karambolozott a 31-es főúton Mende és Sűsáv között. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni csak nagy kerülővel is a Szeg felé lehet. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
12: Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A felek elégedetten nyilatkoztak a megbeszélésekről. A kormányfő hangsúlyozta, Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére pedig nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa, Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. Több mint 100-an adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120-an jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Két katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének. Egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Estig még többfelé lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap általában felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A futózápor keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 óra van. Munkából hazafelé, munka után is számíthatsz ránk a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál, Szipora Tamás. Ha hiányzik a napsütés, akkor tekert fel a hangerőt, hozok egy kis D-vitamint zenében. Valmar Manuel, éget a nap.
2: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenében.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. És akkor most nézzük, hogy hol mi a helyzet az utakon. Baleset, torlódás, fennakadás, lámpahiba.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Figyelem, az M3-ason korábban baleset volt Budapest felé a 66-os kilométernél. Jelenleg 2-3 kilométeres torlódás van, csak egy sávon megy a forgalom, két személyautó és egy kamion karambolozott, tehát baleset van az M3-ason Budapest felé a 66-os kilométernél, csak egy sávon megy a forgalom, és ezért van torlódás. Egy nagyobb baleset történt a 31-es főúton Mende és Sűsáv között a 40-es kilométernél, két személyautó karambolozott és teljes útzármenet hely. Tehát baleset van a 31-es főúton Mende és Sűsáv között a 40-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset történt a 6-os főúton befelé az M0-as autóút után a külső sávban. Ezért van tehát a környéken nagyobb dugó, mindez a 6-os főúton befelé az M0-as autóút után a külső sávban. Illetve baleset okoz fennakadást az Üllői úton kifelé, az Ecseri út előtt a belső sávban. Szintén óriási a torlódás, tehát az Üllői úton kifelé, az Ecseri út előtt. A további közlekedési infokat az egész országból. Orosházáról, Komlóról, Decsről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig mindjárt elkísér a tankcsapda, jön Csinszka legfrissebb dala, és maradunk a változatosságnál itt a Petőfi Rádióban. Éppen ezért egy nagy kedvenc következik, amit együtt dúdolunk. Magna cum laude, lehet, hogy eltört.

0: Lassítottunk a tankcsapdával, ez volt az örökké tart. Petőfi Rádió minden magyar. Hétvégén már nem lesz ilyen trutyi idő, lazán tervezhetünk kirándulást, akár bringázást. Már csak azért is mondom a bringázást, mert új kerékpárút készült el Zemplén északi peremén. A Hollóháza és Pálháza közötti kerékpárút is elnyerte a végleges formáját. Ez egy 10 kilométeres kerékpárút, a bringás hálózat hiányzó láncszeme, amely megkönnyíti, hogy összekössük a térség látnivalóit. Itt nem csak a Füzéri várat, vagy éppen a Füzéradványi Károlyi kastélyt látogathatjuk meg bringán, hanem konkrétan az egész vidéket felfedezhetjük. Ráadásul most már Tokajtól egészen Kassáig közvetlenül el lehet jutni két keréken. Szóval ez az én ajánlatom, fedezzük fel Zemplént és a környéket, hiszen átadták a bringás hálózat hiányzó láncszemét, a Hollóháza és Pálháza közötti kerékpárutat. Na és hogy mit nézzünk meg a környéken, várom a tippeket, az ötleteket, mondjuk Viberen, küldj nekünk ingyenes üzenetet.
1: Korinna vagyok, és ez az újdonság tőlem, a Vadvirág, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Szatni, indián nyár, napsütéssel és 25 fokkal. Na és nálad most éppen hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Hallgatóink, a szemeink, János jelezte nekünk, hogy Szentes és Hódmezővásárhely között azt írja, hogy kinyílt egy kamionnak a nyerge, az úton pedig hosszan van a takarmány, a rendőrök elsőben irányítják a forgalmat. Köszönjük szépen, tehát mindez Szentes és Hódmezővásárhely között, ahol rendőrök irányítják a forgalmat. Baleset van az M0-áson és az M3-as felé a 12-es kilométernél. Ezt is egy Petőfi Rádió hallgató jelezte, köszönjük szépen. Tehát emiatt van torlódás az M0-áson, az M3-as felé a 12-es kilométernél történt a koccanás. Kiskunhalas közelében pedig az 53-as főúton három személyautó ütközött össze, az 59-es kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, tehát mindez Kiskunhalas közelében, az 53-as főúton, az 59-es kilométernél. Várom a további közlekedési infókat az egész országból. Tiszaföldváról, Nagykállóból, Vecsésről, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szeptember 24-e Gellért és Mercedes névnapja. Isten éltesse őket, vagy lepjük meg együtt a születésnaposokat, add meg a telefonszámukat és felhívom az ünnepelteket. Meglátod, így lesz igazi a meglepetés. Egy óra múlva 7-kor indul a kíváncsiság műsor. Addig mindjárt itt a Well Hello és a...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: a 0630 303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma még többfelé lehet esőzápor. Mentelmi ügyekről is dönthet hétfőn az országgyűlés. Továbbra sem mehetnek be a CNN munkatársai a Fehérházba.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a főváros felé az Ecsédi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sáv járható. Két személyautó karambolozott a 31-es főúton Mende és Sűsáv között. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni csak nagy kerülővel is a Szeg felé lehet. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Öt előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Ez derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett döntenek Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyéről. Nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében, ezt a kultúráért felelős államtitkár közölte, miután különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének gyanúja miatt tett feljelentést a költő prózaíró ügyében. Nagy Ervin emlékeztetett, Orbán János Dénestől a szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több mint 400 millió forintért vásárolta meg 9 művének és operett librettójának felhasználási jogait. Átvizsgálás után folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki. A pozitív bírósági döntés ellenére sem engedték be a Fehérházba a CNN, a Politico és az MS Now munkatársait. A Trump kormányzat szerint az újságírók munkája nemzetbiztonsági érdekeket sértett. A bíróság szerint ezt az állítást nem sikerült alátámasztani, ezért blokkolták az elnök médiumokat kitiltó rendeletét. A Fehérház biztonsági emberei ennek ellenére megtagadták a belépést az épületbe az érintett újságíróknak.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Estig többfelé lehet eső zápor, nyugaton egy-egy heves zivatar is kialakulhat. Holnap általában felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futózápor keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra után remélem már mindenkinek munkamentesen, nyugisan telik a napja. A Petőfi Rádió szól nálad, minden magyar. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Lazítsunk, engedjünk ki együtt. Elsőként a Well Hello dala diktálja az ütemet. Itt a sokszor volt már így.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

Néhány hullám messze, sodor el a parttól. Megfogadtam sokszor, máshogy lesz holnaptól. Engedem, hadd menjen, elárulok valamit. Aki fontos, megvár, a többi úgyse marad itt. Mi valódi, mi nem, és mi hamis, meg az igaz. Vidám állarc helyett inkább egy őszinte grimasz.

0: Petőfi Rádió minden magyar, mögöttünk Filó és a Szalmaszál. Indulás előtt vagy már menet közben hallgatod ezt a dalt, akkor mondom vagy mutatom, hogy hol mire számít.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Baleset, útzár, lámpahiba, tényleg bármit tapasztalsz az egész országból, várom, gyűjtöm a közlekedési infokat, mert sokan vagyunk együtt, sokan vezetünk együtt. Hallgatóink jelezték, hogy baleset van az M0-áson, az M3-as felé a 12-es kilométernél, ezért van tehát torlódás az M0-áson, az M3-as felé, mert a 12-es kilométernél összekoccant két autó. Korábban János jelezte nekünk, hogy Hódmezővásárhely és Szentes között történt egy esemény, kamion nyerge kinyílt, emiatt az úton a rakomány landolt, rendőrök irányították a forgalmat, mindezt tehát Hódmezővásárhely és Szentes között, hogy most mi a helyzet, várom az infókat innen is, és baleset van a 31-esen Mende és Sűsáv között, itt a forgalom egy sávon megindult, de még azért mindig torlódás tapasztalható, tehát baleset a 31-esen Mende és Sűsáv között a 40-es kilométernél. Számítok rád, várom a további közlekedési infokat az egész országból, Szigetváról, Nyéklátházáról, Nagytartsáról. Hívd a 061-759-6060-at, én veszem fel a telefont, és dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki hajnalok hajnala óta fent van, nagyon korán kelt, akkor biztos, hogy tapasztalatta, hogy nagyon hideg volt. Megnéztem, Nyírtason volt egyébként a leghidegebb, -1,1 fokig csökkent a hőmérséklet, de volt másik két település is, ahol fagypont alatti minimum hőmérsékletet regisztráltak, Széchenyben és hát az ország leghidegebb pontján, Zabaron. Egyébként ezek a hőmérők 2 méteres magasságban vannak, és a leghidegebb percekben mérték ezeket a fokokat. Hát ami viszont az előrejelzésünket illeti, úgy tűnik, hogy a mostani kis hidegfront után hétvégétől mondhatni indián nyár, szombaton is már 21-22 fok lesz, a szeptember vége pedig napsütéses 24-25 fokot tartogat az előrejelzések szerint.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A folytatásban azt ütjük be a GPS-be, hogy Sikonda, mert hogy a meccsek egyik legnyugodtabb szegletét ajánlom most a folytatásban. A sikondai tavakat két erdőkkel körülvett tó fekszik itt. Elsősorban a horgászok körében ismertek, de a vízparti sétára és a környék erdői miatt kiránduló helyként is érdemes felfedeznünk ezt, illetve ezeket a tavakat, amelyek szűk völgyben fekszenek, a víz mellett fák, füves területek, helyenként nádas és gyékényesek húzódnak, úgyhogy jó kis instafotókat lőhetünk akár a sikondai tavaknál is. Van itt egy tanösvény, amit szintén érdemes körbejárnunk. Aztán pedig, hogyha megpihennénk és ott aludnánk egyet, mert miért ne, akkor a másik nevezetessége a termálvíz, amelynek a felfedezése szerintem egy teljes hétvégét is igénybe vehet, úgyhogy kössük össze a túrázást mondjuk a környék népszerű fürdő és üdülő helyének megtekintésével. Ez az én ajánlatom tehát Sikondáról, a Mecsek, Pécs, Komló környékéről, de várom a tippeket, ötleteket, hogy mit nézzünk meg, mit ajánlanál a környékről, és a közlekedési infokra is számítok.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Arról a környékről nincs infóm, viszont annál inkább van például Kiskunhalas környékéről, mert ott az 53-as főúton három személyautó karambolozott az 59-es kilométernél, emiatt tehát Kiskunhalas közelében forgalomkorlátozás van az 53-as főúton az 59-es kilométernél. Az M30-as autópályán az M3-as felé a Forró Encs csomópont után egy személyautó a belső szallagkorlátnak hajtott, az 58-as kilométernél forgalomkorlátozás van, mindez tehát az M30-as autópályán az M3-as felé a Forró Encs csomópont után az 58-as kilométernél. De várom az egész országból az aktuális közlekedési infokat. Nyírbátorból, Csákvárról, Lengyel-Tótiból, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: A zenék útját pedig a Hősök és a Halott Pénz közösével folytatjuk. Ez a...

Itt a Petőfi Rádió, minden magyar, 7 órától menetrend szerint kívánságműsor, amelyben ma is várom az üzeneteket, hívásban 061-759-6060, az első zene viszont Andinak és Beának szól a pékségbe, Szolvét ellentétek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Szabcsi Jazz Péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szabcsi Jazz Péntek Salföldről.
1: A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
1: Egy reggel indulhat így is.
4: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
5: One, two, three, let's go!
4: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: trikomától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét.
1: Ha te vagy az első, akkor nyereményed páros jegy a Földszint című film premier előtti vetítésére a Cirkó film jóvoltából.
0: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
1: Erről mi is gondoskodunk.
0: Hazai zenevarászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma még többfelé lehet eső, zápor. Folytatódik a Hungary Helps program. Elektronikai cikkek energetikai jelölését ellenőrzi a fogyasztóvédelem.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a főváros felé az Egyedi pihenőhely előtt két személyautó és egy kamion ütközött. A 66-os kilométernél csak egy sáv járható. Két személyautó karambolozott a 31-es főúton Mende és Sűsáv között. A 40-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Kerülni csak nagy kerülővel is a szeg felé lehet. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Folytatja a Hungary Helps programot a Tisza kormány, miután átvilágították az eddigi működést, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Vatikánban találkozott 14. Leó pápával és több magasrangú szentszéki tisztviselővel. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. A Hungary Helps program vezetésére nyílt pályázatot írtak ki, zajlik a megfelelő személy kiválasztása. Nyomozás indult Orbán János Dénes ügyében. A Kultúráért és Felelős Minisztérium különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést a költő prózaíró ellen. Ugyanis a szakmai vezetése alatt álló Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Több mint 400 millió forintért vásárolta meg 9 művének és operett librettójának felhasználási jogait. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a szabályos jelölés betartását. Tavaly egyebek mellett a hűtőknél és fogyasztóknál ellenőrizték a címkéket. Jogsértést az üzletek harmadánál, a webáruházak kétharmadánál tapasztaltak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Bero Emese. Maga biztosan nyert a szabadkártyával induló Veszprém az egyiptomi kézilabda klubvilágbajnokság selejtezőjében. Xavi Pascual együttese 45-19-re verte a Sydney University együttesét, így bejutott a csoportkörbe, ahol többek között a Füchse Berlinnel is összecsap majd. David Alaba az olasz élvonalban szereplő Udinese labdarúgó csapatába igazolt. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárt a szerződése a Real Madridnál. Alaba 5 év alatt 11 trófeát nyert a madridiakkal, köztük két bajnokok ligáját és két spanyol bajnoki címet. Korábban 13 évet töltött a Bayern Münchennél, ahol 10 Bundesliga aranyat és két BL trófeát szerzett. George Russell, a Mercedes brit pilótája, az első és a második szabad edzést is megnyerte a Forma 1-es azeri nagydíjon Bakuban. Az összetett pontversenyben nagy fölénnyel vezető, szintén Mercedeses Kimi Antonelli első edzését műszaki problémák nehezítették, de így is ötödikként zárt, majd kora délután második lett. Az időmérő edzést holnap, a futamot szombaton 13 órától rendezik. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap többnyire felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjjel 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Napközben 17-21 fok valószínű. A hétvégén száraz enyhe idő várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A 7 óra nálunk azt jelenti, hogy kezdődik a kívánság műsor, tehát 9-ig számítok rád az üzenetedre. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Írja 0630 30 30 380-ra, vagy hívd a kívánság vonalat 061 759 6060.
0: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi, Éva vagyok.
2: Hello, szia Éva, hallgatlak.
3: Szeretnék egy vidám számot kérni magamnak.
2: Mert utazol, vezetsz?
3: Igen, vezetek régen, és annál voltam, egy picit vigyázni kellett rá, és én olyan boldog vagyok.
2: Kinél voltál, kicsit szaggatott a térerő?
3: Az unokámnál voltam Gyömrőn.
2: Aha, akkor ott egy kicsit feltöltöttél.
3: Nagyon, és olyan boldog vagyok, hogy ő van.
2: És hová tartasz hazafelé?
3: Budapestre.
2: Ja, értem. Akkor csak kiugrottál hozzájuk, látogatóba.
3: Igen. És hát feltöltöttem, és hát csodaklan.
2: De olyan jó, hogy ilyen közel vagytok. Tehát, hogy kvázi akkor nem az van, hogy az ország egyik végében élsz, ők a másikban, hanem relatív közel, és akkor gyakran tudsz menni a kicsi unokához feltöltődni.
3: Igen, és a gyerekek is csodálatosak, hogy hívnak, és mondják, és gyertek, és menjünk, és lehetünk, amikor csak akarunk. Tehát fantasztikus családom van.
2: És mennyi idős a kis unoka?
3: 7 hónapos éppen most a Vince.
2: Na, hát akkor még tényleg nagyon kicsike. Hát akkor én nagyon sok közös, együtt töltött időt kívánok neked, illetve nektek.
3: Nagyon szépen köszönjük, Tomi.
2: Akkor már is meglepünk téged itt a Petőfi Rádióban.
3: Szép estét neked, és köszönöm szépen. Szia.
2: Rúzsa Magdi, na-na-na.

Bettitől. Hello Tomi, szeretnék kérni egy dalt a lányomnak Bettinek és a kisunokámnak Botinak az alkalomból, hogy pár órát együtt tudtunk tölteni. Üzenem nekik, hogy szombaton újra együtt szórakozunk a szülinapi bulin, és nagyon szeretem őket. Köszönettel, Puszi, Betti, Mémfőcsanakról. Sziasztok! Patriknak, a testvéremnek szeretném küldeni a következő számot. Szeretjük őt nagyon. Név nélkül jött ez az üzenet. És itt a következő. Sziasztok! Szeretnék kérni a Vasbeton csapatának valami jó zenét. Látom rajtuk, hogy már kivannak az élettől. Kitartást reggelig! Norbi, Szabi, Elemér, Józsi, Peti, Kevin, Adrián, Gábor és Sanyi küldték nekem az üzenetet. Vagy hát ők a Vasbeton csapatnak a tagjai. Srácok, tudom, mi kell nektek!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Az élő kívánságműsort hallod a Petőfi Rádióban, sőt a műsort élőben közvetítem a TikTokon is, a TikTokomon. Például ide írt nekünk György, aki Kingának szeretné címezni a következő dalt. Oké, Valmar átutazó, jöhet nektek? Kinga, ezt fogom indítani. Dani is csatlakozott hozzánk, Csuki barátjának címzi a következő számot. Ez már egy SMS. Szia Tomi, szeretném a kislányomat, Annát felköszönteni a 6. születésnapja alkalmából. Üdv, anya, apa és a tesó. Kedves Anna, akinek a 6. születésnapja van. Boldog szülinapot neked!
3: Happy birthday!
2: Spamberger Annát megajándékozzuk egy Valmar dallal mindjárt a Petőfi Rádióban. Júlia az Iker fiainak címzi a következő számot, Ricardónak és Gabikának. Ebben a másodpercben írta meg a komment szekcióban a srácoknak a neveit a TikTokon. Tünde és Zoltán is csatlakoztak hozzánk, akik Klaudiának és Lászlónak György szemerére címzik a következő számot. Laura is velünk van, ő az édesapjának, Ádámnak szeretne egy zenét, mert még sosem kért dalt rádióban, úgyhogy örülök, hogy akkor ez rajtam keresztül történt meg. Először meglepjük Laurát, valamint az apukáját, Ádámot a következő dallal. És pár másodperce futott be Janitól az üzenet. Sziasztok, Emmet szeretném felköszönteni a születésnapja alkalmából. Isten éltessen, Em! Ezzel a dallal köszöntünk. Valmar átutazó!
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét!
0: Ez a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szeretnék kérni egy számot.
2: Hello, ki szeretne számot kérni? Hogy szólítatlak?
3: Lonsták Márk.
2: Hello Márk, mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a kívánságműsort? Vagy voltál a TikTok live-ban is?
3: Tanulok.
2: Na, mit tanulsz? Mire készülsz?
3: Matek.
2: Dolgozat lesz?
3: Igen.
2: Na, és mi a téma?
3: Hát, a követek.
2: Uh-huh. És hogy megy?
3: Jól.
2: Eddig is jó volt a matekból? Tehát nem tudom, 4-es, 5-ös?
3: 5-ös.
2: Ó, király, király. Hát akkor nem lesz ezzel gond. Tehát akkor sima ez a holnapi dolgozat, nem?
3: De.
2: Akkor én pedig neked játszom tanuláshoz a következő dalt itt a Petőfi Rádióban.
3: Jó.
2: Holnapra pedig hajrá, sok sikert neked, aztán majd holnap este hív fel, számolj be, hogy milyen volt az a matek doga.
3: Oké. Okay.
2: Intim torna illegál örökké, ez pár perc múlva a tiéd lesz, teljes egészében a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony idő lesz csapadék nélkül. Felszólalt Baka András köztársasági elnök a New York-i ENSZ közgyűlésen. Magánaudiencián fogadta a miniszterelnököt Leo Pápa a Vatikánban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között lassú az előrejutás, különösen a külső sávon a kamionok miatt. Az átterelt sávon dinamikusabban lehet autózni, de ott is vannak lassulások. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, hogy az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Magánaudiencián fogadta 14. Leo Pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról is egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezetfelügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére, a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárcavezető. 40 éves a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából online, ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, sok helyen pedig mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannonia stúdió, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozó és koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap többnyire felhős lesz az ég, csak néhol lehet futózápor. A szél a Dunántúlon megerősödik. Éjjel 5-11 fok között alakul a hőmérséklet, de az északi völgyekben ennél is hidegebb lehet. Napközben 17-21 fok valószínű. A hétvégén száraz, enyhe idő várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 óra után folytatjuk, hiszen a Petőfi Rádióban 9-ig tart a kívánság műsor. Várom a további üzeneteket. SMS-ben 0630303380, vagy akár csörges most a kívánság vonal 061-759-6060. Számítok rád!
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Rengeteg üzenetet kapok a 0630-30-30-380-on. Például Kata írt nekem: szia Tomi, barátnőmnek szeretném küldeni a következő számot Csengének, Emődre. Sok puszi neki. Oké, Kata legjobb barátnője tehát Csenge, és ők is velünk vannak. Andi is csatlakozott hozzánk Sárbogárdra. A legjobb kolléganőnek, Lizinek a King Foodba szeretne kitartást kívánni. Többször is elküldte az üzenetét. Andi, megvagytok, sorra kerültetek, végre itt vagytok, és örülök, hogy együtt töltjük a műszakot. Tehát Sárbogárd, King Food, Andi és Lizi, a következő dal mindjárt a tiétek. És hogy még kinek játszom, az most fog kiderülni, a kívánságműsor fordítva is működik. Add meg nekem a címzett telefonszámát, én pedig felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzeneted.
3: Igen.
2: Hello, szia Betty, ez egy meglepetés hívás a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és Adriántól kapta meg a telefonszámod, akinek lenne egy átadandó üzenet, egy kérdése felét.
3: Jó.
2: Hallgatod, jöhetek?
3: Igen.
2: Ő írt nekem, hogy szia Tomi, kérlek felhívnád Bettyt. Kérdezd meg tőle, hogy a hétvégén a hőlégballonos élményben benne lenne.
3: Hú, hát... Most sajnos nem.
2: Ó, jaj, na, bár, akkor kezdjük onnan. Adrián, neked kicsoda?
3: Egy ismerősöm.
2: Aha, ismerősöd, barátod, jóban vagytok akkor már egy ideje.
3: Igen.
2: És terveztétek ezt a hőlégballonozást? Tehát már beszéltetek róla? Vagy ez most így full meglepetés?
3: Hát beszéltünk róla, de csak ennyi.
2: Aha.
3: De a most hétvége biztosan nem lesz jó.
2: Uh-huh. De nyugtass meg, hogy csak azért nem mennél, mert hogy most van programod és nem érsz rá.
3: Így van, igen.
2: Aha. És mi lenne, ha most akkor egyeztetnénk egy időpontot, hogy mikor érsz rá?
3: Hát ezt így előre nem tudom sajnos.
2: Munka miatt, beosztás miatt, vagy hogyan lehetne ezt megtervezni egy kicsit így előre?
3: Hát fogalmam sincs, majd gondolkodok rajta.
2: Mert mindenképp lőjetek be egy dátumot, azért ez óriási élmény lehet, főleg, hogyha már tényleg beszéltetek is róla, akkor ezek szerint nem vagy tériszonyos.
3: Hát ez majd kiderül.
2: Ja.
3: Fogalmam sincs.
2: Aha. Egyébként szereted az ilyen extrém dolgokat? Mert szerintem az azért extrém.
3: Igen.
2: És van már valami hasonló közös élményetek? Próbáltatok már együtt valamit?
3: Nem, nincsen.
2: Aha, akkor ez lenne az első alkalom. Hát figyelj, van benned félelem?
3: Nincsen.
2: Akkor nincs akadály, akkor egyszerűen össze kell hozni. A munka ebből a szempontból ráér egy kicsit. Kell egy szabad napot keríteni ennek, és hozzátok össze a hőlégballonozást. Már ameddig jó idő van hozzá. Remélem, hogy októberben sort kerítetek rá. Üzennél valamit Adriánnak?
3: Hát, hogy majd megbeszéljük. És hogy köszönöm a meghívást.
2: Én pedig a következő dalt is neked fogom játszani a Petőfi Rádióban. A Punani Masszív és az Élvezd. Stílusosan, hogy remélem, hogy össze tudjátok hozni, és élvezitek majd a hőlégballonozást, és ígérjétek meg nekem, hogyha összejön, akkor akár küldtök egy selfit nekünk a Petőfi Rádiónak, vagy beszámoltok róla nekem, hogy sikerült.
3: Jó, rendben, oké.
2: Szép estét, Betty, minden jót neked, szia!
3: Köszönöm, neked is, szia!
2: Na, nem tudom, hogy Betty mennyire örült neki. Adrián, ha Betty nem megy, akkor én beszállok, jó? Nekem már régóta ott van a balkans listámon. Punani Masszív, Élvezd, ez a dal a tiétek.
4: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillaták, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz,

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottán tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Sziasztok, szép estét! Feleségemnek, Icúsnak szeretném küldeni a következő számot, mert nagyon szeretem, írja Viktor, és a kis olasz családja Cibakházáról. Oké, Icúsnak játszom mindjárt a következő zenét. És hogy még kinek, az már is kiderül. Ez a kívánságműsor, amely nálunk fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, akcióba lendülök, és átadom neki a te személyes üzeneted. Ez fog történni most is.
3: Halló,
2: tessék! Halló, szia Dorina, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig az élő kívánság műsor, és apától kapta meg a telefonszámod, lenne egy meglepetés üzenet, amit átadhatok neked?
3: Úristen, igen.
2: Ő írt nekem, vagy hát ő hívott fel, apa, hogy most fogsz hétvégén Ausztriába költözni, Linzbe, úgyhogy nagy nap lesz szombaton, mert hogy ugye ott fogsz egyetemen járni, ott odamész egyetemre, ugye?
3: Igen, oda megyek.
2: És szeretné neked elmondani a rádióban, hogy ő mennyire büszke rád, nagyon szeret téged, és hogy minden támogatására számíthatsz.
3: Hát köszönöm szépen, üzenem apukámnak.
2: Hogy fogsz költözni? Mi lesz a program szombaton?
3: Hát kora reggeli indulás, és igazából megpróbáljuk egy nap alatt befejezni.
2: Aha. Kol is leszel, vagy Abi?
3: Nem, a Berletbe költözöm.
2: És meg készülődsz, gondolom, tehát pakolászol össze mindent.
3: Igen, mindenben van pakolva.
2: Na, hát akkor szuper csaj vagy. Hogy jött egyébként az ötlet, hogy Ausztriában jelentkezz?
3: Hát igazából ott volt szimpatikus egyetem, ami megfogta a tetszésemet.
2: Milyen egyetem ez?
3: Táncos egyetem.
2: Táncos, mert hogy modern táncolsz?
3: Igen.
2: És mióta táncolsz?
3: Már régóta, gyerekkorom óta.
2: Aha. És most így milyen célokkal mentél ki? Tehát konkrétan így mit vársz Ausztriától, mit vársz az ottani egyetemtől?
3: Hát igazából, hogy minél többet kapjak tudásilag, és többet tapasztaljak, amit csak lehet, azt hiszem, hogy majd meglátom már tovább.
2: Aha, és hogyha a legnagyobb álmaidat nézzük, lehet, hogy kis ilyen klisés a kérdés, de mondjuk 10 év múlva, te így hol látod magad, vagy hogy látod magadat az életben?
3: Húha, hát jó kérdés. Hát igazából vagy valami olyan társulatba táncolni, ahol jól érzem magamat, és érdekes dolgokat csinálhatok, vagy esetleg saját koreográfiát alkotni.
2: Aha, és nem szeretnél klipekben szerepelni?
3: Nem az én világom.
2: És hogyha mondjuk egy elefánt zenekar felhívna téged, hogy szerepelj a klipjükben, akkor is azt mondanád, hogy nem.
3: Hát, jó, oké, ez azért lehet megváltoztatja a dolgokat.
2: Mert hogy egy elefánt dalt választott neked apa itt a Petőfi Rádióban, úgyhogy a következő dallal meglepünk.
3: Köszönöm.
2: Hajrá, sok sikert neked kint, aztán remélem, hogy még hallunk rólad.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A dalkérések az üzenetek mellett a közlekedésinfokat is várom. Figyelem, a 83-ason Pápa elkerülő szakaszán két autó karambolozott, így a 25-ös kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset van Pápa elkerülő szakaszán a 83-as főúton a 25-ös kilométernél. Ez friss hír, de várom a még frissebbeket, hiszen a Petőfi Rádióban ilyenkor is sokan vagyunk együtt az utakon, sokan vezetünk együtt. Ez a kívánságműsor hallgatóink kedvenceivel. Szia! Barátnőmnek szeretnék kérni egy Dash-dalt a születésnapja alkalmából. Tegnap töltötte a 18-at, és innen is nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki, és nagyon szeretem. De kár, hogy nem kaptam neveket, de remélem, hogy célba érünk. Dash, levél, ezzel köszöntjük az ünnepeltet a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort. A párja a Fecó pizzát süt, és neked szeretném megköszönni előre is a vacsit, üzeni, hogy nagyon szeretlek. Jó étvágyat hozzá. Már csak néhány perc és kezdődik a Kulturfitness Szani Rolanddal. Kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Én akkor is számítok rád. Legyen szép estéd, Szigora Tamás vagyok. Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Éld át az A38 hajó semmilyen sem fogható koncertélményét. Itt nincsenek felesleges körök, csak a tiszta zene és a legnagyobb kedvenceid a színpadon. Az A38 hajó színpadán. Minden hétfőn és csütörtökön 23 óra 30 perctől az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Magánaudiencián fogadta a miniszterelnököt Leó pápa a Vatikánban. A 40 éves macskafogót ünneplik.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Erős a tranzitforgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és Tatabánya között lassú az előrejutás, különösen a külső sávon a kamionok miatt. Az átterelt sávon dinamikusabban lehet autózni, de ott is vannak lassulások. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, hogy egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, hogy az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Magánaudencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában lévő magyarok nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlenül tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. 40 éves a Macskafogó című animációs film a jubileum alkalmából online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, sok helyen pedig mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozó és koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap többnyire felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megerősödik. Éjjel 5-11 fok között alakul a hőmérséklet. Az északi völgyekben még ennél is hidegebb lehet. Napközben 17-21 fok valószínű, és több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. A hétvégén száraz, enyhe idő várható.
0: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness. Pár év múlva 30 éves lesz a Unik, a csapat a közelmúltban egyébként új dallal és új lemezzel jelentkezett, ebben az órában mind a kettőről beszélünk, a Unik két tagjával, Völgyesi Gabival és Kovacsics Ádámmal. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Különleges, egyedülálló együttes, talán fogalmazhatok így, hiszen a neve is erről szól. A Unique a 90-es évek közepe vége magasságában jött létre, és azóta is működik, nem sokára újra koncertjük lesz, és az együttes két alapító tagja, talán fogalmazhatok így, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám már itt ülnek velem szemben a stúdióban. Köszöntelek benneteket, de jól jöttetek, sziasztok!
2: Roland, sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit.
1: Úgy csapjunk bele az egésznek a kellős közepében, hogy hát időről időre találkozunk, és beszélgetünk itt-ott különböző topikokban, most is fogunk majd új lemezről beszélni, de kezdjük az új dallal. Amióta én figyelem, a 80-as évek közepe vége magassága óta különböző dalokat, szerintem egy olyan dallal nem találkoztam, aminek a címében az lett volna, hogy Kilincs.
2: Szerintem se találkozhattál nagyon, én se találkoztam, bár én kevéssé figyeltem. Magamhoz ragadva a szót, túl sok alapom ugyan nincs rá, mert nem én vagyok a dalszerző, még a szövegíró se abban, de azért én vagyok az, aki ezt így interpretálja a közönség felé, és valóban Kilincs egy szép világba a dalnak a címe, ami szimbolizálja számomra azt az érzést, hogy így 50 felé közelítve, 49 vagyok most, január 23-án leszek 50, ne engedjük azt, hogy a megszokás és a rutin irányítsa az életünket, de nem akarok okoskodni és másokra ilyen okosságokat ráhinteni, magamról beszélek elsősorban. Én is hajlamos vagyok arra, hogy a bejárt úton, amit már kitapostam menni, de közben, miközben önrevíziókat tartok időről időre, észlelem, hogy ja, de ez az ösvény nekem már nem jó, ez rizs rossz, hát rá kell taposni valami másikra, és minden kezdet ugyan nehéz, de semmi gond, mert ott nekem jobb lesz. És hogy ne ennyire rébuszokban beszéljek, például, amikor az én fülzúgásom kapcsán az előző időszakokban is itt évekre, sőt, akár egy évtizedre is gondolok, nehézségem támadt, akkor sok esetben gondoltam úgy, hogy hát itt a vége, ennyi volt az én produktív életem, és kész. De aztán a második gondolat rögtön az volt, hogy de ez lehetetlen, ez nem, de több szunnyad bennem, meg kell tennem pont a végtelenedik viszontválaszt és felállást az esés és pofon után, és akkor megtettem, és egy sokkal jobb nyomvonalra keveredtem, és most éppen azt hozom magamban, hogy egy csomó dologba nem belekaptam, és nem belevágtam, mert már eddig is csináltam, csak nagyobb elánnal csinálom, és nagyon jól áll ez nekem, magamban érzem én ezt. Tehát számomra ez a Kilincs egy szép világba című dal cím, és a mögöttes az valami ilyesmiről szól, hogy kizökkenni a saját komfortzónámból és megvalósítani önmagamat.
1: Eddig is csináltad, viszont gondolom nagyobb elánnal. Nyilván ezek a dolgok olyan dolgok, amelyek most már belőled jönnek, amiket te szeretnél magadban mindenféle elvárástól vagy a külvilág elvárásaitól mentesen csinálni. Tehát nem az van, hogy akkor most valakinek szeretnék megfelelni, a saját gondolataimat, érzéseimet szeretném úgy csinálni, ahogy én szeretném.
2: Maximálisan így van, és most itt a beszélgetés előtt egy kicsit ejtöttünk erről a gondolatról egy pár szót. Nekem is ez nagyon fontos, hogy felismerjem a zajban az én saját igényeimet, az én saját akarásomat, hogy én hogy szeretném csinálni az életet, beleágyazódva egyébként a Unique-ba, a családomba, Ádámmal való kapcsolatomba, magammal való kapcsolatomba, a társadalommal, vagy mindennel való. Szóval, hogy mindennek az én immanens részeként. És igen, és ez egyfajta forradalmi hangulat magamban is akár, hogy ezt én, hogy ementén megyek előre most már az elmúlt hónapokban, ezt tapasztalom. És ennek kapcsán járok képzésekre, szereztem meg a második diplomámat, de azóta is megyek tovább a képzések útján. A Unique-kal is ugye haladunk előre most, ez a koncert szuper, nagyon várom, nagyon sokat beleteszünk, de emellett hát mit tudom én, mi van még hirtelen. Van még ez az, teljesen minden, nem kell kinyitni annyira az ollót.
1: Majd visszatérünk erre, ez azra, amit az imént említettél, viszont ugyanúgy született a dal, mint ahogy eddig az elmúlt több mint két évtizedben a Unique házatáján, Ádám.
3: Hát igenis, meg nem is. Annyiból ugyanúgy, hogy a Zsolt írta a szöveget, aki ugye a harmadik alapítótag, aki most a színfalak mögött dolgozik velünk tovább, színpadon már nem látható egy 10 éve most már, és ő írt egy szöveget, ami hát nem is tudom már mikor, még régebben, amit, mert úgy akkor nem tudtam mit kezdeni, úgy próbálkoztam, és akkor hát most nem megy, volt pár ilyen, és van is pár ilyen szöveg, és akkor ez így fiókba került, és ugyanúgy fiókba került még pont abban az évben egy másik dal, ami nem ehhez íródott, csak úgy egy vázlat, amit nagyon szerettem, de nem tudtam kimozdítani egy pontról, és akkor gyakorlatilag ezt most idén, vagy te tavaly vettük elő újra, de gyakorlatilag úgy, hogy az AI segítsége megnézte, hogy mit csinál belőle az AI, és akkor csinált egy olyat, ami gyakorlatilag így a szöveget számomra így megnyitotta, vagy egy teljesen új, és akkor így elkezdett, hát nekem alapvetően ez tetszik, és tudna működni. Tehát előtte nem tudtam érezni, hogy lehet, hogy pont a kilincs szóval volt a bajom, nem tudom, de hogy nem éreztem, hogy lesz ebből dal. És akkor ott mutatott egy ötletet, és az viszont beugrasztott nekem. Van egy dalom, amihez viszont illene, és akkor gyakorlatilag így mozdított ki erről a holdpontról. Tehát, hogy kellett hozzá az AI is, hogy megszülessen, de nem olyan módon, hogy berakom, és akkor kész, hanem a két egymásra talált a zene és a szöveg, amit tényleg egy évbe született, vagy az első vázlatok, de most lett belőle dal, úgyhogy Zsolt még a szöveget átnézte, nyilván mai szemmel én is a zenét teljesen írodott egy refrén hozzá, ami nem volt, tehát hogy alakítottuk, és mai szemmel jelent meg.
1: Mai szemmel jelent meg, mai füllel jelent meg, amikor ti elkezdtétek a 90-es évek közepe vége magasságában, meg utána a 2000-es években is, azért volt egy sajátos stílusa Uniknak, minden együttesnek van egy sajátos stílusa. Hogyha most születik egy dal, már pedig született most egy dal, egy lemez is napvilágot látott, akkor ez még mindig ugyanaz a zeneiség, mint amit képviseltetek a 90-es években, 2000-es években, vagy annyira mást most már a minket körülvevő zenei közeg, hogy akkor alkalmazkodni kell hozzá, és akkor azt, ami egyébként elvárás, és erről beszéltünk az imént, Gabi, a mai fiataloknak, akkor ahhoz idomulni kell.
3: Hát az, hogy kell, azt én sose gondoltam így fontosnak. Inkább arról van szó, hogy nyilván hat ránk az, hogy milyen zenék mennek körülöttünk, vagy legalábbis rám a zenei része mindenképp elmondható ez. És van, ami tetszik, van, ami nem is. Ami tetszik, azokat nyilván én is használom, vagy beépítem. De nem úgy, ahogy mások feltétlen, hanem egy kicsit úgy, hogy mondjam, így, tehát elvesz, régen is, tehát Uniknak a megalakulás is úgy indult, hogy Zsolt írt szöveget, én írtam zenét, tetszett nekünk ez a zene, az a zene, de úgy abból az tetszik, ebből az, és nem volt olyan, amiben úgy mindegyik benne valami nekünk tetszik, és akkor így hoztunk létre egy ilyen saját egyveleget a szöveggel, a zenével egyben, és ez a hozzáállás ez most sem változott, tehát hogy nyilván átszövik a körülöttünk lévő dolgok, de nem egy ilyen tudatos most nagyon trendiek leszünk, ez sose volt, tehát hogy sokszor mondták, hogy egy-két dalunk az ilyen időtlen, tehát hogy nem feltétlen, nyilván előfordul, belecsúsznak olyan hangszerek, ami meg esetleg egy évtizedet, vagy egy évet jellemeznek, vagy egy időszakot, de azért általában kerülöm, és inkább próbálok olyan egyedi módon hozzányúlni, hogy időtálló legyen.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Unik két tagja, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Unik házatáján kalandozunk, hisz még mindig itt ül velem szemben a stúdióban az együttes két tagja, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám. Még egyszer köszöntelek benneteket.
3: Szia, Rolanddal.
2: Sziasztok. Kilincs egy szép világba. Igen. Jól mondom, ez a legújabb dal címe. Nagyon sokat beszéltünk róla az imént. Az Ádám elmondta, hogy született egyébként maga a zene meg a szöveg, te meg elmondtad, hogy mindenképpen magadévá szeretted volna tenni, és hogyha már arról beszélünk, hogy szöveg, akkor azért a Uniknak az elmúlt, hát majdnem 30 évben, mert nem sokára 30 éves lesz az együttes.
3: Tudom,
2: azért.
3: Ne is mondd, ez izgalmas. Igen.
2: Mikor lesz 30 éves?
3: Igen, 95-ben tudom, jött létre az együttes,
2: 97-ben csatlakoztál az együttes, ezzel 99-ben volt a lemezszerződés, meg az első koncert, akkor melyik az opening dátum?
3: Ez attól függ, hogy jobb nekünk. Igen.
4: Most az az időszámítás van, amikor a legutóbbi 25. jubileumi koncertünkhez képest nézzük. Tehát gyakorlatilag most vagyunk 28 évesek, és akkor meg 2 év múlva lesz aktuális ez a 30-as.
3: De igazából ezek ugye számok, tehát hogy persze a Uniknak megvannak a mérföldkövei, amik nekünk nagyon sokat jelentettek. Például amikor elindultunk a pályánkon, ugye az első dalt követően, ami a Végtelen álom volt, jött a Mi van a nevedben, és azzal kezdett minket megismerni egy ország, és a mai napig ugye játsszuk ezek, például mi van a nevedben a koncertjeinken, és szerintem az egyik legnagyobbat ütő dal szokott ez lenni. És nagyon látom azt, hogy az én kedves korosztályomat, de fölöttem és fölöttünk, alattunk is lakókat megszólítják ezek a dalok, és valóban annyira érzem azt a hát retro lázat, ami ellen én azért egy kicsit kapálóztam, hogy oda betartozzunk ebbe a sodrásba, mert valamiért porosnak éreztem. De ez az én hogy mondjam, gondolatom, és már nem is érzem feltétlen így, mert szerintem, ha az ember aktív, tehát művészileg, meg alkotóként, már pedig mi viszonylagosan azok vagyunk, vagy én nem merem, alkotó vagyok, de ők igen.
4: Hát fel kell énekelni azokat a dalokat.
3: Akkor én már egy pezsgő együttesnek érzem magunkat. Szóval mindegy is, ezek a számok igazából, hogy mondjam, egyrészt van is jelentőségük, másrészt meg nincs, mert benne van az ember egy flowban, egy folyamban, és néha kikitekint, például ilyen koncert során, amire most készülünk holnap, megnézni azt, hogy mi történt ez alatt a majdnem 30 év alatt. Aztán utána visszazoomolunk a nano világba.
2: Valami ilyesmit szerettem volna egyébként kérdezni, amit az imént említettél a kis mondataiddal, hogy vannak olyan dalok, amiket a szomszéd, vagy nem tudom kicsoda emleget az elmúlt évtizedekből. És hogy azért nektek az elmúlt majdnem 3 évtizedben, és persze lehet, hogy csak én gondolom így, aki valamennyire ismeri a munkásságotokat, hogy vannak olyan mondatok, olyan elszólások, szőszetételek a különböző dalaitokban, amelyek nekem úgy beégtek. Képzeletben végigúszom a végtelen. Tehát, hogy biztos nektek is vannak ilyenek, amik meghatározzák. Tehát, hogy szerintem ezek azért úgy, hogyha az ember végig gondolja, ez nem csak egy ilyen, ugráltam kettőt és énekeltem egyet.
3: Hanem... Persze, nekem nyilván sokkal több, hát nekem az összes szöveget elvileg tudnom kell, elvileg be kell, hogy égjen mind, gyakorlatban nyilván nem tudom mindet, és főleg, ha a közönséggel kokettálunk, beszélgetünk a koncert közben, akkor hajlamos vagyok elfelejteni azt, hogy éppen mi ott a szöveg környezet, de azért nyilván rátalálok pár másodperc múlva, de az az izgalmas nekem, amikor a közönség énekli ezeket a sorokat, ezt én még a mai napig nem tudom, hogy mondjam, nem tudok hozzászokni ehhez az érzéshez, mert alkotóként biztos, hogy zseniális dolog, hát az én szellemi termékemet magukévá teszik mások, és még érzéseket is varnak rá gombként, és wow, és jelent az életükben egyet s mást, ahhoz képest nekem is nagyon sokat tud ez jelenteni.
2: Az, hogy van az a mondat, vagy az a sor, hogy a valótlan torkából tisztán csillog szemem?
4: Valótlan toltából tisztán csillog szemem.
3: Távol. A magánhangzók stimmeltek, amikre igen. Emlékeztél. Igen.
4: Hát egyébként
3: teljesen jó.
4: Nekünk nem a szövegek jelentenek, mert hogy azokat tényleg már egy jó pár szól, tehát gyakorlatilag az első fellépésünk óta a Csillagtengert énekeljük, és biztos, hogy mindegyiken legalább egyszer elhangzott. Tehát, hogy az tényleg egy elég hatalmas szám. De attól függetlenül nem unjuk, vagy teljesen más jelent minden közönség előtt. És nekünk inkább azt akartam mondani, hogy nem is dalszövegek, hanem ilyen mozzanatok égtek be. Tehát, hogy nem tudom, mikor kim voltunk a 2004-es
3: Aténi
4: olimpián, így zenekarként hívtak meg minket így a magyar szurkolói táborban.
3: Igen.
4: Az egy nagy élmény volt, akkor nyilván egy MIPA koncertünk is nagy élmény volt, az első Petőfi Csarnok koncertünk.
3: De eszembe
4: az első akváriumkoncert.
3: Például volt olyan is, amikor Chris Rossz paszban voltam, felléptünk, és a Csillagtengert énekeltem, és emlékszem, majdnem elsírtam magamat a dal során. Hát, és ugye ahhoz a dalhoz messze nem illik a sírdogálás egy előadáshoz se különösebben. Na, és ezek is így bennem maradnak belémégtek, de hát ez is én vagyok.
4: Hát meg rengeteg utazás, amit még együtt töltünk, tehát, hogy még a Zsoltal is, meg most már csak a Gabival, de hogy ott is annyi dolog történik, meg annyi izgalmas, vagy ami mélyen beég belém.
3: Színek.
2: Nem nagyon szeretnék szöveget elemezni, de most, ha már említettük a Csillagtengert, meg ezt a két sort belőle, ugye az eredeti szöveg a valótlantól távol csillogszemem. Az én szövegem meg, amit én mondtam, a valótlan torkából tisztán csillogszemem.
4: Hát ilyen van, de egyébként értelmezés, hogy...
2: De hogy ez mennyire más jelent?
4: Vigyél magaddal kegyetlen angyal, tehát sokan így éneklik, pedig nem ez a szöveg, hanem egyetlen angyal, de hogy ezzel semmi gond nincs.
2: Na, beszéltünk sokat erről a bizonyos vadi új dalról, akkor szerintem hallgassuk is meg, úgyhogy hölgyeim és uraim, következik itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben a Unique legújabb dala, egyik legújabb dala, Kilincs egy szép világba.

0: minden életem.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Unique két tagja, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok, köszöntelek még egyszer benneteket.
4: Sziasztok.
5: Sziasztok.
3: Beszéltünk nagyon sokat az együttes szövegeiről, zeneiségéről, hitvallásáról talán, nevezhetem így, vagy fogalmazhatok.
4: Egyébként
3: így.
4: Igen, és mindjárt mondom, hogy ha érdekel, hogy mit értek én mondjuk az én hitvallásom mond. Alatt. Figyelj, és ez azért kellettek évek, évtizedek, hogy ez kikristályosodjon bennem, de végső soron a lényeg számomra az, hogy amikor egy Unique koncertre eljön az ember, akkor onnan hétköznapi fogalmakkal élve magasabb energiaszinttel távozzon. Érthetsz ez alatt olyasmit, hogy örüljön jobban, hogy boldogabb legyen, hogy bízzon jobban önmagában, hogy érezze az élet sodrását, amiben ő főszereplő. Ez mind-mind. Mert én is így érzem. Mert én mindig is egy magas fordulatszámon pörgő, optimista ember voltam, aki szereti megismerni a világot, maga körül a dolgokat, hogy értse, és abban haladni előre az ő által, tehát magam által kijelölt úton. És én ezt igyekszem átadni a közönségnek a koncertjeink során. Ezt az attitűdöt igyekszem beletenni a szövegekbe, amik, mint mondtuk, szimbolikusak, és ahány ember annyit jelent másoknak is, de nekem is mindezt, minden szöveget az színez, ahogyan én, ami az én eredőm, az én drive-om. Tehát igen, szerintem beszélhetünk hitvallásról.
3: Énekesnő vagy, jogász vagy, és valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt mondtad, hogy újra tanulsz, vagy új képzettséged lesz. Mi lesz ez, vagy mit csinálsz most?
4: Járok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által meghirdetett képzésre. Most ez egy felsőfokú iparjogvédelmi képzés, aminek a vége egy ilyen IP diploma szerűség lesz. Rohadt izgalmas, nem áll tőlem annyira távol, mert az irodában, ahol én dolgozom, az SBGK ügyvédirodában, ott szerzőjoggal, szellemi alkotások jogán belül szerzőjoggal foglalkozom elsősorban, de hát ez sok mindent jelenthet meg, igazából ez a polgári jogszövete, tehát
5: hát nem szerződések.
3: Ez tök egyszerű, levédetted? Nem, akkor nem a tiéd. Levédetted? Igen, akkor a tiéd.
4: Igen, ilyen egyszerű is lehet, de a lényeg sokszor ez, de van más is, ami fontos. Lehet, egyszer, mint száz, ugye a mesterséges intelligencia témakörben is hirdetett még az ELTE, az én egyetemen. Igen, pontosan egy képzést, azt is elvégeztem, és az egy szuper izgalmas, és nagyon magas színvonalú képzés volt, és az adta a löketet, hogy aztán menjek tovább az iparjogvédelem felé.
3: Na, egy kisebb huszárvágással. Hogy új lemez? Hogy ennyi idő után, Ádám?
5: Igen, 20 évben jelent meg utoljára stúdióalbumunk, amiből stúdióban készült dalok voltak, és nem koncertlemez, mert az azért volt közben meg egy best of is. Körülbelül akkor fordult meg szerintem a világ olyan értelemben, hogy nem nagy lemezeket jelentettünk meg először, és arról kis lemezeket, hanem elkezdtek jönni a kis lemezek nagy lemez nélkül, és akkor ez nekünk egy ilyen hiányt okozott, mert hogy a nagy lemez készítés azért tök más műfaj, ami szerintem így, nem tudom, egy művészi egységként nézve sokkal, nem tudom, jobb és izgalmasabb alkotóként, hogy ugye egy lemezre készítesz dalt a 8-as trackre, aminek már, tehát hogy általában minden lemezünknek volt egy íve, hogy úgy történetben valahonnan való eljutunk, és akkor az egyes dalok nem felcserélhetőek, hogy miért ott vannak. Na mindegy, és akkor ez hiányzott valamelyest, és mivel 2010-ben jelent meg az első dal, ami ezen a lemezen van, azóta nem tudom hány dal készült, 11-2, fogalmam sincs most pontosan, igen. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor kerüljenek fel most ezek egy nagy lemezre, az új dallal gyakorlatilag kezdve. Tehát 2010-től 26-ig az összes megjelent dalunk ezen rajta van, csak mindegyiket kicsit átdolgoztam. Tehát most nem nagy dologra kell gondolni, csak valamelyiket csak hangzásban egy picit, de valamelyiket meg szerkezetben ilyen album verzió készült belőle, ami kicsit úgy hallgatósabb, kifejtősebb, tehát nem az a kapkodós rádiós tempó, mondjuk, hogy verze-refrén viszont hallásra, vagy mit még egy kiállás, hanem úgy kicsit van egy felvezetés, levezetés, tehát hogy egy ilyen hallgatósabb lemezen jöjjenek össze, és akkor kvázi a saját igényünket is kicsit kielégítjük, de tulajdonképpen ez egy az elmúlt x évből egy best of lemez, így is nézhetjük, de azért ennél bízom benne, hogy többet jelent majd másoknak, mert vannak rajta olyan dalok, amiket talán már el is felejtettek, hogy közben megjelent.
4: Nem is igaz.
3: Hogy jött az ötlet? Belőled származott, pattant ki, hogy akkor hát így 2010 óta eltelt 16 év, itt vannak ezek a dalok, ideje ezt egy bizonyos formátumra rátenni, vagy rá kell tenni, van formátum? Vagy ez csak
5: hát ez digitális megjelenés, igen, hát egy borítóval nyilván így, szóval valahogy más nekem
3: vagy
5: így az érzet.
3: Vagy a Gabi volt az, aki noszogatott téged, hogy na, szedd már össze.
5: Nem, ez inkább nekem volt fontos. Amikor aranyos, készültek a dalok, tudod, de... akkor mindig, mi neked is?
4: Én is mindig is szeretnél, hát tudod, hogy minél több, és
5: igen, tehát amikor készültek a dalok, a kis lemezek, akkor már én, már akkor úgy készültek, hogy mindig volt egy albumverzió így fejben, és valamit már is készítettem akkor, és akkor így ezzel a céllal készült, hogy jelenjen már meg egyszer, és akkor most gyűlt össze annyi, hogy így érdemes volt, vagy hogy most hogy megjelenjen, és akkor most ez egy tiszta alap is arra, hogy a következő dal, amin dolgozunk, az már egy, ez egy új lemeznek az előfutára is lehet akár. Uh-huh. Ugye? De sajnos tényleg nem az a világot van most, amikor így nagyon érdemes nagy lemezeket csinálni, mert hogy a kis lemezek felé fordult most így mindenki, de nekünk meg nagyon jó érzés.
4: Megcsatlakozva az a gondolathoz, hogy nem azt a világot éljük, amikor nagy lemezeket célszerű megjelentetni. Itt van ugye a mesterséges intelligencia, az begyűrűzik mindenhova, az összes iparágba és az összes művészeti ágba. Ugye a zeneiparban hát sok méltatlanság éri mondjuk az alkotókat a tekintetben, hogy ahogy a MI, tehát egy ilyen Suno AI feltanítása során ugye rengeteg zenét használtak fel, és ezek után a Suno AI-nak az outputjai, tehát amiket generáltatnak a userek, nylonzenék, mondjuk, mit tudom én, vegyük úgy, ezek aztán vissza-vissza csatlakoznak a kultúránkba, a kultúránkat kevéssé színesítve, ellenben uniformizálva, mert hogy ezek a zenék, amik ilyen mesterséges intelligenciával készülnek, csak úgy, mint a szövegek, képek, videók, egy kicsit az átlagot hozzák mindenben. És a nis, az csorbát szenved. Tehát az összes olyan kulturális termék, ami perifériára sodródott, mert kisebb a szubkultúrája, kisebb a közönség, aki ezt felveszi, azt nem fogja kihozni a mesterséges intelligencia outputként, és azok még inkább marginalizálódnak. És egyrészt van egy ilyen vonulat. Egy olyan vonulat is van, hogy gyakorlatilag az EMI modellkészítő cégek engedély nélkül használták fel az alkotóknak a zenéit, meg az egyéb szerzőknek a műveit. Ezért ők nem kaptak pénzt. Van egy olyan vonulat is, hogy egyébként van egy nemzetközi licensing, licencia irány, ami azt jelenti, hogy ezt igenis monetizálni lehetne, pénzi lehetne tenni a szerzőknek az alkotásait, pontosan az EMI feltanításra vonatkozóan. De hogyha az EMI modell mögött lévő cég megszerzi ingyen, gyakorlatilag lerabolva mondjuk a digitalizált műveket magának, ugye ellopva, nincs erre jobb szó, akkor nincs mit monetizálni. És kiszorulnak a zenészek például onnan is, hogy mondjuk ugye vannak ezek a lift zene, vagy amikor, amit tudom én, a mallokban,
5: háttérzenébe
4: szólnak ezek a funkcionális zenék, azokat arra ugye már rég nem már, a szerzők igen. készítik.
3: Doktornő, az opponenseknek nincs több kérdésük, köszönjük szépen az oklevelet.
4: Ilyen egyszerű dolgom van, hogy nincsen kérdés az opponenseknek, legyen.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Unique két tagja, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Unik két tagja, Völgyesi Gabi és Kovacsics Ádám ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek. Sziasztok, üdv még egyszer.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk új dalról, már meg is hallgattuk, Kilincs egy szép világban. Beszéltünk új lemezről, ami hát ilyen streamelhető formában már napvilágot látott. Az elmúlt 16 év új dalai. Így mondják, új dalai, 16 év új dalai?
2: Ez így,
1: hát nem 16 év dalai, igen, kerültek föl.
2: Valaha újak voltak, valaha mindegyik új volt.
3: Meg egy kicsit újak is, igen. Kicsit hoztam is, meg nem is.
1: Arra viszont még nem beszéltünk, hogy pár évvel ezelőtt fogtátok magatokat, és akkor belecsaptatok egy ilyen szeptember végi buli sorozatba, talán fogalmazhatok így, és igen. Akkor most már a negyedik állomás következik,
2: igen.
1: Jól számolok?
2: Igen, igen, tehát az elmúlt 4 év során mindig szerveztünk egy ilyen akvárium nagyhal koncertet, és mindig felbuzdultunk az adott aktuális koncertnek a sikerén, a reakciókon, hogy egy nagyon szeretetteljes légkör az, ami ott van. És az ott nem lehet nem vérszemet kapni, és nem akarni ilyet megint előadóként. Úgyhogy én ezt mindig szorgalmazom, hogy amellett, hogy rentábilis is lehet, de nem ez a legfontosabb, mert hogyha én arra hajtanék, akkor valószínűleg más tevékenységet csinálnék, de hogy ez a szeretet hullám, ez így nagyon jön, az fix. És én ezt nem nagyon akarom elengedni. Úgyhogy ez például egy mozgatórugónk.
1: Koncert lesz egészen pontosan holnap.
2: Egész pontosan holnap az akvárium nagyhalban.
3: Koncert után meg egy after party,
2: of course.
3: Igen, az is már mondhatjuk, hogy hagyományos, mert hogy az 11 körül szerintem 10-kor van vége a koncertnek, 10:30 körül már kezd, és akkor ott lehet velünk találkozni, meg fotózni, meg beszélni, meg
2: hallgatni azokat a zenéket, amiket egyébként az Ádám szuper vizionál.
3: Igen, az évről évre csinálok oda egy setlistet, ami ott szól a háttérben, vannak közte ilyen unique remixek is, meg olyan dalok, amik hozzánk állnak közel, és akkor ezeket bővítem, alakítom, változtatom, hogy ez előre megcsinálom, tehát hogy ez egy ilyen mostani játék.
2: De egyébként vicces, mert az elmúlt évek során az egyik koncerten volt az akvárium, talán a tavalyi akvárium koncerten, hogy az első pár dalnál teljesen be voltam feszülve. Nagyon-nagyon szerettem volna, hogy nagyon jó legyen.
3: Nem, és tavaly előtt volt,
2: tavaly előtt, jó,
3: okay. Vagy az előtt.
2: Nem az első koncert volt, tuti, szerintem a tavalyi volt.
3: Hát ott mindenki be volt feszülve.
2: Látjuk majd akkor. De minden esetre, hogy igen, ja, mert hogy nagyon akartam, és hát ugye nagy akarásnak nem annyira jó a vége. De aztán szerencsére előtt vett rajtam a gyakorlat, vagy a tapasztalat, és aztán a harmadik daltól már hoztam magamat, meg mondhatom, én is élveztem, és valahogy úgy tervezem, hát ezt nem akarom mondani, hogy most úgy akarom csinálni, hogy jól érezzem magamat az első pillanattól kezdve, mert az megint ellentmondás, de hogy
3: ja, el akarok lazulni.
2: Nem, tényleg egy kicsit előtte talán rámeditálok, vagy nem tudom még mit fogok csinálni.
1: Lehet, hogy akkor úgy kellene csinálni, hogy mielőtt elkezdődik a koncert, azelőtt ti magatok vagytok a formát. Fölmentek egy 20 percre, aztán utána 10 perc szünet, mert nem sokára érkezik a Unique,
2: ami
1: az imént formát volt.
2: Egyébként nem is olyan elvetemült.

0: azok megvannak a fejben, hogy jó-e, biztos úgy, stb. De azt vettem észre egyébként, úgyhogy ez most magam nyugtatására mondom, hogy bárhogy rakom össze a set listet, a zenekar, tehát vannak annyira profik, meg már olyan régóta játszunk velük, tehát tényleg az első élőkoncertünktől ők vannak a színpadon, a Józsi és a Krisztián, és a Gabi, Huga, a Dóri, úgyhogy tehát bárhogy rakom össze, mindig más lesz annak függvényében, hogy melyik dal hova kerül. Tehát, hogy egy Tükör című dalt a második helyre rakok, vagy a tizedikre, akkor biztos, hogy máshogy játsszák. Ez főleg egyébként az akusztik koncerten jön ki, ahol tényleg, tehát valahogy nem tudom, ők is megérkeznek abba a dalba, és akkor adnak egy ilyen...
1: Annyira izgalmas.
0: Összefésülik ezt valahogy úgy érzetre, hogy Józsi nem annyit játszik, vagy többet játszik, tehát ahogy úgy ő ezt így érzi, ahogy a...
1: Mert ez igazából egy párbeszéd. Aha. Tehát ez egy zenei párbeszéd, ez egy ilyen művi módon, tehát, hogy itt mindenki ugye tanult a zenét, lehet mi nem, de mindenki más igen, és nálunk ilyen automatikusan jön valami. Szóval, hogy ebben párbeszédelünk, ez marha izgalmas, és tényleg, amikor megérkezik egy zenész, annyira lehet érezni, szerintem a közönség részéről is. És egyébként nem csak az alakítja, amit az előbb mondott az Ádám, a setlist, meg a sorrendiség, az adott hangulatot, meg hangulati görbét, hanem például az, hogy mondjuk milyen összekötő gondolatok vannak. Tehát én nem akarom túl misztifikálni saját magamat, meg sokszor nem is igényli a közönség, hanem csak én szeretem valami narratívába hozni azt az adott dalt, amit már 8436. alkalommal éneklem el, ami baromság, mert a közönség nem nincs ennyi számon túl, tehát nekem, hogy mondjam, máshogy is ezt elintézhetem magamba, ezt a fajta hozzáállást mondjuk egy adott dalhoz, ami mondom számomra már olyan, mint egy levegővétel, de a másiknak még nem olyan egyértelmű. Szóval az, hogy egyrészt, hogy mi a gondolatiság a két dal között, meg az, hogy én magam, amikor értelmezem azt az adott dalt, és most elő fogom adni, most már így, hogy 28 éve vagyunk színpadon, tök mást jelent egy-egy dal nekem is, mint amit jelentett régen. Tök más, hogy mozgok rá, mint régen. Tehát, hogy ezek is nagyon izgalmas dolgok, hogy tök más értelmeket hoz be.
2: Kettő utolsó kérdés a végére, mert sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez, az egyik hozzád, de a másik majd utána hozzád, Gabi. Nem tudom, hogy lehet-e ilyet csinálni, vagy bingisztéle vele, azért nyilván nem fér bele minden dal, amit szeretnétek beletenni teljes hosszában.
0: Ez a dilemma legfőbb része, akkor, igen.
2: Na, itt a kérdés. Unique medley készül például, lesz ilyen?
0: Most pont nem lesz, talán ennyit elárulhatok, de tavaly három dalból volt egy medley, tavaly előtt kettőből, tehát hogy voltak én kísérletek, sose tartottam egy szerencsés.
2: Egy varánynapot, hogy csinálj egyet.
0: Nem, most nem, azért, tehát, hogy valójában nem érzem jónak, elsőben a szövegek miatt, hiszen azoknak van egy íve, tehát a második verzét, ha kiadjom, és jön helyett egy másik dalnak, ami első verzéje, az kicsit úgy, szóval igazából kicsit úgy megerőszakolva vannak így a dalok, de mégis csináltunk ilyet, és próbáltam valahogy izgalmasan összehozni. Nyilván ennek olyan oka is van, hogy több dalt szeretnék belepréselni, mint ami az időben mondjuk belefér, és nem akarom, hogy mondjuk halálronják magukat a második lassú dalnál, és akkor ezért inkább egybe rakom a kettőt. Tehát vannak ilyen kísérletek. Nem tudom, hogy a közönség ezt így mennyire szerette. Én azt veszem észre, hogy azért tehát ők úgy szeretik hallani a dalokat, ahogy
2: eredetileg
0: nyilván nem úgy
2: megszülettek.
0: Fog meg, mert a zenekar máshogy játsz egy picit, de azért a szinti része legalább az legyen hű az eredetihez, hogy azok az érzések visszajöjjenek bennük, amiért jönnek tulajdonképpen. Úgyhogy ahhoz nem szeretek nyúlni, inkább csak szerkezetbe variálom, hogy legyenek énekeltetős részek, tehát ami egy koncerten úgy jól működik.
2: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, említetted, hogy másképp mozogsz, más jelentése van, így 28 év távlatából a daloknak. Nyilván mindennek megvan a helye és az ideje, amikor 15 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 28 évvel ezelőtt fölmentél a színpadra, és akkor teljes energiával, teljes erőbedobással végigcsináltál, ugráltál egy koncertet, annak is megvolt a helye.
0: De nem így szoktad mondani.
1: Nem, kíváncsi vagyok, mire lyukadunk ki.
2: Ennél. Amikor most fölmész a színpadra, és ezzel a kicsit bölcsebb felfogással, gondolkodással végig énekelsz, táncolsz, már másképp gondolom egy koncertet, és visszanézel a nem tudom 15-20 évvel ezelőtti saját magadra. A mostani magad mit gondol az akkori magadról?
1: Azt, hogy
0: tudom.
1: Te tudod.
0: A mérgezett egér.
1: A mérgezett egér, ja igen.
0: Azt szoktad mondani.
1: Rohangáltam sokszor, igen, mint a mérgezett egér, aki nincs ott, mert nem mer jelen lenni, mert izgul, mert fél. Magabiztosság híján, tehát ez a gondolatom mondjuk a régi 10-20-30, még nem 20-20 éves önmagamról előadóként.

0: nem mertem megérkezni, nem tudtam, nem volt erőforrás erre bennem. Nem bíztam önmagamban, és most, hogy csatoljak ugyanide a jelen pillanatra, most bízom önmagamban, ezt így kijelenthetem? Dehogy is. Inkább csak arról van szó, hogy elindultam egy olyan úton, hogy azt érzem, hogy nekem is jelen kell lennem ebben a helyzetben, jobban, mint eddig voltam, nem csak alkalmazkodva a helyzethez, kiszolgálva a szerintem vélt vagy valós igényeket a közönség részéről, amit ők támasztanak felém, hanem én is szeretném magam jól érezni ebben a relációban, és egyre inkább ez működik, és rohadt izgalmas nézni a családapákat, a családanyákat ott a, innen föntről a színpadról mozizva. És sokszor épül, fonódik bennem az előadó, és az a egyszerű, ugyanaz az ember, mint mindenki más, ettől a színpad és előadó és közönség relációtól eltekintve, és ez így váltakozik bennem, sokszor nézőszög szerinti, nézőpontot tekintve a koncerten is, tehát, hogy egy egyszerű ember, mint a mindenki, és most itt egy előadó, akire nagyon figyelnek, és ez például, hogy én mennyire vagyok ott előadó művész, az attól is függ, hogy én valóban mennyire hiszem el azt magamnak, hogy amit csinálok, az valid, az kell, az jó, az épít, abban van érték. És ez megváltozik, hogy én ezt most mennyire gondolom komolyan, vagy mennyire érzem fontosnak.
1: Gabi? Ádám?
2: Roland.
1: Gabi? Nagyon szépen. Azért, mert csomó kérdésem lett volna
0: nekem
1: még.
0: Nekem is válaszom, biztos.
1: Az a baj, hogy nem férünk már bele az időben, majd legközelebb folytatjuk. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük.
1: Kellemes további szép estét.
0: Viszont kívánjuk. Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Juni két tagjával, Völgyesi Gabival és Kovacsics Ádámmal beszélgettem, a következő órában pedig a Soul szakmai műhely két alapítójával, Pálmai Pannával és Fóris Ritával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Lakatos Pecek András, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony idő lesz, több-kevesebb napsütéssel. Kiállt Ukrajna függetlenségi harca mellett a köztársasági elnök az ENSZ közgyűlésben. Megnyílt a budapesti World Press fotókiállítás.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Bicskénél, a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben. A 36-os kilométernél az átterelt sáv forgalma megállt, több kilométeres torlódás alakult ki. A helyszínelés idejére a határ felé vezető oldal belső sávját is lezárták, emiatt ott is több kilométeres a kocsisor. A 8-as főúton Székesfehérvár után a Várpalota felé vezető oldalon egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott. A 8-as kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Azt a szabadságot, amelyet a magyarok 1956-ban maguknak követeltek, ma Ukrajna számára is meg kell védenünk, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András elmondta, hogy az ukránok ma a függetlenségük megőrzéséért harcolnak. Oroszország háborúja sérti az ENSZ alapokmányát és a nemzetközi jogot. Az államfő hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önvédelemhez való joga, szuverenitása és területi integritása mellett. Magánaudiencián fogadta 14. Leópápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. A tapasztalatokról jelentés készül. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáját mutatja be. A képek a jelenleg égető problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap változékony, de enyhe őszi időre számíthatunk, a borongós felhőség mellett több-kevesebb napsütés is valószínű. A Dunától keletre néhol futózápor előfordulhat. A Dunántúlon az északi szelet élénk időnként erős széllökések kísérhetik. A legmelegebb órákban 17 és 21 fok közé melegszik a levegő. Késő este 10-14 fok valószínű.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Nemrég jött létre a Soul szakmai műhely, hogy kiknek szól és milyen tartalommal rendelkezik. Ebben az órában erről is beszélgetek a Soul szakmai műhely két alapítójával, Pálmai Pannával és Fóris Ritával. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland vagyok.

0: Humán Erőforrás Program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az éneklés világában fogunk kalandozni. Szokták mondani, hogy énekelni mindenki tud, hát van, aki jobban, van, aki kevésbé. A velem szemköztülő két hölgy elég jól csinálja, ahogy a különböző koncertek és az elmúlt sok-sok színpadon töltött év már be is bizonyította ezt, és velem szemben a stúdióban a Szól szakmai műhely két alapítója és énektanára, Pálmai Panna és Fóris Rita. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk!
1: Na csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepében, hogy mi rengetegszer találkoztunk már, Panna, ugye, a különböző koncerteken, meg beszélgettünk mindenféle platformokon, rádiókban, tévékben. Mi szerintem még nem találkoztunk, Rita, vagy legalábbis én még nem emlékszem rá, viszont létrehoztatok egy ilyen énekműhelyet. Azt mondtam, énekelni mindenki tud. Szerintem én nem. Belőlem ki tudnátok hozni valamit?
2: Biztosan ki tudnánk. Tehát szerintem egy bizonyos pontig azért el lehet jutni mindenkivel. Kivéve az a pár százalék, azt hiszem 4% ember, aki elvileg zeneileg nem tanítható. De még azt hadd említsem meg, hogy hárman alapítottuk ezt a Szól szakmai műhelyet, aki most nincs itt velünk, de ugyanolyan társunk, mint mi ketten vagyunk egymásnak, Trunyanov Barbara, Szegeden, tehát a műhelyünknek a szegedi ágazatát viszi és vezeti, de természetesen ő is fog előadni majd a workshopunkon. Szóval, hogy visszatérve a témára, valameddig azért biztosan veled is eljutnánk, de hát nem tudom, föl kéne mérni, hogy most mit tudsz.
1: Hát nekem nincs 5 oktáv a hangomban, szerintem még 2 sem, sőt 1 sem.
3: Nem én kell. Azt mondanám, hogyha van ritmusérzéked, és hallod, hogy mi a tiszta és mi a hamis, akkor szerintem az egy új kiindulási
1: pont. Én magamat, amikor énekelek, mindig tisztának és tökéletesnek hallom.
3: Hát akkor ez jelzés értékű.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor velem nem lehet kezdeni semmit.
3: Nem tudjuk. Kipróbáljuk a adás után.
1: Na, Szól szakmai műhely. Nyilván millió egy ilyen énekműhely van az országban. Ez a bizonyos műhely, amit ti csináltok, ez ilyen, és persze javítsatok ki, hogyha tévedek, ez nem feltétlenül arról szól, hogy akkor itt mindenképpen csak énekléssel foglalkozunk, leülünk a zongora mellé, és akkor ott van a nem tudom, kis mikrofon, vagy állvány, vagy nem tudom, akármi, és akkor énekelj, hanem hogy itt mindenféle ilyen megfejtések vannak szóban is, hogy akkor hogyan tudnál jobb lenni, tehát hogy beszélgessünk is az éneklésről.
2: Igen, pont az van, hogy rengeteg, ahogy mondtad is, rengeteg énekműhely, énekstúdió, magánzeneiskola, zeneiskola, szóval sok ilyen van, viszont mi pont nem azt szerettük volna, hogy egy iskolarendszer legyünk, hanem azt szerettük volna, hogy beszéljünk az éneklésről, beszéljünk a tabukról, hívjunk be más énektanárokat. Szóval amikor mi hárman úgy döntöttünk, hogy leülünk az énektechnikáról beszélni, akkor valami olyan történt, ami egyébként mindennapos kellene, hogy legyen, hogy megfejtésekre jutottunk, egymással megosztottuk a tanításban szerzett, éneklésben szerzett tapasztalatunkat, és arra jöttünk rá, hogy ha hármunk között ez ilyen, akkor miért nem csináljuk meg ezt nagyobban, miért nem hívunk be más énektanárokat? Hát itt millió énektanár van ebben az országban, rengeteg tapasztalattal, és ha mindenki elmondja, amit tud, és összeteszük, amink van, abból valami hatalmas dolgot lehetne kihozni.
1: Szóval létrejött ez a bizonyos énekműhely, ahová olyan emberek mehetnek, akik már rendelkeznek valamilyen képzettséggel, tehát hogy énekeltek már 2-3-at különböző rendezvényeken, vagy egy együttesnek a tagjai, vagy azok is, mint ami például én vagyok, hogy akkor szerintem jól énekelek, de nem biztos, hogy más is így gondolja. Tehát, hogy aki abszolút nulláról szeretne megtanulni énekelni, ő is kopogtathat nálatok.
3: Abszolút kopogtathat, és nincs is olyan, hogy hova mehet. Igazából mi nem egy helyhez kötött valami vagyunk, mi nem egy ilyen fizikailag megfogható valami, hanem egy, én azt mondanám, talán híd emberek között, híd tanár és tanár között, híd diák és tanár között, tehát hogy egy ilyen kapcsolódási forma, és hogy hova mehet, úgymond, hát megkereshet minket a weben, és akkor talál információkat rólunk, elmondjuk ott, elmeséljük, hogy mi is ez a szól, mi ez a betű sor, ami minden egyes betűje jelent valamit, erre majd lehet, hogy kitérünk. Igazából 2 lábon állunk, workshopokat szervezünk, most lesz majd szombaton az első, és egyelőre podcasteket készítünk, és ez is azért van, hogy beszéljünk arról, ami érdekel minket, amiben annyira sok a kérdőjel, és reményeink szerint válaszokat kaphatunk.
1: Életkorhoz kötött egyébként, tehát, hogy már felnőtt, 18 pluszos férfiak és nők mehetnek énekelni, vagy az éneklésről beszélgetni, vagy hogyha valamelyik szülő azt gondolja, hogy akkor én minim a gyerkőcök 14 éves, szerintem elég jól énekel, akkor őt is lehet.
2: Abszolút. Igazából a hangképzés van általában kórhoz kötve, vagy nem is kórhoz, hanem egy olyan folyamathoz, amit úgy hívunk, hogy mutáció. Szóval amikor mutálás, nem mutáció.
1: Amikor mélyül.
2: Nem mutáció. Szóval, hogy mutálás. Na, de hogyha az lezajlott, és az van a lányoknál és a fiúknál, és hogyha az lezajlott, akkor onnantól lehet hangképezni is. Na, de a zenei képzés, az gyakorlatilag már az anyamékben is elindulhat azzal, hogy az anya mit hallgat, és hogy hogyan. Tehát, hogy igazából a zenei nevelés az bármikortól mehet, a hangképzés pedig igazából általában olyan 14-15 éves kortól, de ez is nagyon variábilis.
1: Nagyon jó, hogy ezt így felhoztad, ezt nyilván a későbbiekben kérdeztem volna, ha már említetted, akkor legyen helye és ideje itt és most. Hangképzéssel foglalkoztok, vagy beszéltek erről, vagy zenei képzéssel is, hogy akkor bemegy valaki hozzátok, lehet, hogy jól énekel, de a kottát nem ismeri, és akkor segítetek ebben is. Mind a kettő van, vagy csak énekelni tanítjátok az embernek.
3: Én azt gondolom igény szerint, hogyha hozzám egy olyan ember jön, akit érdekel, és egyébként előrébb viszi az, hogyha az AB-t is, neveket is, a szolmizációt is megtanítom, akkor természetesen azt is beépítem egy énekórába. Általában erre szükség szokott lenni. Nem azért, mert anélkül nem megy, hanem mert sokkal jobb. Sokkal jobban megérti, sokkal mélyebbre tudunk menni, hogyha egy frazért, egy skálát nem csak úgy bogyóknak képzel el, hanem tudja az exakt helyét a vonalrendszerben. Ezért én nagyon szeretek ezzel is foglalkozni.
1: A hangképzés az még mindig úgy működik, mint 30 évvel ezelőtt, vagy a beéneklés, hogy mendegél a mandarin.
2: De van biztos, aki még ezeket használja.
1: Ki nevettetek ki?
2: Nem, csak tényleg ez a mendegél a mandarin, nekem is a gyerekkoromat jutatja eszembe. Folyamatosan fejlődő.
3: Egyébként szép volt.
2: Igen, szép volt. Igen.
3: Van hallás. Jó, kimondhatjuk.
2: Szóval, hogy folyamatosan fejlődik az énektechnika, több féle módszer van, több megközelítés van. Szóval szerint, meg hogy most már mindenhol ott van az információ, tehát most már az ember nem tud úgy felmenni social médiára, hogyha énekes, akkor folyamatosan dobja be a mindenféle énektechnikai megfejtéseket, és akkor ez okoz egyfajta zavart is egyébként, mert mindenki mond mindenfélét, és akkor ahhoz, hogy ebben rendet tudjál tenni, ahhoz érteni kéne, de hát ugye tehát hogy aki mondjuk még most szeretne csak énekelni tanulni, annak fogalma sincs, hogy ez most jó vagy nem jó, és akkor csak csinálja. Szóval nagyon sokat változik, nagyon gyorsan változik szerintem, nagyon sok információ elérhető, és pont ezért gondoltunk arra, hogy legyen egy szakmai műhely, amiben hogyha én így dolgozom, te meg úgy dolgozol, akkor hasonlítsuk azt össze. Te mire jutottál ezzel? Mit tudnál erre a problémára mondani? Hogy akkor ha én szembe kerülök egy olyan problémával, amivel még nem, de te már igen, akkor azt akkor én már meg fogom tudni oldani a te segítséged által. Szóval valahogy ez lenne a célja az egésznek.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szól szakmai műhely két alapítója, egyébként hárman vannak alapítók, ketten most itt a stúdióban, Pálmai Panna és Fóris Rita. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap úgy fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megvan minden szavával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házat, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet. Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jó, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll.

0: Zéljük az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed.
1: Petőfi Rádió.
2: Kulturfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Soul szakmai műhelyikét alapítója, Furis Rita és Pálmai Panna ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
4: Jó, hogy itt vagyunk.
3: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, hangképzésről, meg zenetanulásról, meg magáról a szakmai műhelyről, és már említette a Rita, hogy talán kitérünk rá, persze, hogy kitérünk rá, Soul szakmai műhely, nem véletlenül. A gombhoz a kabátot, vagy a kabátot a gombhoz, tehát, hogy tudtátok, hogy ezeket a szavakat szeretnétek beletenni, és pont kijött a Soul.
4: Egy jó összetalálkozás volt, én azt gondolom.
5: Igen.
4: Soroljuk föl?
5: Persze.
4: S, mint singing. Te vagy az óbetű.
5: O, mint originality.
4: U, mint understanding.
5: És L, mint liberty.
3: Vagyis, hogy éneklés, eredetiség, megértés.
5: És szabadság.
3: Igen, ezek mind kellenek, hogyha az ember benne van egy ilyen énekesi pozícióban. Énekesi pozíció, te klasszikba kezdted egyébként, azért az kicsit másabb, mint hogy az ember popénekes nő, aki pedig ugye alapvetően te vagy, Pál. De most már...
5: Hát, mondhatjuk, igen. Igen.
3: De te is foglalkozol ilyenekkel. Mind a kettő vonalat, vagy műfajt képviselitek, vagy ez specializálódott nálatok?
5: Hát, szóval a Rita egyébként zongoristaként kezdte, de majd mindjárt ő is elmondja. Én nem kifejezetten nevezném magam pop
3: énekesnek.
5: Igen, de még annak se nevezném magam. Szóval, hogy van, amikor jazz éneklek, van, amikor poposabb dolgokat énekelek, viszont a hangképzés tanításban azért elég sok minden megegyezik, szóval ott egy bizonyos pontig azonosan indul a dolog szerintem. Klasszikust én nem tanítok, illetve azt a részét, igen, ami is szükséges ahhoz, hogy egy jó technika legyen, de nem vagyok klasszikus énekes, nem értek ehhez a részéhez, csak amennyi szükséges, azt használom.
4: Igen, én talán onnan fognám meg, hogy rengetegféle hangszíne van mindenkinek. És rengetegféle szint és technikát mi magunk is óráról órára bemutatunk, interpretálunk, de mégis, hogyha valakinek van egy saját karaktere, egy saját iránya, abban specializálódni fog. Tehát attól, hogy mi az óra elején egy kicsit a klasszikus csak fej, most nem akarok itt nagyon mélyre menni szakmailag, de hogy egy kicsit csak a fejhangot használva még nem a kevert mix hangban utazgatunk, attól még nem azt jelenti, hogy ő egy Mozart misében az áriát tök jól el fogja tudni énekelni, mert arra kéne rá gyúrnia, hogy azt akkor úgy kidolgozni. Tehát, hogy érintünk minden, de végül az ő iránya lesz a legmarkánsabb, és akkor arra fogunk rá feküdni jobban. Nem tudom, ez így érthető-e?
3: Érthető volt. Originality, szuper. Ezt is említettétek, eredetiség. Hogyha valaki elkezd énekelni viszonylag fiatalon, akkor ő gondolja magát valamilyennek, vagy szeretné magát mutatni valamilyennek, és nem biztos, hogy a saját hangján énekel. El kell telni némi időnek, mert kellenek jó énektanárok hozzá, hogy az ember merje vállalni a saját hangját, a saját hangszínét, hangfekvését. Nem, de bár hülyeséget mondok.
4: Egyáltalán nem.
5: Szerintem nem csak, hogy jó énektanárok kellenek ehhez a folyamathoz, hanem nagyon sok minden. Szóval szerintem ez egy nagyon sok összetevős dolog, hogy az ember eljusson oda, hogy készen áll arra, hogy saját magát vállalni tudja, akár a hangjában, akár a dalokban, amit énekel, akár a dalokban, amiket ír esetleg. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon sok összetevős folyamat, és lelkileg is nagyon rendben kell hozzá lenni. Természetesen nagy örömmel támogatjuk őket ebben a folyamatban, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, de sokszor nem csak mi kellünk ehhez.
3: Külső szem kell hozzá, ti, mint énektanárok, meg ennek a Soul szakmai műhelynek az alapítói, hogy elmegy valaki hozzátok, abban nyilván tudtok segíteni, sőt, segítetek, talán így a helyes nyelvtanilag, hogy figyelj, egyébként tökéletes hangod van, nagyon jól csinálod, de hogy próbáld meg magad, nem tudom, saját magad bőrébe beletenni, és ne akarj más lenni. Tehát, hogy nyilván ezeken a bizonyos beszélgetéseken, amik vannak a workshopokon, vagy a különböző órákon, kell, hogy ilyen is legyen, hogy ilyenekről is beszéljetek.
4: Igen, ez az utazás, a zenetanulás, az énektanulás, az egy nagyon nagy önismereti folyamat is, és pont a Panna fogalmazta meg nagyon az most következő, kijövő podcastünkben, hogy amíg nem vagy rendben önmagaddal, addig nem tudod úgy adni az éneklésbe magad, addig van egy limitáció, amit mondjuk jó lenne átlépni, tehát van sajnos vagy nem sajnos olyan, hogy dolgozni kell nem csak a hangszalagokkal, a gégével, hanem a lelkünkkel is, a gondolatvilágunkkal, az önértékelésünkkel, hát az arszpolitikánkkal, mindennel együtt. Ez egy egész lény, ez nem csak egy hangszalag, ez egy ember.
3: Itt ebben a szószakmai műhelyben, amit létrehoztatok, egy per egyben mennek ezek a foglalkozások, vagy csoportosan? A workshop az nyilván csoportosan. Vagy nem? Na, akkor menjünk bele, ássunk bele ennek
5: az egésznek a mélyébe. Hogy a szószakmai műhelynek több lába van. Az egyik az, hogy énektanárok csatlakozhatnak hozzánk, hogy legyenek akár minden hónapban, vagy két hetente énektanároknak szóló foglalkozások, amiben kijelölünk egy-egy témát, és azzal foglalkozunk. De ott csak énektanárok lehetnek. Ez most fog elindulni, mert amúgy az egész szakmai műhely augusztus közepe óta van, és azóta mondtuk ki, hogy na, akkor itt a kezdete. A másik lába pedig az, hogy workshopokat szervezünk, és az van a tanulni vágyóknak. Szóval, természetesen tanítunk mind a ketten, mind a hárman, mint alapítók, de hogy azt akartuk, hogy ez ne arról szóljon, hogy jöjjön a tanítvány hozzánk tanulni, mert egyébként nem nagyon van hely már, még azért akad egy-kettő, de hogy mi már így egy per egy órákat nehezen tudnánk már bevállalni, de szóval, hogy mégiscsak legyen egy ilyen kapcsolódási lehetőség a tanítványok számára is, bárkinek a tanítványa számára, szóval nem csak a mieinknek, hanem hogy ez egy teljesen nyitott valami legyen, a workshopon találkozhassanak, valamint, hogy a tanárok is tudjanak együtt tovább fejlődni, meg hogy hozzunk létre egy ilyen közös tudást.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szól szakmai műhely két alapítója, Furis Rita és Pálmai Panna. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pálmai Panna és Fúris Rita, a Szól szakmai műhely két alapítója, a háromból két alapítója ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok.
3: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk a szakmai műhelyel, meg az énekléssel kapcsolatban, és akkor kicsit beszélgessünk erről a workshopról. A workshop az azt jelenti, hogy akkor jönnek a tanulni vágyó fiatalok, vagy az énektanárok, vagy ez nem tudom, mixben oldódik meg nálatok, vagy specializáljátok, hogy akkor most csak a tanulni vágyó fiatalok, vagy idősebbek jöhetnek, és most pedig csak a tanárok, és akkor mindenki vette a kockás füzetet, és akkor felírja mindazokat a gondolatokat, amik majd elhangoznak ott, szóval, hogy klasszik workshop.
3: Olyan értemben klasszik workshop, hogy az mindenki számára nyitott, tehát ez a workshop, amikor tényleg tanár, diák, érdeklődő, ha nem is énekel, akkor is jöhet, mert lehet, hogy őt a pszichológiai vonzata fog érdekelni, egy olyan előadás, amiből ő abból tud kivenni. A tanári szakmai konzultációk, nevezzük most talán így, amikor tényleg csak a tanárok fogunk összeülni, az egy zártabb körű, csak tanároknak szóló brainstorming, és akkor nagyon-nagyon-nagyon bízunk benne, hogy nagyon jó megfejtések fognak születni, de egyelőre most a workshopra koncentrálunk első stepként, mert az most szombaton fog megvalósulni az első, és hát nagyon interaktívnak, nagyon színesnek reméljük.
2: Egy ilyen workshop, amikor az ember az éneklésről tart kis előadást, vagy fejtágítást, bármelyik helyes lehet, akkor az lehet száraz módon, hogy akkor ezt meg ezt így meg így kellene tanítani, vagy így meg így kellene foglalkozni a diákokkal, és akkor azt is szépen elmondjátok. Vagy hogyha már éneklésről beszélünk, akkor azt bizony meg kell fűszerezni, gondolom én, azzal, hogy akkor így meg így kellene tanítani, és akkor még ti, mint énekesek, énektanárok hozzá is teszitek, hogy akkor, és akkor most megmutatom, és eléneklitek, mert hogy hát nyilván mégiscsak éneklésről beszélünk.
4: Abszolút, és szerettük volna, vagy hát azt szeretnénk, hogy ez egy nagyon színes és nagyon interaktív nap legyen, amiben egyrészt lehet kérdezni, lehet kipróbálni, mi abszolút be fogjuk mutatni. Tehát amiről beszélünk, azt abszolút bemutatjuk, és az előadók, akiket felkértünk, őket is arra kértük, hogy legyenek nagyon interaktívak és nyitottak, mert hogy pont amit mondasz, szól az éneklést, azt nem lehet, vagyis hát egy bizonyos pontig lehet könyvekből tanulni, vagy videókból tanulni, de egyszerűen eljön az a pont, amikor valakinek kell visszajelzést adni arról, hogy ez most jó, vagy most jó irányba megyek-e, vagy különben egy nagyon nehéz, próbálgatós, esetleg fájdalmakkal járó időszakkal néztem be. Szóval igen, abszolút fogunk próbálgatni, mindenkinek lesz lehetősége rá, és be is fogjuk mutatni.
2: Milyen topikok, milyen előadók?
3: Kezdem mondjuk Bihari Adéllal, aki egy olyan fóniáter, aki ő maga is énekel. Ő mondjuk a klasszikus éneklésben utazik, de bízunk abban, hogy lefekteti az alapokat, mi miért és hogyan mozog, működik a testünkben. Az egy fejtágítós rész lesz, de az is interaktív módon történik majd.
4: Aztán Ariel Kaja Wojtinowska, pszichológus fog a zenei teljesítményszorongásról beszélni. A zenei teljesítményszorongás az abszolút egy létező pszichológiai fogalom. Tehát a teljesítményszorongás amúgy is tudjuk, hogy van, de az, hogy lett egy külön fogalom arra, hogy zenei teljesítményszorongás, szerintem elég árulkodó. Egy elég speciális valami, ami végigkísérheti egy zenész életét, és akár fokozódhat azzal, hogy ahogy a tudás nő, úgy akár ez a szorongás fokozódhat is, vagy mondjuk egy egyetemi közegben fokozódhat. Szóval, hogy szerintem ez érinti akár az amatőr énekeseket is, akár a haladóbbakat, akár a profibbakat, szóval, hogy szerintem nincs is olyan, akit nem érintett meg még soha a lámpaláznak a szele, szóval, ja, és hogy a Ariel megoldási technikákat is be fog mutatni.
3: Folytatnám Urbán Orsi kiváló jazzénekessel, aki viszont improvizációval fog minket boldogítani, és hát az is nagyon gyakorlati lesz, azt gondolom.
4: Igen, és a nap befejezése az Sophie Joles, amerikai vocal coach előadása lesz, aki ugyan online lesz, de real time, tehát hogy ott valós időben lehet majd tőle kérdezni, és ő most nagyon, szóval, hogy elég sokan ismerik Magyarországon is már őt, meg sokan követik, és mi úgy rezonálunk az ő elképzelésével, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk.
2: Mi a helyzet veletek? A három alapítótaggal. Ti csak figyeltek, vagy nektek is lesz olyan feladatotok, hogy akkor föl kell állni az emelvényre, és akkor ott beszélni.
3: Mi lökjük meg a kecskét a nap elején, úgyhogy mi hárman bekezdünk három különböző topikkal. Ha jól emlékszem, Barbie a fejhang regiszter, mint nagyon fontos alkotó elem, arról beszél. Panna a váltószakaszt, és én pedig a kevert hangot fogom boncolgatni, és olyannyira megmutatjuk, az előbbre visszacsatolnék, hogy nem csak mi mutatjuk meg, hanem ilyen pici mikrotanítás keretein belül még egy diákot is a színpadra szólítunk, hogy ő mutassa meg, hogy és együtt dolgozva mutassa meg, hogy ez hogy is működik a gyakorlatban.
2: Egy diákot a színpadra szólítotok úgy, hogy ő tudja, hogy neki rosszul kell csinálnia, hogy majd a tanár megmutatja.
3: Hát, jól. Ha jól csinálja, akkor megdicsérjük, hogy ezzel már nincs fejlődés, de meglátjuk, hogy mit hoz ki akkor magából.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szól szakmai műhely két alapítója, Pálmai Panna és Fóris Rita. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Szól szakmai műhely két alapítója, Pálmai Panna és Fóris Rita ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok! Köszöntök! Nagyon sokat beszéltünk a Szól szakmai műhelyről, rólatok még kevesebbet. Mi a helyzet veletek zeneileg a Szól szakmai műhelyen kívül? Neked még van pankasztik?
2: Van pankasztik, idén lesz új lemez, és hát nagyon remélem, hogy idén sikerül felvenni az új lemezt, meg most sokat koncerteztünk, úgyhogy egyébként most egy ilyen, nem fogom lekopogni, mert nem vagyok babonás, de hogy egy ilyen kisebb felmenő ágba érzem a zenekart, mert amíg a zeneakadémiát végeztem, így felnőtt fejjel kicsit engedtem leülni a dolgokat, de most azt érzem, hogy egy picit erőre kapott, úgyhogy van, és remélhetőleg megy tovább. Már 12 éve.
1: Veled, Rita, te ugye, mint ahogy említettem, klasszikban kezdted, zongoratanár is voltál, aztán utána rátaláltál különböző könnyedebb műfajokra, és azt mondtad állítólag a legenda szerint, hogy azt így is lehet, nekem ez tetszik.
3: Így van, így történt, szükség volt rá, olyan körökbe csöppentem, főleg mondjuk a gospel vonalán, ahol nem nagyon volt ez a kurzsinkléses hangkézés már annyira rendben, úgyhogy ebben így fejlődgettem, aztán egyszer csak már tanárként apostrofálhatom magam, jó 16 éve egyébként. Én mondjuk a projektjeim közül rengeteg mindenkinek vokálozok, énekeltem, de mondjuk most, ami még így megtalálható és a legfőbb lábunk, az a családi kis formációnk, a Forish Five, három most már nagykorú lányunkkal öten énekelünk, és hát ezt én úgy érzem, hogy addig tart, amíg tart, ha nagyon kirepülnek már, akkor ez lehet, hogy eddig tartott, de amíg tudjuk, addig élvezzük ezt is.
1: Ez gospel egyébként, igen. Ez a családi együttes?
3: Igen.
1: Az vagány.
3: Igen,
1: és hogy keveredtek bele a lányok? Önhibájukon kívül anya kapacitálta őket?
3: Nem, ez egy nagyon történelmi pillanat volt, amikor valahova éppen A-ból B-be utaztunk a kisbuszunkba, és akkor egyik kedvenc gospel dalunkat elkezdtük együtt énekelni, és akkor megszólalt ott sok szólamba, és így összenéztünk, és ez egészen jól szól, és akkor onnantól műveljük.
1: Neked egyéb formációk, mert egy csomóféle formációban benne voltál. Panna, nem csak a pankasztik volt, hanem dúóban is énekeltél.
2: Igen. Jaj, dúólemez is jön ki most. Igen, keverés alatt van éppen, de már felvettük Olá Krisztiánnal egy dúó.

0: Vissza a szó szakmai műhelyhez. Hogyha jól értem, akkor szeretnétek létrehozni egy ilyen, mondjuk így talán, nem tudom, lehet, hogy rossz a szó, szervezetet, amihez egyébként különböző énektanárok az ország különböző pontjairól csatlakoznak, és akkor időről időre összegyűltök, és mindenki a saját kis tapasztalatát megosztja a többiekkel, és akkor ez egy ilyen, hát mint egy tanulószóba közösen körülbelül jön létre vagy belőle. Jól mondom?
1: Igen. Szerintem nagyon jól összeraktad, igen.
2: Igen, egy ilyen mozgalmi dolognak élem ezt meg, már hogy semmiféle erőszakos dologra nem gondolok, de hogy tényleg így egy alulról jövő, mert hogy mi nem képzeljük magunkat itt a mindentudóknak az énektechnikában, vagy az énekoktatásban. Mi nem gondoljuk, hogy nálunk van a bölcsek köve, ezt Ritától vettem, ő szokta mondani. Szóval, hogy mi nem ezt gondoljuk, azt gondoljuk, hogy összefogás kellene sokszor. Sokkal inkább, mint azt, hogy jaj, neki ennyi tanítványa van, vagy ez az énektanár, ez nem jól tanítja, vagy nem tudom. Én inkább azt kérdezném meg tőle, hogy te miért így tanítod, és hogy mi az elképzelés mögötte. Szeretném megérteni, mert az lehet, hogy nekem is segíteni fog. Szóval, hogy egy ilyen mozgalmi dologra gondolom ezt a szót.
0: Ti honnan ismeritek egyébként egymást? Nem csak ti ketten, hanem a három alapító. Ez egy nagyon régi szakmabeli kapcsolat, vagy nem tudom, összefutottatok valahol most a nyáron. Nézd, hasonló gondolkodása van, nekem is hasonló. Mi lenne, hogyha csinálnánk valamit, és akkor ez egy ilyen adhok hirtelen ötlet volt?
1: Hát a szakmán belül nagyon sokan ismerjük egymást, és mi magunk is ismertük hárman egymást, viszont volt egy pont, amikor összeültünk pont így szakmázni, és annyira mélyre sikerült az a beszélgetés, az a próbálgatás, mutogattuk, figyeltük, nevettünk, sírtunk, nem sírtunk, hogy akkor azt mondtuk, hogy ebből nem elég egy, ezt folytassuk.
0: Hogyha előre felé nézünk, ez ugye egy viszonylag friss szervezet, talán fogalmazzak itt, szóval szakmai műhely. Mi a cél? Hova szeretnétek eljutni?
2: Én azt szeretném, hogy minél szabadabban lehessen beszélni az éneklésről, és ne lehessen olyat mondani, vagy ne ez legyen a közbeszéd, mert tudom, hogy ez nagyon nagyra vágyó, meg hogy én nem, tehát hogy oda tudok visszatérni, hogy én nem gondolom, hogy mi most meg fogjuk változtatni a mindent, de hogy tök jó lenne, hogyha így emberségesebben, szabadabban állnának énektanárok egymáshoz, és egy ilyen jó kollegiális viszony tudna kialakulni, és hogy most ez lehet, hogy túl nagyra vágyó, de hogy én azt szeretném, hogy egy idő után már tényleg mindenki része lenne ennek, aki éneket tanít, de hogy tudom, hogy ezek nagy elképzelések, de ez van.
0: Hogyha valakinek van egy beállt, nem tudom, tanítványi köre, vagy megfelelő iskolában tanít, vagy megfelelő szervezethez már csatlakozott, akkor elgondolkodik rajta, hogy akkor kellene nekem újabb, vagy tud ez ennél többet nyújtani nekem, vagy inkább maradjak abban, amiben benne vagyok.
2: Senki nem akarja, hogy bárki kilépjen.
1: Nagyon jó, ez a kérdés. Ugyanis pont nem arról van szó, hogy most itt mi beszippantunk valakiket valahonnan, valahova, hanem minden marad a régibe. Ő ugyanúgy tanít, én ugyanúgy tanítok. Az XY, aki eljön egy szakmai konzultációra, ugyanúgy fogja tanítani a magán tanítványait, vagy az intézményesített formában.
2: Ráadásul mi is több helyen tanítunk.
1: Pontosan.
2: Tehát, hogy mi intézményben is tanítunk, meg magán tanítunk is. Tehát, tehát itt senki nem azt várja. Tehát ez nem egy énekstúdió. Ez egy szakmai műhely, amiben azt várjuk, hogy mi kommunikáljunk egymással. Nem azt, hogy hozza a tanítványát, sem azt, hogy mondjon fel, bár az senki nem mondjon fel, tehát hogy ez inkább egy kommunikációs, ez egy csatorna, nem pedig, tehát mi például nem tudunk munkahelyet biztosítani senkinek, mert ez nem arról szól.
0: Tehát, hogy akkor ez kifejezetten olyan szakmai műhely, ahol beszélgettek a zenéről, a zenetanulásról, a zenetanításról, de hogy nem arról szól, elsősorban nem arról szól a szó szakmai műhely, hogy akkor gyere ide is megtanítunk énekelni.
1: Igen, másodszorban sem szól, hiszen nincs ilyen, igen, mindenki megy haza, végzi a dolgát, ez egy keresztmetszet, ez egy találkozási pont.
2: Igen, ez olyan, mint egy fórum, hogy összegyűlünk, és akkor mondjuk megbeszélünk egy témát, de az a téma, amit megbeszélünk, és én szívesen elmondom, amit tudok arról az adott témáról, de attól én nem fog, tehát hogy én nem akarom senkinek elvenni a kenyerét, és azt sem akarom, hogy az enyémet elvegye bárki nyilván. Szóval, hogy itt most mindenki bedob mindent a közösbe, amit csak tud, és onnan ő azt hazaviszi, és azt csinál vele, amit csak szeretne.
1: Valószínűleg utopisztikus egyébként, igen, mert a mai világ arról szól, hogy mindenki emlegeti a saját kis pecsenyéjét, de...
2: De szerintem nem mindenhol erről szól. Szerintem vannak helyek, ahol nyitottabban kezelik a tudást, és én azt gondolom, hogy a tudás mindenki.
0: Rita?

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness már csütörtök van, és most jön a mai, a csütörtöki program ajánló, már amit hoztál. Szia Laci, mert hogy Fekete Laci már itt van a stúdióban.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat ma este is. A Média Klikken is elérhető a Gyilkosság két tételben című magyar tévéfilm. A filmet 1989-ben mutatták be, és legfőbb érdekessége, hogy a sztorit két nyomozó két különböző szemszögéből meséli el. A két rész külön-külön és együtt is izgalmas élményt nyújt. A sztori nagyon-nagyon röviden, a Szabadság hegyen egy fiatal nő holttestére bukkannak, és emiatt indul egy nyomozás, ez tehát az alapkoncepció. Viszont aki szereti a krimiket, annak ajánlanám a folytatást, tehát az epizódok tekintetében.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Unique két tagjával, Völgyesi Gabival és Kovacsics Ádámmal, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Soul szakmai műhely két alapítójával, Pálmai Pannával és Fóris Ritával beszélgettem. És már ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig már a búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól a nemzetközi könnyű zenei világ aktuális kedvenceivel. Most egy remek zenei együttállás eredményével indul a műsor, méghozzá az amerikai énekes, dalszerző és színész Dominic Fike és a dél-karolinai művész és költő Gabriel Jacoby Small Town című közösével. A zene eredetileg Dominic Fike október 9-én megjelenő How to Quit Smoking című lemezén lesz hallható, témájában pedig egy érdekes dolgot boncolgat, egy régen ismert kisvárosi lányra emlékszik vissza. Az újdonság rendkívül jól sikerült, amit már is mutatok neked én itt a Petőfin.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod. Most már is a következő újdonság következik, amit a kolumbiai énekesnőnek, dalszerzőnek és producernek Shakirának, és a szintén kolumbiai énekesnek és dalszerzőnek Malumának köszönhetünk. Az Agua pedig egy igazi, füllett, táncolós, forró latin zene lett. Ezt a hangulatot csak még tovább fokozza a dalhoz készült videóklip is, amit 6 nappal ezelőtti megjelenése óta már csak nem 10 millióan pörgettek le. Én nem is húzom tovább, ebben a már kissé hűvös időkben ránk fér egy ilyen zene, tehát Shakirától és Malumától. Ez az Agua.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő a legfrissebb nemzetközi zenei újdonságokkal, és természetesen Fekete Lacival. Most ismét egy közismert énekesnővel folytatom, aki nem más, mint Miley Cyrus, akinek Let's Get Married című dala még friss és ropogós. Hozzá készült remek, szerelmes videóklip, amiben Los Angeles és azon belül is Hollywood ikonikus helyszíneit és egy-két romantikus pillanatot láthatunk, kerek 6 nappal ezelőtt jelent meg. Ez idő alatt pedig már 8 millióan hallgatták meg. A kisfilm nekem külön tetszik, mivel végig fekete-fehér, és én egyszerűen imádom ezt a képi világot. Ajánlom mindenkinek tehát a klipet is, itt nálunk pedig már is szól a Let's Get Married.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintő szól. Most egy rendkívül tehetséges dél-koreai énekesnővel folytatom, akit egyébként a világhírű K-pop, vagy hát K-pop csapatból, a Blackpinkből ismerhetsz. Ő Rosé, akinek a közelmúltban jelent meg New Trick című kislemeze, amit eddig már csak nem 6 millióan hallgattak meg, csak a Spotify-on. A pörgős álmodozó, a 90-es évek romantikus vígjátékainak hangulatát visszacsempésző dal a szagításokon és a csalódásokon való átlépés témáját járja körbe.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még egy remek darra kitekintő szól. Az órazáró újdonságot az amerikai énekesnek Teddy Swimsnek köszönhetjük. Ez a Perfect Man, aminek legnagyobb érdekessége, hogy Ugly című új 2027-ben érkező lemezének egyik első előfutára. Azért ezt így kimondani hihetetlen. 2027. Na de visszatérve a darra, a Perfect Man az önmagunknak való megbocsátásról szól. Idézem, az életemben sokszor teljesen irreális elvárásokat támasztottam magammal szemben, túlságosan kemény voltam magamhoz, társként, apaként és olyan emberként, akire mások támaszkodnak. Őszintén hiszem, hogy a bizonytalanságaink és hibáink nem a gyengeség, hanem éppen az erőjelei, mondta az új dal kapcsán Teddy Swims. Ennyi felvezetés után most tehát tőle szól a Perfect Man itt a kitekintőben.
1: There's no

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sütemények, illetve a desszertek világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Magyarország egyik legismertebb és legjobb cukrász séfe, Ötvös Zsuzsi. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Zsuzsi!
2: Szia, és köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Csapjunk bele oly módon az egésznek a kellős közepébe, hogy pár évvel, pár évtizeddel ezelőtt ugye a klasszikus sütemények, a klasszikus magyar sütemények világából indultunk, ezen döntünk, fölettük a ludlábszeletet, meg a dobostortát, stb. A te írói munkásságot, hogyha fogalmazhatok így, az is ezzel indult, aztán utána te is rátéltél arra, ami egyébként manapság, hát mondjuk úgy, hogy leuralja a világot, a desszertek a sütemények világában. Hagyjuk ezeket a klasszikus, kicsit gejle, sok-sok liszttel meg cukorral készített süteményeket, és akkor gondoljuk ezeket újra, mentesen, vegán módon.
2: Igen, elég sokat foglalkoztam ezzel a témával az elmúlt 3-4-5 évben. Egészen pontosan, ahogy mondtad is, a mentes vonalon belül a növényi alapú vagy vegán desszertekkel, tehát ahol nem használunk állati eredetű termékeket, tejterméket, tojást, illetve vajat, tehát semmilyen állati eredetű alapanyagunk nincsen. És igazából ez egy kötelező feladatként érkezett az életembe, egy munkahelyi feladatként, még anno egy volt éttermi munkahelyemen, ahol azt mondták nekem már a nyitáskor, hogy már pedig itt van egy vegán menüsor, ahova értelemszerűen vegán desszert fog kelleni. Én egy kicsit pánikba estem, megmondom őszintén, hiszen kb. Nulláról kellett indulnom. Ez ugye nem úgy működik, hogy veszed a hagyományos receptjeidet, és akkor itt egyenlőségjeleket teszel, hogy ami ott egy tojás volt, az itt ez lesz, ami ott nem tudom, egy fél kiló vaj volt, az egyenlő ezzel, hanem egy új alaprecept készletet kell felépíteni. Tehát egy teljesen előről induló tanulási folyamat volt ez ekkor, úgyhogy elég messziről indult ez nálam.
1: Azon gondolkodom közben, hogy a 90-es években, vagy talán még a 2000-es években is egy cukrászdában, vagy egy cukrászműhelyben azt mondod egy cukrásznak, vagy egy cukrászmesternek, hogy akkor itt most elfelejtjük a vajat, aki egyébként úgy szocializálódott, hogy rendeljünk be hétről hétre, hónapról hónapra 250 kiló vajat, meg 300 kiló lisztet, akkor szerintem ő azért elhajtott volna a 90-es években, hogy ilyen nincs, nem létezik.
2: Igen, biztos, viszont most már eljutottunk oda, hogy az nem létezik, hogy nem tudsz alternatívát mondani egy olyan vendégnek, aki valamilyen ételérzékenység miatt mentes desszertet keres, legyen ez egy cukrászda, szálloda vagy étterem, de muszáj ezeket az igényeket kiszolgálnunk.
1: És mint ahogy mondtad, azért ez nem egy egyszerű folyamat, tehát hogyha az van, hogy akkor nem tudom, kell fél kiló liszt, meg kell nem tudom 30 deka vaj, akkor azt nem tudod egy az egyben behelyettesíteni valamivel, mert nincs alternatíva, hanem hogy akkor el kell kezdeni gondolkodni, hogy ha mandulalisztet veszek elő, akkor abból nem annyi kell, mint a rendes lisztből, a B55-ből, hogyha a vaj helyett nem tudom, bármi mást szeretnék használni, akkor sem jó, cukor helyett akkor az eritritből, vagy nem tudom micsodából el kell kezdeni, és akkor naponta kétszer-háromszor lesütni, hogy nem 2 gram kell, 2,5 gram kell belőle, hogy megtaláld a megfelelő ízeket, ami alapján az nem lesz ilyen nagyon művi, ilyen nagyon darabos, mint hogyha az ember valamilyen tápot enne.
2: Igen, ez a másik, hogy mondjam, picit ilyen negatív előítélet, főleg azoknál, akik mindenevők, tehát nem esznek mentes desszerteket, hogy a mentes desszertek szükségszerűen fűrészporízűek, kutyatápízűek, és én egy picit ezzel az előítélettel is szerettem volna leszámolni. Én a mentes desszertjeimet rendszeresen a mindenevő kollégáimon teszteltem, úgyhogy nyilván nem árultam el nekik, hogy ez az, kimaradt a desszertből. és csak utána mondtam meg, hogy igen, finom volt ez a kókuszkocka, jó volt ez a somlói, hát mert amúgy ez növényi alapú volt, tehát nem volt benne tej, tejszín, vaj, és így tovább. És akkor ment át nekem a teszten egy desszert, hogyha a mindenevő is azt mondta, hogy igen, ez egy baromi jó somlói volt, attól függetlenül, hogy ez az, kimaradt belőle.
1: Hogy történt ez a tanulási folyamat, vagy az átalakítási folyamat? Nagyon régóta benne vagy ebben a szakmában. Ismered a szakma csinyát, bínyát, a klasszikust. Aztán utána meg kellett tanulni az újat. Nyilván lépésről lépésre rakódott ez is rád. De úgy történt, hogy leültél valakivel, aki egyébként már évek óta benne van, és akkor összedugtátok a fejeteket és gondolkodtatok. A mindentudó barátunkat az internetet hívtad segítségül, vagy elmentél a nem tudom melyik nagykertbe, és elkezdtél bevásárolni mindenféle alternatív alapanyagokat, és magadnak kísérleteztél. Vagy ez a kombinációja?
2: Igen, több fronton próbáltam itt támadni. Egyrészt nagyon érdekes, mert picit ahhoz hasonlít, amikor az ember egy új nyelvet kezd el tanulni. Először van egy nagyon korlátozott alapszókincs készleted, és arra vagy rákényszerítve, hogy ebből a szókincs készletből fejezd ki magad. Tehát én is szétnéztem az eddigi receptjeim között, nyilván voltak olyan elemek, részelemek, amik amúgy vegánok voltak, csak nem úgy gondoltam rájuk, hogy ezek vegán elemek, hanem hogy ezek alapvetően nem tartalmaznak ilyen összetevőket. És akkor azokat ugye rögtön be tudtam emelni. Persze elkezdtem interneten nézelődni, kurzusokon jártam. Egyébként itt Budapesten tartott egy nagyon inspiráló és nagyon jó kurzust a londoni Harrodsnak, az akkori főcukrásza, aki egyébként vegán desszerteket készített. Például az ő kurzusán is jártam, és az nagyon-nagyon inspiráló volt számomra, mert alapvetően itt két ilyen szélsőséges irányt látok a mentes cukrászatnál. Az egyik az, amikor ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítő módon a vaj helyett margarint használunk. Én nem szeretem a margarinnak se az ízét, se ezt az állagát, amikor picit ilyen műanyagos, fóliás érzetszerű bevonatot képez a szájpadláson. A másik, igen, úgy megkívántad, ahogy
1: is,
2: mesélek róla.
1: Egyből éreztem.
2: Ugye, rögtön, igen. És a másik szélsőség, amikor egy ilyen vegyészeti arzenált kéne felhalmozni, borsófehérjétől, ilyen-olyan, tehát hogy olyan összetevőktől, amiből az ember, ha ötöt lát egy receptben, amit soha nem használtam, soha nem találkoztam vele, akkor nem fogom elég magabiztosnak érezni magam, hogy úgy neki menjek, és azt úgy berendeljem, és nekiálljak. És egyébként a könyvemnél is később ez egy fontos szempont volt, hogy könnyen beszerezhető alapanyagok legyenek, hiszen nekem is ez adott komfortérzetet, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzak, amiket már korábban is használtam, kukoricakeményítő, agar-agar, tehát amik mondjuk egy sima bioboltban beszerezhetőek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrászséf. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrász séfül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia-szia, és köszöntöm újra a hallgatókat.
1: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb, már a negyedik könyved, jól mondom?
2: Így van.
1: Igen, a címe az, hogy természetesen desszert. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában erről a tanulási folyamatról, ami az elmúlt években hát ott volt az életedben, hogy akkor a klasszikus cukrászat világából hogy tudsz átlépni a mentes, vagy vegán, vagy növényi eredetű cukrászat világába. Megszületett a könyv, úgyhogy olybá tűnik, hogy sikerült. Te arról vagy híres, hogy ilyen mindenféle különböző, hát egymáshoz látszólag nem passzoló, de mégis passzoló alapanyagokat pakolsz össze egy desszerten belül, három az egyben, free in one, hogyha fogalmazhatok így, amelyek úgy néznek ki, mintha nem tudom, bemenne az ember az Albertinába, és akkor ott az akármelyik ilyen kis kalitkában látna valami műalkotást. Ezek a desszertek, amik itt vannak a könyvben, ugyanilyenek?
2: Nem, szerintem nem, mert nagyon fontos volt számomra, hogy picit tankönyvszerű legyen az összeállítása. Az ennek a különlegessége talán, hogy a magyar nyelven megjelent növényi alapú könyvek, azokat alapvetően olyan szerző írja, aki maga is ezt az étrendet követi. És értelemszerűen nem csak desszerteket tartalmaznak ezek a könyvek, hanem a reggelire fogyasztható kencéktől kezdve levesek, főételek, tehát egy teljes étrendet lefedő szortiment van bennük. Én viszont nem az életmód felől közelítettem meg, hanem pusztán szakmai alapon, nem lényeges a történet szempontjából, de én nem vagyok vegán, tehát én abszolút szakmai érdeklődésből mélyedtem el ebben a vonalban, és ebben a könyvben szeretnék azoknak is segítséget adni, akik mondjuk cukrászként dolgoznak étteremben, cukrászdában, szállodában, és le kell tenniük az asztalra minden alkalommal, minden szezonban mentes desszerteket is. Úgyhogy ennek megfelelően úgy építettem föl, hogy ugye a cukrászat nagyobb témaköreit ölelik fel az egyes fejezetek, tehát van leveles tésztának szentelve fejezet, klasszikus magyar desszerteknek szentelve fejezet, akkor ilyen kis édes, apró falatok, teasütemények, ami lehet akár egy keksz, francia jellegű teasütemények, illetve monodesszertek, torták, tehát egy elég széles spektrumot igyekeztem lefedni, van még egy tányérdesszertes fejezet is a végén, ez nyilván már tényleg itt a szakmai felhasználókra gondolva, és épp ezért igyekeztem azért a, hogy mondjam, az általad már felemlegetett nagyon extrém, vagy extrémnek tűnő ízpárosításoktól úgy visszafogni magam, de azért egy kis maláta megjelenik benne, kamilla például, de mindig adok alternatívát, hogy ha nem akarunk sörfőző webáruházakból malátát rendelni, akkor őrölt kávéval helyettesíthetjük. Úgyhogy abszolút felhasználó barátra igyekeztem alakítani, és elég sok ilyen helyettesítős opciót, meg variációs lehetőséget megadni, hogy tényleg saját desszert építhessenek ezekből.
1: Az egyik következő kérdésemet lényegében meg is válaszoltad az elmúlt mondataiddal, ami az lett volna, hogy akkor természetesen desszert úgy, hogy akkor vegyük a klasszikus magyar retró süteményeket, talán fogalmazzak így, amiket újra gondoltál ebben a könyvben. Dobostorta, Eszterházi, stb. Csak akkor kivesszük a lisztet meg a vajat, és akkor mégis ugyanaz születik, vagy majdnem ugyanaz születik. Vagy hát ugye azóta annyit változott a cukrászat, hogy akkor a millefeuille, az is nem tudom, lehet mindenmentes, vagy egy akármilyen nem tudom, Spanyolországból származó pastel del nata is beleférhet, és akkor nem csak a magyar süteményeket gondoltad újra, vagy tök újakat is kitaláltál. Tehát ezt elmondtad, hogy minden is van benne.
2: Igen, egyetlen pontosítást szeretnék majd itt tenni, hogy ugye itt a könyv évben csak növényi alapú desszertek vannak, tehát nem olyan értelemben mindenmentesek, hogy ugye ezek a desszertek csak az állati eredetű összetevőktől mentesek, tehát lisztet, illetve cukrot tartalmaznak. Szoktam ezeket én is helyettesíteni, ha már tovább dolgozok ezekkel a receptekkel, de alapvetően ez a könyv, ez tényleg erre a vonalra fókuszál, ezt csak mondom így zárójában.
1: A malátát mondtad, a mizót mondtad, és akkor még egy dologra gyorsan rákérdezek. A mai fiatalság körében elég divatos ugye a well-being, és akkor amíg mi annak idején nem tudom, ittuk a presszó kávét, vagy a cappuccinót, vagy akármit, ők már inkább matcha lattét isznak. És a matcha az egy nagyon elterjedt alapanyag az elmúlt 1-2 évben. Matcha van benne?
2: Szerintem a variációs lehetőségek között van. Islernél például, hogy egy macsás isler tésztát készítsünk. Ott biztos, hogy írom, konkrétan macsás desszert nincs, megmondom őszintén, én nekem a macsa az nem annyira a szívem csücske, és azért egy kicsit ilyenkor így az embernek azért a saját ízlése az óhatatlanul benne van. Azért igyekszem, mondom, mindig számtalan ilyen variációs lehetőséget megadni, hogy ne csak az én ízlésemet tükröző desszertek készítésére lehessen használni.
1: Mi a baj a macsával? Miért nem szereted, Zsuzsi? Nekem alapvetően nincs bajom vele, csak tudom, hogyha innék egy akármit, amiben van macsa, vagy ennék valamit, amit egyébként macsával nem tudom felhúzni kicsit, hogy zöldebb legyen, vagy szórtak egy kis macsaport a tetejére, annak nekem fűíze van.
2: Az az igazság, hogy a macsa az egyenlő azzal, hogy nem a kávét választjuk, én kávés vagyok. Aha. Tehát hiába dolgoztam annó csoki manufaktúrában, a forró csokival szemben is a kávét választanám, úgyhogy a kávéval szemben nálam a macsának sajnos nincs esélye. Desszertekhez egyébként szeretem használni, nagyon jól lehet trópusi gyümölcsökkel, nagyon sok mindennel jól lehet kombinálni, de így saját fogyasztásnál így a kávé az nekem magasan kiüti a nyerekből, főleg ilyenkor a tonikos kávé nyáron.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi, cukrászséf, a közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyve, a címe az, hogy természetesen desszert. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Ötvös Zsuzsi cukrászséf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Zsuzsi.
3: Szia, szia, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: A közelmúltban látott napvilágot a legújabb könyved, a címe az, hogy természetesen desszert. Lisztet tartalmaz, cukrot tartalmaz, azt mondtad, viszont ugye alapvetően, tehát, hogy növényi eredetű alapanyagokkal készült desszertek találhatók benne. Az elmúlt pár hónapot azzal töltötted, mint amivel szoktad egyébként, hogy akkor utazás, inspiráció, és akkor találunk ki új desszerteket a megélt élmények, vagy elfogyasztott sütik hatására alapján?
3: Is, illetve az elmúlt hónapokban elég sok kurzust, workshopot tartottam, úgyhogy, sőt az elmúlt jó egy évben. Nagyon sok recept meg is jelenik a könyvben. Ugye azért ez a legjobb tesztelési mód, amikor egy workshopon teszteljük ezeket. És utazás is volt szerencsére. Párizsban egy háromnapos tányérdesszertes workshopon voltam résztvevőként, míg a híres csokoládémárka Varhona iskolájában. És hát az egy elképesztően nagy élmény volt. Tehát Párizsban a cukrászat tényleg fellegvárában tanulóként egy workshopon részt venni, tehát az nekem az év egyik leginspirálóbb élménye volt, azt hiszem.
2: Számtalan helyen voltál már a világban, vagy stázsoltál a világban különböző éttermekben. Berlinben ugye elég sok időt töltöttél annak idején. Na de hogyha felülről nézzünk rá egyébként a cukrászat világára, így kezdtük a beszélgetést egy jó fél órával ezelőtt, hogy manapság ezek a mentes, a vegán desszertek mennek. Nem biztos, hogy igaz ez, mert a francia, a klasszikus francia sütemények azok úgyis mindig ott lesznek valahol a csúcson, de felülről nézzük rá manapság 2026-ban a cukrászat világára globálisan. Akkor most mi a trend egyébként, Zsuzsi? Te, aki benne van ebben két lábbal, két mancsal évtizedek óta, nyilván pontosan tudod.
3: Mindenképpen a szezonalitás az ugye nagyon erősen, illetve ami szerintem ugye az éttermi világból szivárog le, vagy érkezik, az alapanyag központúság. Tehát, hogy a cukrászdákban is egyre inkább kezdenek nagyon transzparensek lenni azzal kapcsolatban, hogy honnan jönnek az alapanyagok, nem csak a csokoládé, hanem a tejterméktől kezdve, a gyümölcsökön keresztül. Ez ugye inkább az éttermi világban volt eddig jobban jellemző, hogyha azt nézzük, hogy ez a kommunikációban is elég erősen megjelent, illetve a fenntarthatóság, ami azért, valljuk be, hogy egy nagyon pozitív, nagyon sok pozitív hozadékkal rendelkező trend, és valahol ehhez sorolható be ugye a vegán, növényi alapú desszertek, illetve nem csak desszertek, hanem ugye az éttermi világban is a növényi alapú ételek térhódítása. Itt egyébként Londonban voltam egy kifejezetten növényi alapú degusztációs menüket kínáló étteremben, akik Michelin csillagot is elnyerték a nyitás után nem sokkal. Sietetlenül inspiráló volt, hogy tényleg egy olyan menüsort kóstoltam, építettek föl, ami tehát nekem más szemmel nézem nyilván, hogy fogyasztok állati eredetű összetevőket, de hogy semmilyen hiányérzetem nem volt.
2: A klasszikus sütemények, azok mennek még manapság? Van még helye az olyan cukrászdáknak, és akkor most gyorsan az éttermek világáról átmegyek a cukrászdák világára, ahol egyébként a klasszikus, nem tudom, krémeseket lehet megenni, meg a klasszikus tortaszeleteket?
3: Persze. Abszolút. Itt is ugye nagyon fontos az edukáció, hogy ugye az árazás, illetve a minőség, a minőségi alapanyagok használata, az hogy tud összefüggni, de hát szerintem a krémes lesz, ami utoljára fog kimenni a divatból.
2: Az van ezzel, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy azok, akik nem tudom, évtizedek óta benne vannak, és a saját kis cukrászdájukat viszik, mondjuk egy 50 éve, ők már nem biztos, hogy hajlamosak és képesek, és akarnak egyáltalán bármit változtatni. A klasszikus receptek, ezek mennek, nem tudom, 30 éve, akkor ne változtassunk rajta. Így viszont azért nem biztos, hogy tud az ember fejlődni.
3: Viszont van az a fogyasztói réteg, akik meg szerintem pont ezeket a jellegű tortákat keresik, és őket meg abszolút ki tudják szolgálni egyrészt. Másrészt nagyon sok cukrászdánál lehet látni, hogy különösen a TikTokon megjelenő trendeket hogyan követik le, hogyan reagálják le. Ugye ez most itthon, miután a Dubaj csoki az lecsengett, most a realisztikus gyümölcsök trendje, ami nagyon divatos, hogy ugye TikTokon megmutatják, hogy beleharap, roppan, és akkor tulajdonképpen itt azzal lehet egymásra licitálni, hogy kinél van többfajta gyümölcs, meg ki tud olyan gyümölcsöt kitalálni, amit még más nem talált ki, vagy nem annyira talált még ki. Tehát igazából ez sem egy új trend, hanem azért nagyjából 10 éve Cédric Grolet, az egyik legismertebb francia cukrász, kezdte ezt el. Valamiért itthon ez most pörgött föl nagyon, így leváltotta kvázi a Dubaj csokoládét.
2: Maradjunk ennél a srácnál. Említetted a Cédricet, nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni a nevét, Grolet. Te vagy, aki ért hozzá. Mindegy. De hogy amit ő kitalált, vagy elkezdett, nem tudom, egy jó 1,5-2 évvel ezelőtt, amikor még nem tudom, csak páran követték az Instán, vagy a TikTokon, vagy akármi, és én néztem nagy szemekkel, hogy ember hogy tud ilyen süteményeket csinálni. Tehát, hogy olyan stáb van mögötte, meg olyan szakmai tudás van mögötte, hogy szerintem bárki megirigyelhetné azt, amit ő csinál.
3: Abszolút, ez egy ugye nagyon komolyan felépített brandről van szó. Én most idén Párizsban és Londonban is kóstoltam, ugye az ő, hát nem is cukrászdának, ezt butiknak hívja már az ember.
2: Olyan sor van előtte, hogy hosszú órákat kell várni, hogy az ember egy sütit kapjon.
3: Ezzel én nem találkoztam. Igen? Tehát, hogy nem találkoztam sorral. Párizsban még egy picit így jobban féltem, hogy sor lesz, és akkor ugye előre lehetett rendelni online, és akkor az adott időpontban csak felveszed a kiválasztott desszertet. De én nem találkoztam sorral, úgyhogy valószínű itt is megvan azért az, hogy egy trend valahol, nem az, hogy lecseng, de hogy ugye azért az érdeklődés legnagyobb hype-ja után értelemszerűen lefelé fog vinni a görbe. Viszont ő ugye folyamatosan képes a megújulásra. Most ott Párizsban az Operánál a cukrászdája, vagy a cukrász butikja mellett van már egy elképesztő dizájnnal rendelkező csokoládé boltja is, illetve egy kekszes boltja, ahol ilyen torta méretű, vagy pizza méretű kekszeket szeletben, mint a pizza szeleteket tudsz megvásárolni. Úgyhogy nála tényleg az az elképesztő, hogy folyamatosan megújul. És egyébként amit kóstoltam tőle, az nagyon jó is volt.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Ötvös Zsuzsi cukrász séf. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: arról, hogy miket tartalmaz és miket nem tartalmaz összetevők kapcsán. Liszt van benne, vaj van benne, illetve...
1: Vaj nincs.
0: Vaj nincs, igen, liszt van és cukor van, vaj nincs, mert hogy ugye növényi eredetű alapanyagokkal dolgoztál, és beszéltünk arról, hogy klasszikus sütemények, meg megújulás, meg újragondolás, meg új sütik kitalálása, ezt a bizonyos francia cukrász zsenit is említettük, Cédric Grolé, azt mondta, hogy még kell kiejteni, és hogy azért beszélgettünk ennyiféle korszakban megjelenő süteményekről, vagy korszakot leuraló süteményekről, mert hogy a könyvben nálad is megjelenik például a zserbó, a somlói galuska, stb. Stb. Ami egyébként szerintem, hogyha elmegyünk valahová vidékre, és azt mondjuk a nagyinak, hogy akkor kéne egy ilyet csinálni, akkor nem biztos, hogy a növényi eredetű alapanyagok fognak eszébe jutni, és lehet, hogy nem tudja majd, hogy mihez nyúljon, hogyha szeretné a, nem tudom, somlóiba a krémet valahogy másképp elkészíteni.
1: Igen, itt azért van egy kis alkotói szabadság az embernél. A somlóinál én például a vanília krémet cseréltem le egy rumos diókrémre. Ugye a vanília krém az egy kicsit fából vaskarika lenne, hogyha a növényi alapon szeretnénk elkészíteni, hiszen az tej, vaj és tojás alapú főzött puding tulajdonképpen, tehát a három fő összetevőt azt nagyon nehéz lenne reprodukálni, és ugye ilyenkor az ember próbál egy picit egy más alkotót, mondjuk a diót, nekem egyébként az a kedvenc részem a somlóiban, egy kicsit hangsúlyosabban megjeleníteni, de akik eddig kóstolták, tehát azok szerint abszolút hozza ennek ellenére is ezt a somlói feeling, hiszen az nagyon fontos, hogy azért bármilyen mentességgel kell valakinek táplálkoznia, mindig a megszokott ízeket keresi. Tehát, hogy tök jó dolog új dolgokat kipróbálni, de azért az, hogy az ember beiglit tudjon enni karácsonykor, az azért nagyon fontos dolog. Beigli is van benne egyébként.
0: Majd később rátérünk esetleg a beiglire, hogyha lesz még idő, viszont amikor elkészültek ezek a sütik, nyilván ezeket le kell sütni, ki kell próbálni, jól sikerült, nem jól sikerült, és az, hogy te megkóstolod, akinek egyébként nyilván tök jó az ízlése, és pontosan tudod, hogy mit szeretnél benne érezni, az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy az tényleg másnak is tetsződjön, vagy az ízlelő bimbóit elvarázsolja. Szóval biztosan kellett valaki, vagy valakik, akiknek oda kellett adni a lesütött sütiket, hogy akkor kóstold már meg, hogy tetszik, nem tetszik, kik voltak az első, második, harmadik csekk.
1: Egyébként volt ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. A könyv fotósa Kárai Dávid volt egyébként, tehát őt is megemlítem, nagyon szépek a képek. Ugye minden fotós nap után egy pak süteménnyel ment haza nyilván, és valahogy itt a 10 napos fotózási időszakunk vége felé mesélte nekem, hogy képzeljem el, hogy a párja, aki nyilván minden alkalommal kóstolta a hazavitt sütiket, így a fotózás vége felé megkérdezte, hogy de végül is mi a témája ennek a könyvnek, mert így egyszer krémest, vagy hát mélyfőt visz haza a dobozban, egyszer babkát, egyszer tortaszelet, egyszer zserbó, vagy kókuszkocka, és hát mondta neki a Dávid, hogy hát ezek vegán desszertek, és ott esett le, miután végigette gyakorlatilag a könyvet, hogy ja, ezek vegán desszertek voltak. Tehát ez nekem egy olyan erős, pozitív visszacsatolás volt. Ugye ott se voltam, amikor ugye kóstolta az illető, és ez egy ilyen nagyon-nagyon jó visszajelzés volt nekem. Tényleg, aki ugye eleve mentesen táplálkozik, sokkal jobb indulatú kóstoló. Lehet, hogy 5-10 éve nem fogyasztott már vajjal, tejjel, tojással készült desszerteket, akkor nem úgy emlékszel már az ízére, az állagára, nem annyira erős az összehasonlítási alapod, mint hogyha ezeket párhuzamosan tudod fogyasztani a mentes desszertekkel.
0: Ha már említed a kókuszkockát, ami szerintem a világ legjobb süteménye, hogyha jól van elkészítve, az vegán módon, vagy mentes módon hogy tud elkészülni? Abba kell tojás, abba kell vaj, nem kevés. Az összes többi az egyébként, nem tudom, a méz az állatinak vagy növényének számít, a méhecskék azok szerintem...
1: Hát alapvetően az nem, tehát az határeset, van, aki fogyasztja, van, aki nem, én nem használok mézet a könyvben.
0: Na, a kókuszkocka az hogy tud teljesen mentes lenni, Zsuzsi?
1: Nálam az alapja egy kakaós piskóta. Nálunk gyerekkorom óta kakaós piskótával készítettem, meg készíti mai nap.

0: mindig az édesanyám.
1: Az a jó, úgy kell.
0: Úgyhogy a kiinduló pont az ez a kakaós piskóta volt. Az én változatomnál egy kis 100%-os mandulapaszta, meg mandulaliszt gazdagítja még a tésztát. És tulajdonképpen a magvajak természetes zsírtartalma az nagyon jól tudja pótolni a tejszín vaj révén kieső zsírtartalmat. Aha. És ugye a mandula az ad egy ilyen jó szaftos állagot is neki, úgyhogy egy ilyen elképesztően puha piskótát kapunk.
1: Tojás
0: így.
1: Helyett mi kerül bele?
0: Nincsen tojás a tésztájában, sütőpor van benne, ennyi? Egy jó. Kis almaecettel kombinálva, itt egy ilyen kémiai reakció játszódik le a sütőpor ecet között, hogy ezt a levegős szerkezetet segít elé. Érni.
1: És akkor utána hát már csak kakaó kell hozzá, mondjuk a kakaóhoz is elég sok vaj kellene, hogy azt felhevítsük, és utána a piskótákat
0: hát
1: megforgassuk
0: benne.
1: Hát
0: ott az kókuszsír, hát ugye kókuszkocka, tehát itt az nem probléma, hogyha íze is van a kókuszsírnak, hiszen a kókusz íz a célunk, úgyhogy meg hát azért én kis kávéval, lefőzött kávéval mélyítem még meg egy kis rummal az áztatónak az ízét.
1: Egy kis narancs, meg egy kis fahéj, még jót tenne neki.
0: Hát az egyébként abszolút, abszolút. Legközelebb úgy próbálom ki.
1: Utolsó kérdések egyike a végére, Zsuzsi, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Számtalan mennyi? 35? Jól emlékszem, recept van benne?
0: 35
1: van a könyvben. Igen. Volt-e olyan a kísérletezések közepette, hogy akkor hát ezt nem tesszük bele, mert 12-ére csinálom, és így sem jó.
0: Hű... Szerintem ilyen nem volt, viszont az egyik fejezet az utólag került bele. Féltem is, hogy a szerkesztőm el fog küldeni melegebb éghajlatra, hogy egy leadott kéziratba nem tuszkolunk bele még egy fejezetet, de egy kicsit, hogy mondjam, így tovább vitt a lendület, amikor befejeztem a könyvet. De egyébként szerintem puncstortát akartam csinálni, de nem tetszett a piskóta, nem tetszett így az állaga, az nem is került bele.
1: De hát neked a puncstorta az ilyen, az hozzá tartozik. Ha valaki nagyon jól csinál az országban puncstortát, az te vagy.
0: Hát az nem növényi alapú. Igen,
1: ja, értem, így oké, rendben van.
0: Úgyhogy a puncstortának még tartozok ezzel, hogy a növényi alapú verzióját megcsináljam, az még várat magára.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, most már ez az utolsó utáni kérdés a végére. Számtalan helyen dolgoztál már cukrászséfként, stázsoltál cukrászséfként, vagy hát majdnem cukrászséfként különböző helyeken. És hogyha már említettük ezt a srácot, ezt a bizonyos Cedric nevezetű francia zsenit, aki szintén úgy kezdte, hogy akkor egy ilyen kis helyen mindenféle videók készültek, megcsinálta a süteményeket, aztán odaadta, és most meg mindenféle cukrászatok, meg cukrászdák vannak már mögötte. Ilyenben nem gondolkodik 50 Zsuzsi?
0: Hát nem csak gondolkodik, de erről hamarosan minden kiderül, nagyon hamarosan.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai zenék nagy dózisban a pénteked mellé. Szeptember 25-e van. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Az előttünk álló órában pedig hallhatod majd a Lázár Tesókat, a Republikot, vagy éppen most Skylert. Ez már is a Control. Gyere velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.